Békesség Istentől! Szeretettel köszöntöm a kedves hallgatókat szeptember 29-én, kedden, az Ágnus Rádió homokóra műsorában. A mikrofonnál Palkó Hannát hallják. A nap gondolatával köszöntöm a kedves hallgatóinkat, ami Ravasz László református püspök tollából származik, és így hangzik. Az életet egyetlen egy alapérzéssel lehet boldogan leélni, pedig éppen erre gondolnak legkevésbé az emberek, a hála érzésével. Ez a gondolat motiváljon minket a mai nap során, most pedig lássuk, mivel várom önöket a következő három órában. Az első órában válogatott klasszikus zenét hallhatnak Ludwig van Beethoven német zeneszerző tollából. A második órában meghallgathatják a nap áhítatát, ezután fellapozzuk a nap kalendáriumát, majd ünnepeltjeinket köszöntjük. Ezután pedig keresztény életfelekezet közi műsorunk szeptember 21-i ismétlését hallgathatják meg Szecsődi Árpád szerkesztésében. Adásunk harmadik órájában zenélőköntös komoly zenei rovatunk szeptember 20-ai ismétlését hallgathatják meg Nagy Ibolya szerkesztésében, ezután pedig válogatott ifjúsági dalokat hallgathatnak. Ezzel várom önöket a következő három órában. Ha tehetik, tartsanak velem! A következő órában klasszikus zenét hallgathatnak Ludwig van Beethoven német zeneszerző tollából.

0: pereg.
1: Homokóra.
2: Békesség Istentől! Szeretettel köszöntöm a kedves hallgatókat szeptember 29-én, kedden, az Ágnus Rádió homokóra műsorának második órájában. A mikrofonnál Palkó Hannát hallják. A nap gondolatával köszöntöm Önöket, ami Ravasz László református püspök tollából származik, és így hangzik. Az életet egyetlen egy alapérzéssel lehet boldogan leélni, pedig éppen erre gondolnak legkevésbé az emberek, a hála érzésével. Most pedig lássuk, mivel várom Önöket ebben az órában. Ebben az órában először is meghallgathatják a nap áhítatát, utána pedig kalendáriumot lapozunk, ezután pedig ünnepeltjeinket köszöntjük. Ezt pedig keresztény életfelekezet közirovatunk, szeptember 21-i ismétlése követi majd Szecsődi Árpád szerkesztésében. Adásunk harmadik órájában pedig zenélőköntös komoly zenei rovatunk szeptember 20-ai ismétlését hallgathatják meg Nagy Ibolya szerkesztésében, ezután pedig válogatott ifjúsági dalokat hallhatnak. Ezzel várom Önöket a következő két órában. Ha tehetik, tartsanak velem!
3: A mai áhítat címe Isten velünk jár. Közel van az Úr mindenkihez, aki hívja, mindenkihez, aki igazán hívja. A 145. Zsoltár 18. verse. Ma Kim Korácki, Tennessee államban élő amerikai testvérünk gondolatait tolmácsolom. Ahogy öregszem, úgy tűnik, egyre több orvosi vizsgálatra van szükségem. Ezek gyakorisága azonban nem csökkenti az eljárásokkal kapcsolatos aggodalmaimat. Segít, ha először imádkozom, és nem csak csendben, magamban fohászkodva. Közvetlenül a beavatkozások megkezdése előtt mindig megkérdezem az orvost vagy a fogorvost, hogy mondhatok-e egy rövid imát. Ezután kérem Istent, hogy áldja meg a szobában lévőket, vezesse az orvos kezét, és adjon nekem jó eredményeket és gyors gyógyulást. Mindez idáig senkinek sem volt ellenvetése. Ami azt illeti, időnként látom, hogy az orvos arca is megnyugszik, amikor együtt szánunk egy percet arra, hogy megálljunk és beszéljünk Istennel, mely egy rövid szünetet jelent az egyébként rohanó napjaikban. Az imádság ezen pillanatai segítenek, hogy ne arra koncentráljak, ami történni fog velem, hanem inkább arra, hogy Isten velem járja végig az előttem lévő utat.

Imádkozzunk. Istenünk, segíts emlékeznünk, hogy hozzád fordulhatunk a kisebb és nagyobb nehézségeinkkel. Tudjuk, hogy velünk vagy, amikor szükségünk van rád. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. Ámen. Az aggasztó pillanatokban imádkozni fogok. Üzené Kim Koráczki, Tennessee államban élő amerikai testvérünk, akinek ma az áhítatát tolmácsoltam. Ma imádkozzunk az egészségügyi szakemberekért.

Az elmúlt percekben a nap áhítatát hallgathatták meg, amelyet ma Janicskó Mihály Noémi tolmácsolt a kedves hallgatóknak. A következőkben a nap kalendáriumát lapozzuk fel Kecskés Csabával.

Szeptember 29-e, az év 272. szökő évben 273. napja a Gergely naptár szerint. Az évből még 93 nap van hátra. Nézzük meg, melyek azok a fontosabb események, amelyek szeptember 29-éhez kötődnek.

440. szeptember 29-én felszentelik első nagy Leó pápát. 1502-ben II. Ú. László magyar király Székesfehérvárot feleségül veszi Kandalei Annát, akit ugyanaznap ugyanott Bakócz Tamás esztergomi érsek magyar királynévá koronáz. 1534. szeptember 29-én Majlát István elfoglalja Meggyest, Ludovico Grittit kivégzik. 1650-ben Angliában Henry Robinson megnyitja a világ első házasságkötő irodáját. 1848. szeptember 29-én a Pákozdi csatában a magyar honvéd sereg megállítja Jelasics tábornagy Horváth Bán császári hadseregét. 1902. szeptember 29-én megnyílik az első színház a Broadway-en, alapítója David Belasco. 1903. szeptember 29-én első Ferenc József király Kuen Hédervári Károly grófot nevezi ki miniszterelnökké. 1907-ben elkezdődik a Washingtoni National Cathedral építése, befejezése 93 évvel később, ugyanezen a napon történik, 1990-ben. 1938. szeptember 29-én aláírják a müncheni egyezményt, amely Csehszlovákia feldarabolásához vezet. 1979-ben ezen a napon első alkalommal látogat Írországban II. János Pál pápa. Ezek voltak tehát azok a híresebb események, amelyek szeptember 29-én történtek.

Most nézzük meg, kik azok a híresebb személyek, akiknek születési évfordulója szeptember 29-ére esik. Időszámításunk előtt 106-ban ezen a napon született Pompeius római hadvezér, tengernagy. 1511. szeptember 29-én ezen a napon jött a napvilágra Servet Mihály, spanyol humanista és természettudós, a kisvérkör felfedezője, az unitárius univerzalizmus egyik kiemelkedő úttörője. 1894-ben ezen a napon született dr. Hetényi Géza, orvos, belgyógyász, a Magyar Tudományos Akadémia tagja. 1899-ben ezen a napon született Bíró László József, a golyóstól feltalálója. 1906-ban ezen a napon jött a napvilágra Macsovics István, Kossuth-díjas, darutervező, mérnök. 1909. szeptember 29-én jött a napvilágra Kertész Erzsébet, magyar író. 1927-ben ezen a napon jött a napvilágra Kovalik Károly, újságíró, riporter, televíziós műsorvezető. 1928-ban ezen a napon jött a napvilágra Lantos Mihály, olimpiai bajnok, labdarúgó, az aranycsapat tagja. 1935. szeptember 29-én jött a napvilágra Jerry Lee Lewis, amerikai zongoraművész, rock'n'roll énekes. 1971-ben ezen a napon jött a napvilágra Seger Gábor, magyar színész, szinkron színész. 1995. szeptember 29-én született Forgács Dávid, magyar labdarúgó. Ők voltak tehát azok a híresebb személyiségek, akik szeptember 29-én születtek.

a teremtőjéhez, Gritti Alajos, olasz származású kalandor, a Magyar Királyság kormányzója. 1941-ben ezen a napon tért vissza teremtőjéhez Abanovák Vilmos, magyar festőművész, grafikus. 1955-ben ezen a napon hunyt el Heller Farkas, magyar közgazdász, a Magyar Tudományos Akadémia tagja. 1968. szeptember 29-én hunyt el Taki Ferenc, magyar gépészmérnök, a Budapesti Műszaki Egyetem tanára, az elektrotechnika tanszék újjászervezője. 1980-ban ezen a napon hunyt el Márton Áron, az erdélyi római katolikus egyház püspöke. 1988-ban ezen a napon tért vissza teremtőjéhez Milaszkovszki Erzsébet, magyar jelmeztervező. 2007-ben ezen a napon tért vissza teremtőjéhez Zsivocki Gyula, olimpiai bajnok, magyar kalapácsvető. Ők voltak tehát azok a híres személyiségek, akiknek halálozásuk évfordulója szeptember 29-ére esett.

Ma van a kávé világnapja Magyarországon 2009-től. Ma van Mihály arkangyal, Gabriel arkangyal és Rafael arkangyal ünnepe a katolikus egyházban. Ma van a magyar néphagyomás szerint a pásztorok elszegődtetésének napja. Ma van a kukoricatörés kezdete, és a hagyomány úgy tartja, hogy ha Mihálykor dörög az ég, szép lesz az idő, de kemény lesz a tél.

0: Az elmúlt percekben a napkalendáriumát lapoztuk Felkecskés Csabával, a következőkben ünnepeltjeinket köszöntjük.
1: Ma, szeptember 29-én Mihály, Rafael, Gabriella és Gábor névnapokat ünneplünk. Nézzük meg, honnan származnak ezek a nevek. A Mihály héber eredetű bibliai férfi név, a Mikael magyar formája. Jelentése, ki olyan, mint az Isten. A név eredeti képviselője, az egyik arkangyal, akit Dániel proféta könyvében, Júdás apostol levelében és a Jelenések könyvében említenek, női párja Mihályéla. A Rafael férfi név a héber Rafael névből ered, jelentése Isten meggyógyított. Női párja Rafaela. A Gábor héber eredetű férfi név, a Gabriel magyar változata. Jelentése Isten embere vagy Isten erősnek bizonyult. Női párja a Gabriella. Vezetéknévként is előfordul szintén Gábor formában. A Gabriella a Gábor név női párja. Isten éltessen minden Mihály, Rafael, Gabriella és Gábor nevű hallgatónkat, és mindazokat, akik ma születésnapjukat, házassági évfordulójukat, vagy életük más fontosabb eseményét ünneplik. A következő dal nekik szóljon.

a szívemen is súly, egy szürke taxi vár az üvegajtón túl. A főbejárat előtt egy másik utazó

0: Ünnepeltjeinket Charlie néz az ég felé című dalával köszöntöttük, Isten éltesse őket nagyon sokáig, és áldja meg őket gazdagon. A következő percekben keresztény életfelekezetközi műsorunk szeptember 21-i ismétlését hallgathatják meg Szecsődi Árpád szerkesztésében.
1: Keresztény élet. Keresztény élet. Felekezetközi magazin.
2: Békesség Istentől, szeretettel köszöntöm a rádió hallgatóit. Keresztény élet rovatunk tartalmából. Isten üzenete a zsidókhoz írt levél 11. fejezetének 30-tól 34-ig terjedő versei alapján szól hozzánk Fábián Gerő Marianna, a magyarországi Csengeri Református Egyházközség beosztott lelkipásztorának áhítatán keresztül. Ezt követően pedig keresztény híreinket követhetik figyelemmel. Keresztény híreink után pedig az Evangéliumi Könyvkiadó kiadásában megjelent Új Szövetségi Fogalmi Szótár című könyvből a Krisztus keresztje című rész második részlete következik. Felolvassa Fájsmit Mária, rádiónk önkéntes munkatársa. És most szóljon hozzánk Isten üzenete az ő ígéjén keresztül.

Áldás békesség, Fábián Gerő Marian vagyok, református beosztott lelkész Csengerből. Istenünk igéjét olvasom a zsidókhoz írt levél 11. fejezetének 30. versétől a 34. verséig. Eképpen. Hitáltal omlottak le Jerikó kőfalai, miután körüljárták azokat 7 napon át. Hitáltal nem veszett el Ráháb, a parázna nő, az engedetlenekkel együtt, amikor a kémeket békességgel befogadta. És mit mondjak még? Hiszen kifogynék az időből, ha szólnék Gedeonról, Bárákról, Sámsonról, Jeftéről, Dávidról, Sámuelről és a prófétákról. Ezek hitáltal országokat győztek le, igazságot szolgáltattak, ígéreteket nyertek el, oroszlánok száját tömték be, tűz erejét oltották ki, kard élétől menekültek meg, betegségből épültek fel, háborúban lettek hősökké, idegenek seregeit futamították meg. Kedves testvérek! Ha meghalljuk azt a szót, hogy hős, a legtöbbünknek azonnal a mozifilmek tökéletes, sebezhetetlen karakterei ugranak be. Azok, akiknek még a frizurájuk is tökéletes marad a legnagyobb robbanás közepette is. De vajon milyenek a valódi hősök? A Biblia a zsidókhoz írt levél 11. fejezetében teljesen másként mutatja be őket. Az igében említett emberek nem voltak szuperhősök. Pont olyan húsvér emberek voltak, mint ön vagy én a 21. század rohanásában. Tele kétségekkel, elrontott döntésekkel és sokszor bénító félelemmel. Mégis az ő történetük sorsfordító titkot rejt a mi mindennapi küzdelmeinkhez. Mit tanít ma az igéből nekünk az Úristen? 3 gondolatra figyeljünk ma. Az első az, hogy mi van akkor, ha az ember nehézségei, gondjai nem azonnal oldódnak meg. A bibliai leírás Jerikó falainak leomlásával indít. A stratégia az volt, hogy 7 napig kellett körbe-körbe sétálni a falak körül. Képzeljük el ezt a mai világban, amikor szembe jön egy hatalmas akadály, egy látszólag megoldhatatlan családi konfliktus, egy munkahelyi, megélhetési krízis, vagy egy elhúzódó betegség. Mi azonnali eredményt akarunk. Azonnal szeretnénk válaszokat. Azonnal óhajtjuk a helyzet megoldását. Azonban hányszor bebizonyosodik, hogy az ember gondolata mennyire nem hasonlít az Istenére. Az atya módszere sokszor a kitartásra nevelés. A 7 napos séta a csendes, mindennapi hűség szimbóluma. Amikor az ember végzi a dolgát, amikor becsületes marad, amikor még nem látja a változást, de tisztességesen élve megy tovább. A hit a 21. században nem hangos látszattevékenység, hanem a kitartó, mindennapi lépések sorozata. Konkrét, bátor cselekedetek. Mert a falak sem az első napon dőltek le, hanem a 7. Az ige második üzenete közelebb áll hozzánk, mint hinnénk. Isten nem a tökéletességünket keresi. A Biblia olyan neveket sorol fel itt, mint Gedeon, Sámson vagy Ráháb. Ha fellapozzuk a történetüket, megdöbbenünk. Gedeon kis hitű volt, folyton bizonyítékokat követelt. Sámsonnak komoly indulatkezelési és erkölcsi problémái voltak. Ráháb pedig egy zűrös, pogány múltú nő volt. Isten mégis beírta őket az ő terveibe. Küzdöttek emberi gyengeségekkel, kételyekkel, hitük mégis alkalmassá tette őket Isten terveire. Mit jelent az, hogy Isten nem a tökéletességet keresi? Mit jelent a közösségi média korában, ahol mindenki csak a legtökéletesebb arcát, a retusált énjét mutatja? Azt jelenti, hogy Isten nem a hibátlan múltunkra kíváncsi, hanem a jelenünk bizalmára, hitére. Nem kell tökéletesnek lennünk ahhoz, hogy Isten valami hatalmasat tegyen rajtunk keresztül, munkahelyen, családban, barátok között.
A hit az a csatorna, ahol a mi emberi tökéletlenségünk találkozik az ő tökéletes erejével. Az ige harmadik üzenete pedig egyenesen dacol a mai korszellemmel. Ez az erőtlenségből fakadó erő. Az igében hallottunk megmenekülésről, betegségből való felépülésről, és milyen szép gondolatok ezek. Felerősödni, gyengeségből erőt nyerni, talpra állni, buzdító. A világ azt súlykolja belénk, mutasd magad erősnek, magabiztosnak, függetlennek, és gondosan titkold el gondjaidat. A Biblia szerint viszont az igazi erő ott kezdődik, amikor elmerjük ismerni a korlátainkat. Amikor kimerjük mondani, Uram, elfáradtam. A saját erőmből ez a dolog egyszerűen nem megy. Ebben a pillanatban a hit átveszi az irányítást. A hit ugyanis nem azt jelenti, hogy bízom a saját zseniális képességeimben, hanem azt, hogy tudom. Istennek akkor is terve van, amikor nekem már teljesen elfogytak az ötleteim. Urunk hitáltal a legkiszolgáltatottabb helyzetből is képes győzelmet formálni. Kedves testvérek, modern életünk tele van láthatatlan háborúkkal, napjainkban stresszel, kiégéssel, magánnyal, bizonytalansággal harcolunk. A zsidókhoz írt levél mai napi üzenete azonban az, hogy ne az akadályok méretét nézzük, ne a korlátokat tekintsük és saját gyengeségünkön keseregjünk. Merjünk bízni abban az Istenben, aki a legkisebb, leghétköznapibb hűségből is képes győzelmet formálni. Isten kezében a mi gyengeségünk is erővé válhat. Legyen így. Amen. Csendesedjünk el és imádkozzunk. Mennyei édesatyánk, hálát adunk neked azért, mert a mai nap is a te ígéd lehet a mi életünk ereje. Segíts küzdenünk a gyengeségeinkkel, kételjeinkkel. Adj nekünk türelmet, kérünk elviselni, olykor saját magunkat, és küzdeni, kitartani. Vezess minket utadon, és magad légy az út. Amen.

Isten üzenete az elmúlt percekben Fábián Gerő Marianna, a magyarországi Csengeri Református Egyházközség beosztott lelkipásztorának áhítatán keresztül szólt hozzánk. Műsorunk folytatásában hallgassák meg keresztény híreinket. Híreink röviden. Éves országos szakmai tanácskozást tartott a Református Szeretetszolgálat, az egyházi intézményhálózat és a diakónia aktuális feladatairól. Újabb mérföldkőhöz érkezett a gyülekezetépítő fészekrakás program Ajtonyban. 20. jubileumát ünnepelte a diakónia Marosvásárhelyi és Szászrégeni fiók szervezete, amely alkalomból új étkezdét és támogatási programokat adtak át. Nemzetközi statisztikák és jogvédő jelentések szerint világszerte továbbra is több százmillió keresztény szenved el súlyos hitbeli diszkriminációt és üldöztetést. Döbbenetes adatok láttak napvilágot Nigériából, ahol a fegyveres milíciák támadásai következtében ezével gyilkolják vagy rabolják el a keresztény hívőket. És most következzenek híreink részletesen. A Magyarországi Református Szeretetszolgálat 2026. szeptember közepén rendezte meg éves országos szakmai tanácskozását, amelyen az egyházi hálózatban dolgozó szakemberek és lelkipásztorok vettek részt. Az esemény elsődleges célja az volt, hogy áttekintsék a szociális és a gyermekvédelmi intézmények előtt álló idei aktuális feladatokat. A találkozón részletesen elemezték a diakóniai ellátás hatékonyságának növelését, valamint a fenntarthatóság kérdésköreit. Kiemelt figyelmet kapott a rászorulók támogatása, amely a Református Egyház szociális küldetésének egyik alappillére. A résztvevő szakemberek műhelybeszélgetéseken osztották meg egymással a mindennapi munkaterületen szerzett tapasztalatokat. Szó esett az idősellátás, fogyatékkal élők gondozása, valamint a hátrányos helyzetű családok felkarolása terén mutatkozó kihívásokról is. A tanácskozás keretében elhangzott, hogy a szeretett intézmények hálózata folyamatos fejlesztésre szorul a változó társadalmi igények miatt. A lelkipásztorok és intézményvezetők megerősítették elkötelezettségüket a magas színvonalú szakmai és lelki segítségnyújtás mellett. A rendezvény zárásaként megfogalmazták a következő időszak stratégiai célkitűzéseit, amelyek összefogását és az intézmény együttműködés erősítését szolgálják. Újabb mérföldkő az ajtóni gyülekezetépítésben. Letelepedési lehetőség fiatal családoknak. Jelentős közösségi és egyházi esemény zajlott a kolozsmegyeri Ajtonban, ahol az Erdélyi Református Egyházkerület szervezésében 22 fiatal család kapott letelepedési lehetőséget a templom és a helyi közösség támogatásával. Az eseményen részt vett és ünnepi igehirdetést mondott dr. Kolumbán Vilmos József, az Erdélyi Református Egyházkerület püspöke. Aki a Józsué könyvéből vett igerésszel nyitotta meg az alkalmat. A püspök hangsúlyozta, hogy a gyülekezetépítés nem csupán épületek felhúzását jelenti, hanem azt is, hogy otthont és jövőt biztosítsanak a fiatal nemzedéknek a szülőföldjükön. Kiemelte, ahol most állunk, majd játszótér lesz, ahol gyerekek kacagásától lesz hangos minden, az ajtóni közösség pedig nyitva áll mindazok előtt, akik értik és látják az általa megálmodott jövőt. A program célja, hogy megállítsa a szolványosodást és a fiatal családok számára biztos megélhetést, valamint erős közösségi hátteret nyújtson. A mérföldkőt jelképező emléktáblát maga az egyházi vezető leplezte le a nagyszabású fészekrakó projekt keretében. Az egyházi vezetők és a helyi presbitérium bíznak abban, hogy ez a kezdeményezés követendő mintaként szolgál majd más erdélyi református gyülekezetek számára is. Huszadik jubileumát ünnepelte a diakónia a Marosvásárhelyi és Szászrégeni fiók szervezete.
2026. szeptember elejé erdélyi egyházi hír, hogy ünnepélyes keretek között emlékezett meg fennállásának 20. évfordulójáról a Diakónia Marosvásárhelyi Szászégeni Fiók Szervezete. Az évfordulós esemény sorozaton, a sajtótájékoztatón jelen volt és beszédet mondott Kató Béla, az erdélyi református egyházkerület volt püspöke is, aki a szervezet két évtizedes gyümölcsöző szolgálatát méltatta. A volt püspök hangsúlyozta az intézmény hitben és cselekvő szeretetben gyökerező munkáját kiemelve, mindeddig megsegített minket az Úr. Hozzátéve ebben a mondatban benne van mindaz, ami az elmúlt 20 évben a diakóniai szolgálatot és a rászorulók felkarolását jellemezte a térségben. Az ünnepség részeként átadták a felújított és bővített új diakónia bisztrót is, amely a jövőben nem csak diákok számára biztosít kedvezményes étkezést, hanem a rászoruló közösségi rétegek támogatását is hatékonyabban szolgálja. A Marosvásárhelyen megvalósult fejlesztés és a két évtizedes jubileum ismét rávilágított arra, hogy az egyházi szociális háló milyen elengedhetetlen támasza a helyi magyar közösségeknek. A résztvevők hálát adtak az eddig elért eredményekért, és bizakodással tekintenek a jövőbeli diakóniai feladatok elé. Súlyos helyzetben a globális kereszténység nemzetközi jogvédő jelentések szerint. A nemzetközi jogvédő szervezetek és segélyszervezetek friss összesítései arra hívják fel a figyelmet, hogy a világ számos pontján továbbra is drasztikus mértékben fenyegetik a keresztény közösségeket. A statisztikák szerint több 10 millió hívő szembesül mindennapos diszkriminációval, kirekesztéssel, vagy nyílt fizikai erőszakkal a hite miatt. Különösen aggasztó tendenciaként említik a jelentések, hogy a migrációs útvonalak és menekültügyi programok szigorodása miatt a legveszélyezettebb térségekből elmenekülni kényszerülő keresztények számára alig maradtak biztonságos fogadóhelyek. A nemzetközi fórumokon sorra szólalnak fel az egyházi vezetők, sürgetve a kormányokat a vallásszabadság tiszteletben tartására és a diszkriminatív törvények felszámolására. Az emberjogi szervezetek hangsúlyozzák, hogy a nemzetközi közösség hallgatása bátorítja az elkövetőket, ezért elengedhetetlen a folyamatos figyelemfelkeltés és a humanitárius segítségnyújtás. A helyi egyházak hősiességéről tesznek bizonyságot, amikor a legnehezebb körülmények között is fenntartják az istentiszteleteket és a közösségi életet. Az imádság és a szolidaritás globális hálózatai nélkülözhetetlenek a szenvedő testvérek támogatásához. Drámai adatok Nigériából. Ezek esnek áldozatul a vallási indítatású erőszaknak. Döbbenetes adatok láttak napvilágot Nigériából, ahol a helyi civil szervezetek és a nemzetközi megfigyelők összesítése szerint csak az év első 8 hónapjában több mint 3000 keresztényt öltek meg, és ugyancsak ezzel raboltak el embereket a fegyveres milíciák támadásaiban. Az ország középső és északnyugati tartományaiban fegyveres csoportok rendszeresen rohanják le a békés keresztény falvakat, felégetve a lakóházakat, templomokat és a megművelésre várott termőföldeket. A brutális erőszak hullám miatt emberek százai kényszerülnek elmenekülni otthonukból, hatalmas humanitárius válságot és menekült áradatot előidézve a vallási alapú üldözés mellett a földekért folytatott harcok és a terrorizmus is súlyosbítja a helyzetet. Ezek következtében a keresztény közösségek egzisztenciális veszélybe kerültek. Az ENSZ szakértői és a jogvédők arra figyelmeztetnek, hogy ha a nemzetközi közösség nem lép fel határozottabban, a térségben évszázadok óta virágzó keresztény jelenlét teljesen felszámolódhat. A helyszínen dolgozó segélyszervezetek mindent megtesznek az éhező, trauma áldozatául esett családok ellátásáért. Sürgős élelmiszer és lakhatási támogatást nyújtva a nincsteleneknek. Híreinket a református.hu, az Erdélyi Református Egyházkerület hivatalos oldala református.ro,
valamint az Open Doors és a Zenit nemzetközi hírportálok segítségével szerkesztettük. Az elmúlt percekben keresztény híreinket hallották.

Műsorunk hátra levő részében az evangéliumi könyvkiadó kiadásában megjelent új szövetségi fogalmi szótár című könyvből Krisztus keresztje című rész második részlete következik. Felolvassa rádiónk önkéntes munkatársa Fejschmidt Mária.

Krisztus keresztje. Második részlet. Krisztus keresztje egyúttal áttörés az emberre nehezedő, isteni végzeten is. Mert a bűnös ember fölött, ott fenn úgy végzett Isten, hogy a sötétség hatalmának ellenállhatatlan befolyása alatt álljon, és ha ez nem isteni végzet lenne, nem is történhetnék meg. Máté evangéliuma 18. részének 34-től 35-ig terjedő verseiből így szól az íge, a gonosz szolga példázatából. És ura haragjában átadta őt, hogy kínozzák, amíg meg nem fizeti neki az egész tartozását. Így tesz majd az én mennyei atyám is veletek, ha szívetekből meg nem bocsátotok, mindenki az ő testvérének. A rómabeliekhez írt levél első részének 24-től 26-ig terjedő verseiből pedig így szól az íge, ezért kiszolgáltatta őket Isten szívük vágyaiban a tisztátalanságnak, hogy meggyalázzák egymás testét. Az ilyenek Isten igazságát hazugsággal cserélték fel, és a teremtményt imádták és szolgálták a teremtő helyett, aki áldott mindörökké. Krisztus, aki minden bűntől mentesnek tudja magát, mégis magára veszi embertársai vétkeit, s azok súlyát annyira érzi, ahogyan csak a saját bűne tud az emberre ránehezedni. Már a bemerítkezésében is megmutatkozik ez. A bűnbánatnak ezt a kifejezését népe hatalmasan reá nehezedő nyomorúsága miatt vállalja. Azt mondja, így illik nekünk. Éppen a bemerítkezésnél volt Jánosnak az a benyomása, hogy az emberiség bűne Krisztust terheli. Erről szólnak János evangéliuma első részének 29-től 36-ig terjedő versei. Az áttöréshez vezető út a teljes engedelmesség. A közvetlenül küszöbön álló ítélet az emberiség bűnén, a Gecsemáné kertjében porba sújtja Jézust. Kezdetben visszariad attól, hogy az eseményeknek idáig kell eljutniuk. Minthogy azonban így kell történnie, még ettől sem vonakodik, és belemegy ebbe a sötétségbe, és alázuhan az Istentől elhagyatottság utolsó szakadékába is. Mindebben az ellenkezés nélküli engedelmesség útját járja, és nem kérdezi, hogy mi látszik kedvezőnek, vagy minek vannak jó kilátásai, hanem egyedül csak azt, hogyan vezeti őt az Atya. Minden egyéni meggondolás, ellenállás és nyomorúság ellenére szilárdan kitart az isteni vezetés mellett. Krisztus még ott is, ahol megpecsételtnek látszik, hogy útja menthetetlenül a mélységben végződik, megmarad abban, hogy az Atya, aki neki ezt az útat mutatta, éppen ezen az úton vezeti majd győzelemre. Még a Seolban is hisz Istenben, és bár az emberiség ördögi arcával fordul feléje, mégis hisz annak isteni rendeltetésében. Gyilkosait nem engedi a pusztulás nyitott szakadékába zuhanni, hanem remél és imádkozik értük. Így akad mégis valaki az emberek közt, aki akkor is hű a hitben és szeretetben, amikor mindenki más csődöt mondott. Ez az egyetlen bátor valaki széttöri az isteni végzett korlátait, és újra Isten közvetlen közelébe hatol. Egyáltalán csak azért létezik keresztül törés, mert volt az emberiségből egy valaki, aki áttört a legmélyebb sötétségen.
Rés támadt így az emberi életet körülvevő sötétség hatalmain. Újra szabad az út az atyához. Krisztus ezt így fejezi ki Márk evangéliuma 10. részének 45. versében, amivel mindenki adós maradt, azt megfizette valaki, s ezáltal az adósok börtönének ajtaja mindenki számára kinyílt. Helyreállt a kapcsolat a mennyei világgal. Krisztus keresztje meghozza az Istennel való megbékélést, amint azt Pál apostol Efézus beliekhez írt levele 2. részének 16. versében olvassuk. Működése alatt egyes esetekben már sokszor áttörte Krisztus az Istentől eltávolodott emberiség korlátait. Kereszthalála áttörés volt a fogságból az atyai házba. Figyelemre méltó, hogy az apostolok sohasem választják el Krisztus keresztjét, a megfeszített és feltámadott Krisztus személyétől. Nem a megváltás helyes tanát hirdetik, hanem a jelen való megváltót. Ahol Krisztus nincs jelen, ott Krisztus keresztje sem képes hatni.

Az evangéliumi könyvkiadó kiadásában megjelent újszövetségi fogalmi szótár című könyvből a Krisztus keresztje című rész második részletét felolvasta Fejschmidt Mária, rádiónk önkéntes munkatársa. Ezzel elérkeztünk keresztény élet rovatunk mai kiadásának a végéhez. Megköszönve figyelmüket, Isten áldása kísérje mindannyiuk életét. A viszont hallásra békesség Istentől.

0: Keresztyén élet. Keresztyén élet. Felekezetközi magazin.
1: Az elmúlt percekben keresztény élet felekezetközi rovatunk szeptember 21-i ismétlését hallgathatják meg Szecsődi Árpád szerkesztésében.

0: Homokóra.
1: Békesség Istentől! Szeretettel köszöntöm a kedves hallgatókat szeptember 29-én, kedden, az Ágnus Rádió Homokóra műsorának harmadik órájában. A mikrofonnál Palkó Hannát hallják. A nap gondolatával köszöntöm a kedves hallgatókat, ami Ravasz László református püspök tollából származik, és így hangzik. Az életet egyetlen egy alapérzéssel lehet boldogan leélni, pedig éppen erre gondolnak legkevésbé az emberek, a hála érzésével. Most pedig lássuk, mivel várom önöket adásunk harmadik és egyben utolsó órájában. Ebben az órában zenélő köntös komoly zenei rovatunk szeptember 20-ai ismétlését hallgathatják meg Nagy Ibolya szerkesztésében, ezután pedig válogatott ifjúsági dalokat hallgathatnak. Ezzel várom önöket ebben az órában, ha tehetik, tartsanak velem!
2: Zenélő köntös.
3: Nagy Ibolya komoly zenei rovata.
4: Köszöntöm kedves hallgatóinkat! A Hungarikum Bizottság 2023-ban született döntése Hungarikumnak nyilvánította a székelyföldi porták jellegzetes és hagyományos bejáratát, a székelykaput. Az előterjesztést a Kovászna megyei értéktár tette meg, annak a dokumentációnak az alapján, amelyet dr. Szőcsné Gazda Enikő, a Sepsiszentgyörgyi Székely Nemzeti Múzeum néprajzkutatója és muzeológusa állított össze. A mai zenélőköntösben a székelykapukkal, a népi építészet és faragó művészet remek műveivel ismerkedünk meg, Kodály Zoltán Székelyfonó című daljátékának részletei között. Előbb néhány szót a daljátékról. A székelyfonó Kodály Zoltán második színpadi műve, voltaképpen népdalok és népballadák feldolgozásának füzére. Nagy részüket ő maga gyűjtötte, de felhasznált a nagy elődnek, Vikár Bélának az anyagából is. Kodály úgy gondolta, hogy a magyar népdalt az élettel szerves egységben kell megmutatni a városiaknak, ezért gondolt egy színpadi változatra, amelyben a cselekménybe ágyazott dalok, a jelmezek és díszletek fokozásával közelebb tudják hozni a népdalt a közönséghez. Előbb egy kisebb színházban próbálkozott kísérleti jelleggel, majd a sikeresnek bizonyult produkciót kibővítette. Az általunk ismert székelyfonó ősbemutatója 1932. április 24-én volt a Magyar Állami Operaházban. Mi,

Az Erkel Színház 1982. december 18-ai előadásának felvételéből hallgatunk meg részleteket, amelyen a Magyar Állami Operaház zenekarát és énekkarát Ferencsik János vezényli. A székelyfonó népdalai a következő történetre vannak felfűzve. A kérőt csendőrök üldözik, így hát búcsút vesz kedvesétől, és elbújdosik. A fonó lassanként benépesül, és a falusiak dallal, tánccal, tréfás játékokkal próbálják felvidítani a bánatos háziasszonyt. A jókedv tetőpontján feltárul az ajtó, és amikor megjelennek a csendőrök a láncra vert kérővel, valósággal megfagy a levegő a fonóban. A gazdag legény ilyetében elrejtőzik, de az egyik öregasszony észreveszi és leleplezi. Ő a bűnös, nem pedig a kérő. A csendőrök mindkét legényt magukkal viszik, a fonó kiürül. Amikor viradni kezd, a távolból behallatszik a legények és lányok vidám nótája. A fonó újra megtelik, megjelenik a szabadon bocsátott kérő is, és boldogan öleli magához szerelmesét. Az ártatlan kiszabadulását és a bűnös megbüntetését egy emberként ünnepli az egész falu.

A Székelyfonó nyitódalát Melis György előadásában hallottuk. Eredetijét Kászon Impéren gyűjtötte Kodály Zoltán 1912-ben. Vegyük szemügyre azt a képzeletbeli kaput, amelyen kilépve a kérő elindult. A székelykapunak két bejárata van, egy kisebb a gyalogosoknak, és egy hatalmas a szekereknek, állatoknak. A kis és nagy kapu felett egyetlen közös zsindellyel fedett tető húzódik, a tető alatti részen kis nyílásokat alakítottak ki a galamboknak. A kapura felvésték az építtetőgazda és felesége nevét, valamint az évszámot. Gyakran olvashatunk rajta vendégváró feliratokat is. Régen úgy tartották, hogy a székelykapu a gazda büszkesége, minél díszesebb és nagyobb volt, annál tehetősebb, tiszteletre méltóbb gazda lakott a portán. A székelykapuk faragott mintái a néphit szerint nem csupán díszek voltak, hanem megvédték a portát a rontástól és a gonosz szellemektől. Titkos nyelvük megmutatta a székelyember világképét, hitét és a természethez való viszonyát.

Felső Boldogfalván 1903-ban gyűjtötte Vikár Béla a Kitrákot mesét, amelynek kodályi feldolgozását Jablunkai Éva előadásában hallottuk. Lássuk most, hogy a székelykapun hol vannak a faragott minták. Leggyakrabban a kapukeret vastag tartó oszlopaira, vagyis a kapu konyfájára, és a felső sarkukat tartó háromszög alakú részekre, vagyis hónajkötésekre kerültek faragások. A kaput faragó mesterek szigorúan ügyeltek arra, hogy a minták szimmetrikusak legyenek, mert a székelyember szemében a rend és az egyensúly jelentette a biztonságot. Ismerjük meg a legfontosabb motívumokat és jelentésüket. Az isteni gondviselést, a fényt és a meleget a nap jelképezte. Megvédte a portát a sötétségtől és a gonosztól. A hold az idő múlását, a megújulást és az éjszakai védelmet szimbolizálta. Legtöbbször növekvő vagy csökkenő kifli alakban faragták ki. Az életfát vagy világfát cserépből vagy kehelyből kinövő ágas-bogas faként ábrázolták, a földi világ és a mennyország összeköttetését jelentette, ugyanakkor a család folytonosságát, nemzedékek egymás utánját is. A székely motívumok királynője a tulipán, a szerelem jelképe. Formája a női testet mintázza, jelképezi a termékenységet és magát az életet is. A rozetta, ami egy kör alakú geometrikus virágminta, a tökéletességet és a tisztaságot mutatta. A lélek szimbólumait az állatok alkották, helyük a kapu legtetején volt. A galambdúcban vagy galambúkban a valódi vagy a faragott galambok a békét, a tiszta lelket és a családi hűséget jelképezték. A motívumokat régen ki is festették, növényekből és ásványokból kinyert festékkel. A piros volt a vér, az élet, a tűz és az öröm színe, védett a rontás ellen. A kék az égbolt, a végtelenség és a szabadság jelképe volt, a zöld pedig a természet, a tavasz, a remény és a megújulás színének számított.

Most pedig a székelykapuk történetével lapozzunk bele. A feljegyzések és rajzok alapján a legeslegelső galambúgós székelykapu Maros megyében Mikházán épült fel 1673-ban, és egy ferences kolostor bejáratát díszítette. A legrégebbről megmaradt székelykapu 1733-ban készült, és Dálnokon állt, ma már Sepsiszentgyörgyön a Székely Nemzeti Múzeum bejáratánál lehet megcsodálni. A kapufaragó mesterek egyik legfontosabb központja mai napig az udvarhely széki Zetelaka, a székelykapuk fővárosának pedig a Székely udvarhely melletti Máré falvát tartják. A faluban több mint 200 székelykapu áll magánporták előtt, közülük 25 hivatalosan is védett műemlék. A legnagyobb szabadtéri székelykapu múzeum a Székely udvarhely melletti Szejkefürdőn található. A környékről megmentett több száz éves mesterművekből teljes székelykapu sétányt alakította ki azon az úton, amely az Orbán Áron által alkotott Orbán Balási emlékéhez vezet. Életművének jelentőségét felmérve megértjük, miért nevezték őt a legnagyobb székelynek. 1829 és 1890 közt élt, a 48-as forradalom a görögországi Athénben érte, és mire szabad csapatot szervezve hazaért volna, a forradalmat már leverték. Csak 1859-ben térhetett vissza, amikor is elkezdte gyalogosan, szekérrel és lóháton bejárni Erdély hegyes-völgyes vidékeit és településeit. Sorra vett minden emlékművet, templomot, kastélyt, egyházi és világi kincseket, feljegyzett mindent, ami említésre méltó. Leírta a népszokásokat és regélyeket, megörökítette a népviseleteket, saját kezűleg készített vázlatok és a Londonban vásárolt fényképezőgéppel készített fényképek alapján. Próbáljuk meg elképzelni, milyen megerültető lehetett a gyenge testalkata miatt csontbárónak csúfolt Orbán Balázsnak, hogy a súlyos fényképezőgép mellett még a sötét kamrához szolgáló sátrat, a vegyszeres üvegeket, a lemezeket és az állványt is cipelje. Így született meg élete legnagyobb műve, a Székelyföld leírása, amelyet 6 kötetben adtak ki 1868 és 1873 között, és amely mind a mai napig a legátfogóbb és legnépszerűbb Erdélyt bemutató gyűjtés. Ma a teljes mű elérhető digitális formában ingyen a Magyar Elektronikus Könyvtárban.

ha gazdagot veszek, mindig csak azt látja, hogy az enyémben is nem ott a hitványa. Jaj, jaj, jaj, jaj, jaj, jaj, jaj.

0: is. Jaj. Néger továbbra is.
1: Rozsus István szólaltatta meg a székelyfonú gazdag legényét, a dallamot pedig ugyancsak Gyergyó Szent Miklóson gyűjtötte Kodály Zoltán. A Székelyföld leírásában Orbán Balázs kereken 520 falut és várost ismertet, 80 bárrumot, soknak az alaprajzát is közli, templomokat százával, barlangokat, forrásokat, ezen kívül bemutat, illetve ábrázol 110 régi harangot és 24 kelyhet. Én lakán lerajzolta azt a rovásírásos szemöldökfát, amely bizonyítja, hogy Erdélyben még a 17. században is használták a régi székely rovásírást.

Vászonújfaluban gyűjtöttek odáj a Rossz feleség balladáját, amelyet Jablonkai Éva adott elő. Orbán Balázs végrendeletében meghagyta, hogy Szelkefürdőn a saját földjében temessék el. Azzal, hogy nem egy zárt családi kriptát, hanem a székelyek által látogatható szelkefürdői domboldalt választott a nyughelyéül, sírját a székely nép közös emlékhelyévé tette. Orbán Balázs pontosan meghatározta, hogy vagyonának jövedelmeit mire kell fordítani a székelység javára. Szelkefürdőt és a Szombatfalvi házát, telkét bátyafiának hagyta azzal, hogy évi 400 forintot tehetséges, szegény diákok megsegítésére kötelesek fordítani. Tövisi birtokát és egyéb ingatlanjait az Erdélyi Közművelődési Egyletre hagyta, hogy, idézem, azt bölcs belátása szerint fordíthassa a székely kivándorlás meggátlására. 1978-ban Sütő András az emlékmű felé még csak 5 kapun haladt át, azokat az élet és halál kapuinak nevezve. A kapusor ma 17 székely kapuból áll. A sor legtetején, a sír előterében áll az a székely kapu, amelyet maga Orbán Balázs állítatott halála előtt 2 évvel, és amely egykor arany és kék színekkel volt díszítve.

0: A székelyfonó befejező részének szemelvényével véget ért a kapuk sorozatát lezáró székelykapuknak szentelt zenélőköntös a viszonthallásra.
1: Zenélőköntös.
2: Az elmúlt percekben zenélőköntös komoly zenei rovatunk szeptember 20-ai ismétlését hallgathatták meg Nagy Ibolya szerkesztésében. A következőkben válogatott ifjúsági dalokat hallhatnak.

Az elmúlt percekben válogatott ifjúsági dalokat hallhattak. Ezzel lassan Homok úr a műsorunk végére érkezünk, de ne menjenek messzire a rádiótól, mert 6 órakor ugyancsak én várom Önöket ébresztő információs magazin műsorunkban friss hírekkel, egy új recepttel és krédó hitépítő rovatunkkal. A nap gondolatával búcsúzom a kedves hallgatóinktól, ami Ravasz László református püspök tollából származik és így hangzik. Az életet egyetlen egy alapérzéssel lehet boldogan leélni, pedig éppen erre gondolnak legkevésbé az emberek, a hála érzésével. Ez a gondolat motiváljon minket a mai nap során. Ezzel én munkatársaim és magam nevében köszönöm szépen a megtisztelő figyelmüket és azt, hogy velem tartottak. Az elmúlt 3 órában a Homok úr a mai házigazdáját, Palkó Hannát hallották. Békesség Istentől, viszont hallásra! Áldott napot kívánok!

0: Ébresztő! Ébresztő! Információs magazinműsor.
1: Békesség Istentől jó reggelt kívánok! Szeretettel köszöntöm a kedves hallgatókat szeptember 29-én, kedden, az Ágnus Rádió ébresztő információs magazin műsorában. A mikrofonnál Palkó Hannát hallják. A pontos idő 6 óra. Most híreink következnek.
2: Hírek.
1: Híreink először címszavakban. Muresán szerint a PSZD már nem léphet fel hitelesen Európa barát pártként. Kiderült, mi okozta a tüzet a kolozsvári egyetemi kampuszban. Alexandru Nazare szerint mielőbb le kell zárni a politikai válságot, és erre holnap a parlamentben lesz lehetőség. Petri Sorpeiu szerint elképzelhető a PSZD és az AUR koalíciója, de csak akkor, ha a szociáldemokraták kezdeményezik az egyeztetéseket. Most pedig következzenek a részletek. Siegfried Muresan szerint a szociáldemokrata párt ismét a pártérdeket helyezte az ország érdeke elé, azzal a döntésével, hogy nem támogatja az általa javasolt kormány beiktatását. A kijelölt miniszterelnök a parlamentben találkozott a miniszterjelöltekkel. A sajtónak elmondta, hogy a jelöltek bizottsági meghallgatásai 14 órakor kezdődnek, és azt kérte, hogy mindegyik legalább 60 percig tartson. Muresan szerint a PSZD tegnap néhány perces ülésen, a kormányprogram érdemi elemzése nélkül egyhangulag döntött a kabinett támogatásának elutasításáról. Úgy vélekedett, hogy ezzel a szociáldemokraták tovább mélyítik a politikai válságot, és többé nem tudnak hitelesen Európa barát pártként fellépni, számolt be az Ager Press. A politikus emlékeztetett arra, hogy a Nemzeti Liberális Pártnak, a Mentsétek meg Romániát Szövetségnek és az RMDS-nek összesen 170 szavazata van. Hozzátette, egyeztettek függetlenekkel is, és a nemzeti kisebbségek frakciójával is tárgyalnak. Egy elektromos roller akkumulátorának túlmelegedése okozta a tüzet a kolozsvári HDU Diák Campus egyik bentlakásának 5. emeletén. Közölte a katasztrófa védelem a Föglia de Cluj információi szerint. Az egyetem saját vizsgálatot is indít az eset miatt. A vasárnapi tűzben senki nem sérült meg súlyosan, az érintett szobában viszont jelentős kár keletkezett. Az épületben a tűz keletkezésekor 200 diák tartózkodott. A Kolozs megyei katasztrófa védelem közlése szerint a tűz vasárnap hajnalban körülbelül 2 órakor tört ki a kolozsvári HDU kampuszban, a 17-es bentlakás 5. emeletén található egyik szobában. A Föklia információi szerint abban a szobában 2 pakisztáni hallgató lakott, és értesüléseik szerint a tüzet egy elektromos roller akkumulátorának túlmelegedése okozta. Az egyetem válságstábot hozott létre, amely folyamatosan tájékoztatja a hallgatókat és képviselőiket a további lépésekről. Sajnálom, hogy hallgatóinknak át kellett élniük ezt, ugyanakkor örülök, hogy senki nem szorult kórházi ellátásra, nyilatkozta vasárnap Daniel Dávid rektor. Hozzátette, hogy a BBT-je a használhatatlanná vált szobák lakóinak elhelyezéséről mindaddig gondoskodik, amíg vissza nem térhetnek a bentlakásba. Alexandru Nazare pénzügyminiszter jelölt tegnap kijelentette,

0: hogy mielőbb le kell zárni a politikai válságot, és erre holnap a Murashan kormány beiktatásáról szóló parlamenti szavazáson nyílhat lehetőség. A parlamentben nyilatkozó politikus elmondta, hogy egyelőre korai találgatni, milyen döntést hoz pénteken Romániáról a Standard & Poor's hitelminősítő. Úgy vélekedett, hogy a politikai bizonytalanság bonyolítja a helyzetet, de a leminősítés elleni erős érv, hogy idén az első 7 hónap után közel 27 milliárd lejjel javult a múlt évhez képest a költségvetés egyenlege. Arra a kérdésre, miszerint garantálható-e, hogy jövőre nem emelkednek az adók, Nazare kijelentette, erről a 2027-es költségvetés kidolgozásakor lehet érdemben beszélni. Hozzátette, hogy a jövő évi büdzsé 2026-hoz képest jelentős többletterhelésnek lesz kitéve, ezért a részleteiről valamennyi párttal egyeztetni kell. Ugyanakkor hangsúlyozta, hogy jelenleg nem számolnak az ÁFA 2027-es emelésével. A Bolozsán kormány ügyvivő pénzügyminiszteri tisztségét is betöltő politikus szerint most az a cél, hogy a Murashan kormány megkapja a parlament bizalmát, és valamennyi miniszterjelölt sikeresen szerepeljen a bizottsági meghallgatásokon. Petri Sorpeiu tegnap kijelentette, hogy ha a Murashan kormányt nem szavazza meg a parlament, a későbbiekben elképzelhető a Szociáldemokrata Párt és a Románok Egyesüléséért Szövetség koalíciója, de csak akkor, ha a szociáldemokraták kezdeményezik az egyeztetéseket. Az AUR szenátusi frakció vezetője szerint egy esetleges közös kormánytöbbségről még a következő Kotrocsenyi kormányalakítási konzultációk előtt kellene megállapodnia a két pártnak. Hangsúlyozta azt is, hogy az AUR elsődleges célja továbbra is az előrehozott választások kiírása, mert ezt tartja a politikai padhelyzet egyetlen demokratikus megoldásának. PU kizárta, hogy pártja megszavazzon egy olyan kormányt, amelynek nem tagja. Egy esetleges PESZEDE AUR együttműködés szerinte teljes mértékben a szociáldemokratáktól és Nikus Ordán államfőtől függ. Stefanica Avramescu, az AUR szóvivője tegnap közölte, a Murashan kormány beiktatásáról szóló szavazás után nem csak a PESZEDE-vel, hanem a Nemzeti Liberális Párttal vagy a Mentsétek meg Romániát szövetséggel is tárgyalhatnak egy új parlamenti többség létrehozásáról. A politikus elmondta, hogy az AUR a Murashan kormány sorsáról döntő szavazás után jelöli ki tárgyaló delegációját és ismerteti további lépéseit. Hozzátette, a párt már május óta nyitott a párbeszédre, de szerinte az úgynevezett Európa barát pártok eddig kerülték az AUR-ral való egyeztetést. A Román Nemzeti Bank mára érvényes valutárfolyama szerint 1 euró 5 lej 27 bani, 1 amerikai dollár 4 lej 63 bani, 100 magyar forint pedig 1 lej 43 baniba kerül.
1: Időjárás jelentés.
0: A meteorológusok előrejelzései értelmében Kolozsváron ma napos időre lehet számítani. A napcsúcs hőmérséklete 21 fok körül alakul, az éjszaka folyamán 6 fokig csökken a hőmérséklet. Híreinkhez az Ager Press hírügynökség, a maszol.ro és kronika.ro online hírportálok értesüléseit használtuk fel. Az időjárás jelentés a morkest.com előrejelzése alapján készült. Most a jó hír következik. A mai napra kijelölt két igét Barta István Zsolt, a Bulgária telepi református egyházközség lelkipásztora mondja el.
2: Jó hír!

legyen áldott Isten neve örökkön örökké, övé a bölcsesség és a hatalom. Dániel könyve, 2. fejezet, 20. verse. Ámen. Az áldás, a dicsőség és a bölcsesség, a hálaadás és a tisztesség, a hatalom és az erő, ami Istenünké, örökkön örökké. Jelenések könyve, 7. fejezet, 12. verse.

0: közelebb Istenhez és közelebb egymáshoz az Ágnus Rádióval.
1: Reklám. A serdülőkor új kihívások elé állít. Társadalmi elvárások, környezeti hatások, csalódások, új dolgok keresése, mindezek tévútra vezethetnek. A harmonikus és egészséges fejlődés érdekében olyan tevékenységekre fektes hangsúlyt, amelyek kapcsolatban vannak a serdülőkorral. Az Oktatási Minisztérium által kezdeményezett Nevelés az életért médiakampány az Orvosi és Gyógyszerészeti Egyetemek Konzorciuma és az Egészségügyi Minisztérium támogatásával.
2: Kevesebb mozgás, több stressz. A sportolás javítja fizikai és mentális állapotodat.
3: Reklám.
4: Szeret sütni, főzni? Szívesen kipróbálna új ételeket?
5: Hangolódjon a 88,3 MHz-re hétfőtől szombatig 6 óra 45 perckor.
4: Újabbnál újabb ötletekkel csalogatjuk Önöket reggel is rádió közelben.
5: Mi segítünk a receptes füzetet kibővíteni.
4: Kukta.
6: Kukta.
4: A mindennapi legfinomabb kenyerek rovata.
7: Sok kicsi sokra megy. Támogassa Ön is hónaponta egy lejjel az Ágnus Rádiót, hogy Erdélyben máshol is szólhasson Erdély egyetlen református rádiója. Adományát a kolozsvári gyülekezetekben elhelyezett pershelyekbe is teheti, de otthon is gyűjthet. Mi adunk hozzá egy kis persejt. Ha megtelt, tartalmát hozza el bármelyik református lelkészi hivatalba. Az Ön egy lejje is számít, hiszen sok kicsi sokra megy.
0: Az Ön adománya által ezrekhez továbbítjuk hitünk és kultúránk kincseit. Köszönjük, hogy eddig is támogatott.
8: Hírekkel legközelebb, 7:30-kor jelentkezem. A következő percekben Krédó hídépítő műsorunkat hallgathatják meg Szecsődi Árpád szerkesztésében.
9: Credo.
10: A megtartó hit műsora.
11: Békesség Istentől, szeretettel köszöntöm a rádió hallgatóit. Credo hitépítő műsorunk tartalmából. Isten üzenete Jakab apostol levele második fejezetének a 18. verse alapján szól hozzánk, Makkai László a Magyarországi Maklári Református Egyházközség lelkipásztorának áhítatán keresztül. Ezt követően a Parakletosz könyvesház kiadásában megjelent Josh McDowell és Bob Hostetler Ne dobd el az agyad, tudd, hogy mit és miért hiszel, Téfitek a kereszténységről című könyvből, Paradicsompüre és Teniszcipő című részt felolvassa Janicskó Mihály Noémi, rádiónk munkatársa. És most hallgassuk meg Isten hozzánk intézett üzenetét az ő igéjén keresztül.

Jakab apostol ma is segít számunkra, hogy mérlegleg tegyük hitünket, és az abból fakadó életvitelünket pontosabban és tisztában lássuk. Előfordul, hogy vitába keveredünk másokkal, hogyha a kereszténység és a mi személyes kereszténységünk is szóba kerül, és bizony néha nagyon fájdalmas vádak, bántó igazságtalanságok, hamis kritikák is elhangozhatnak. Ne hagyjuk, hogy ezek elvigyék a fókuszt arról, ami igazán számít, vagyis arról, hogy Istennek mi tetszik, és mi nem tetszik. Könnyű elfelejteni néha, hogy Isten látja a szívünk szándékait is. Ahogy tegnap mondtam, a hajlandóságot. És nem csak, hogy látja, de értékeli is. Az Istennek tetsző élet nem lehetetlen vállalkozás, de komoly veszély az ezzel kapcsolatban önelégültség, mely szintén ott sündörök körülöttünk. Az Isten iránti teljes szeretet megnyilvánult tettekben is, ez egyértelmű. De mit válaszolnánk, ha most megkérdezném mindannyiukat, vajon mi válogatjuk meg, hogy mikor és milyen tettben nyilvánul meg? Ki irányába, és kit hagyunk ki ebből, vagy a Szentléleknek engedelmeskedünk? Ha alkalmanként mutatjuk ki a hitünket, ha alkalmanként valljuk meg azt, vagyis megválogatjuk az alkalmakat és időket, akkor hasonlóvá válhatunk azokhoz, akik ellene akarnak állni Isten mindenek felett való hatalmának és jóságának. Nem akarják azt elismerni. Pedig mi élő példái vagyunk annak, hogy 2026-ban is érvényes a Zsoltár idézet, érezzétek és lássátok, hogy jó az Úr. Boldog az az ember, aki ő benne bízik. Ne rejtsük el ezt a boldogságunkat, se ma, se holnap, senki elől. Ámen. Imádkozzunk. Köszönjük Istenünk, hogy te látod a mi hitünket, látod a bizonytalanságainkat, és meghallgatod az imát, amit a tanítványok is mondtak egyszer, növeld a mi hitünket. Segíts, hogy összhang legyen, szívből jövő összhang, gondolataink, szavaink és tetteink között. Ahogy kérjük, növeld a hitünket, úgy kérjük, segíts igazán, őszintén jót tenni, segíts hitelesnek lenni. Ma, holnap és minden időben.

Isten üzenete Makkai László, a Magyarországi Maklári Református Egyházközség lelkipásztorának áhítatán keresztül szólt ma hozzánk, a Jakab apostol levele második fejezetének a 18. verse alapján. Műsorunk folytatásában a Parakletosz könyvesház kiadásában megjelent Josh McDowell és Bob Hostetler Ne dobd el az agyat, tudd, hogy mit és miért hiszel, Tévhitek a kereszténységről című könyvből, Paradicsompüre és teniszcipő című részt felolvassa a rádiónk munkatársa Jancsko Mihály Noémi.

Paradicsompüré és teniszcipő. Az agymosás mítosza. Sok ember úgy véli, hogy a keresztény megtérés nem más, mint valami pszichológiai fogásokkal kiváltott élmény, amit azzal érnek el, hogy a megtérőn agymosást hajtanak végre meggyőző szavakkal és érzelmileg megható keresztény mítoszokkal. Úgy képzelik, hogy az egész keresztény élet egy érzékcsalódás. Tehát a keresztények becsapják magukat, s különféle fogásokkal elérik, hogy valamicskét megváltozzon a viselkedésük. Ami egy tévhit. Egyszer bizonyságot tettem egy történelem órán kialakult vita során. Mikor befejeztem, a professzor megszólalt. Nézze meg, Dowell, minket a tények érdekelnek, nem holmi bizonyságtételek. Rengeteg emberrel találkoztam világszerte, akiket megváltoztatott Krisztus. És? Köszönöm, feleltem. Hadd fejezzem be, amit még szerettem volna mondani, és azonnal visszatérek a megjegyzésére. Pár pillanattal később sorra is került. Sokan azt mondják önök közül, hogy Krisztus megváltoztatta az életét. És akkor mi van? Most elmondom önöknek, hogy mi van akkor. Az egyik dolog, ami megerősítette számomra Jézus Krisztus feltámadásának tényét az, hogy milliónyi ember élete változott meg annak eredményeképpen, hogy hinni kezdtek Jézusban. Annak ellenére, hogy ez a sok ember az élet minden területéről, különböző nemzetekből származik, mégis figyelemre méltóan hasonló módon változtak meg. A legragyogóbb elméjű professzortól kezdve, a legtudatlanabb szerencsétlenig mindegyiküknek megváltozott az élete, mikor bizalmukat Jézusba vetették. Vannak, akik szerint ez mindössze annak az eredménye, hogy végig gondolták a dolgokat. Mások egyszerűen elvetik az egészet, hogy ez még nem bizonyít semmit. Csak hogy egy keresztény számára az ő személyes, szubjektív élményein kívül van egy objektív valóság is, amire alapozhat. Ez pedig Jézus Krisztus személye, és az ő feltámadása. Például, néztem az osztályra, képzeljük el, hogy bejön ide egy diák, s ezt mondja. Srácok, van egy paradicsom a teniszcipőmben a jobb lábamon. Ez a paradicsom megváltoztatta az életemet. Békét, szeretetet és örömöt adott. Olyat, amit még sohasem tapasztaltam azelőtt. De ez még nem minden. Azóta ráadásul 10 másodperc alatt futom le a 100 métert. Az osztályra mosolyogtam. Nehéz egy ilyen diákkal vitatkozni, folytattam. Ha az élete alátámasztja azt, amit mond, különösen, ha a szemed láttára vágtázza a köröket kint a pályán. A személyes bizonyságtétel gyakran egy ténylegesen létező dolog mellett szóló szubjektív érvelés. Épp ezért soha ne vessetek el semmiféle személyes tapasztalatot, mintha az nem számítana. De mondok két dolgot, amivel próbára lehet tenni a szubjektív tapasztalatokat. Először is, mi az objektív valóság a szubjektív tapasztalat mögött? Másodszor pedig, hány embernek támad hasonló szubjektív élménye az objektív valósággal kapcsolatban? Ha mindezt a teniszcipőben tárolt paradicsom esetére alkalmazzuk, mi a helyzet? Az első kérdésre adott válasz, hát a paradicsom a cipőmben. A második kérdés pedig a következő lesz. Ebben az osztályban, egyetemen, országban, kontinensen hányan tapasztalták ugyanazt a szeretetet, békét, örömöt, s megnövekedett egy gyorsaságot attól, hogy széttrancsíroztak egy paradicsomot a jobb lábukon viselt teniszcipőben. A legtöbb diák nevetni kezdett erre a kérdésre. De ki ítélhetné el őket érte? Hiszen nyilvánvaló, hogy a második kérdésre a válasz senki. Na de mi történik akkor, ha ezt a két próbát a keresztjének tapasztalataira alkalmazzuk? Milyen objektív valóság áll a szubjektív tapasztalatom a megváltozott életem mögött? Válasz, Krisztus személye és feltámadása. Hány ember tapasztalta ugyanazt az élményt, amikor kapcsolatba került Jézus Krisztussal? Válasz, milliók, különféle háttérből érkezett, különféle képzettséggel rendelkező, különféle nemzetiségű emberek, akiknek az élete a béke, öröm és győzelem új szintjére lépett azzal, hogy életüket Krisztusnak adták át. A keresztény megtérés élménye nem valamiféle agymosás. Annak ellenére, hogy nagyon is személyes, a kereszténység mégis egy objektív valóságon alapszik, s számtalanszor, számtalan ember életében megtörtént.
Pál apostol így ír a keresztény tapasztalat dinamikus erejéről a korintusiaknak. Ne tévelyegjetek! Sem paráznák, sem bálványimádók, sem házasságtörők, sem bujálkodók, sem fajtalanok, sem tolvajok, sem nyerészkedők, sem részegesek, sem rágalmazók, sem harácsolók nem fogják örökölni az Isten országát. Pedig ilyenek voltak közületek némelyek. De megmosattatok, megszentelődtetek, és meg is igazultatok az Úr Jézus Krisztus nevében, és a mi Istenünk lelke által. Ahogy olvashatjuk, a korintusiakhoz írt első levél 6. részének 9-től 11-ig terjedő verseiben.

Az elmúlt percekben a Parakletosz könyvesház kiadásában megjelent Josh McDowell és Bob Hostetler Ne dobd el az agyat, tudd, hogy mit és miért hiszel, Tévhitek a kereszténységről című könyvből, a Paradicsompüre és Teniszcipő című részt felolvasta Janicsko Mihály Noémi, rádiónk munkatársa. Ezzel elérkeztünk Krédó hitépítő műsorunk mai kiadásának a végéhez. Megköszönve figyelmüket, Isten áldása kísérje mindannyiuk életét. A viszont hallásra békesség Istentől.

0: Credo.
1: A megtartó hit műsora.
2: Az elmúlt percekben Credo hitépítő műsorunkat hallgathatták meg Szecsődi Árpád szerkesztésében.
0: Ébresztő! Ébresztő! Információs magazinműsor.
2: Békesség Istentől jó reggelt kívánok! Szeretettel köszöntöm a kedves rádió hallgatókat szeptember 29-én, kedden, az Ágnus Rádió ébresztő információs magazin műsorában. A mikrofonnál Palkó Hannát hallják. A nap gondolatával köszöntöm a kedves hallgatókat, ami Ravasz László református püspök tollából származik, és így hangzik. Az életet egyetlen egy alapérzéssel lehet boldogan leélni, pedig éppen erre gondolnak legkevésbé az emberek, a hála érzésével. Most pedig lássuk, mivel is várom a kedves hallgatókat egészen 8 óráig. Hamarosan rövid híreket hallhatnak, majd fellapozzuk a nap kalendáriumát, ezután pedig kukterovatunkat hallgathatják meg. Ezt követően ünnepeltjeinket köszöntjük. 7 órakor hírekkel várom önöket, utána jó hír csendül, ezután Credo hitépítő rovatunkkal folytatjuk. 7 óra 30 perckor rövid híreket hallhatnak, ezt pedig aktuális összeállításunk követi majd. Ezzel várom önöket egészen 8 óráig. Ha tehetik, tartsanak velem. A következőkben hírösszefoglalónkat hallhatják.
0: Hírek.
2: Híreink először címszavakban. Muresán szerint a PSZDE már nem léphet fel hitelesen Európa barát pártként. Kiderült, mi okozta a tüzet a kolozsvári egyetemi kampuszban. Alexandru Nazare szerint mielőbb le kell

lezárni a politikai válságot, és erre holnap a parlamentben lesz lehetőség. Petri Sorpeiu szerint elképzelhető a PESZEDE és az AUR koalíciója, de csak akkor, ha a szociáldemokraták kezdeményezik az egyeztetéseket. Most pedig következzenek a részletek. Siegfried Muresan szerint a szociáldemokrata párt ismét a pártérdeket helyezte az ország érdeke elé, azzal a döntésével, hogy nem támogatja az általa javasolt kormány beiktatását. A kijelölt miniszterelnök a parlamentben találkozott a miniszterjelöltekkel. A sajtónak elmondta, hogy a jelöltek bizottsági meghallgatásai 14 órakor kezdődnek, és azt kérte, hogy mindegyik legalább 60 percig tartson. Muresan szerint a PESZEDE tegnap néhány perces ülésen, a kormányprogram érdemi elemzése nélkül egyhangulag döntött a kabinet támogatásának elutasításáról. Úgy vélekedett, hogy ezzel a szociáldemokraták tovább mélyítik a politikai válságot, és többé nem tudnak hitelesen Európa-barát pártként fellépni, számolt be az Ager Press. Egy elektromos roller akkumulátorának túlmelegedése okozta a tüzet a kolozsvári HDU Diák Campus egyik bentlakásának 5. emeletén. Közölte a katasztrófa védelem a Föklia de Cluj információi szerint. Az egyetem saját vizsgálatot is indít az eset miatt. A vasárnapi tűzben senki nem sérült meg súlyosan, az érintett szobában viszont jelentős kár keletkezett. Az épületben a tűz keletkezésekor 200 diák tartózkodott. A Kolozs megyei katasztrófa védelem közlése szerint a tűz vasárnap hajnalban, körülbelül 2 órakor tört ki, a kolozsvári HDU kampuszban, a 17-es bentlakás 5. emeletén található egyik szobában. A Föklia információi szerint abban a szobában 2 pakisztáni hallgató lakott, és értesüléseik szerint a tüzet egy elektromos roller akkumulátorának túlmelegedése okozta. Alexandru Nazare pénzügyminiszter jelölt tegnap kijelentette, hogy mielőbb le kell zárni a politikai válságot, és erre holnap a Muresan kormány beiktatásáról szóló parlamenti szavazáson nyílhat lehetőség. A parlamentben nyilatkozó politikus elmondta, hogy egyelőre korai találgatni, milyen döntést hoz pénteken Romániáról a Standard & Poor's hitelminősítő. Úgy vélekedett, hogy a politikai bizonytalanság bonyolítja a helyzetet, de a leminősítés elleni erős érv, hogy idén az első 7 hónap után közel 27 milliárd lejjel javult a múlt évhez képest a költségvetés egyenlege. Petri Sorpeiu tegnap kijelentette, hogy ha a Muresan kormányt nem szavazza meg a parlament, a későbbiekben elképzelhető a Szociáldemokrata Párt és a Románok Egyesüléséért Szövetség koalíciója, de csak akkor, ha a szociáldemokraták kezdeményezik az egyeztetéseket. Az AUR szenátusi frakció vezetője szerint egy esetleges közös kormánytöbbségről még a következő kotrocsenyi kormányalakítási konzultációk előtt kellene megállapodnia a két pártnak. Hangsúlyozta azt is, hogy az AUR elsődleges célja továbbra is az előrehozott választások kiírása, mert ezt tartja a politikai padhelyzet egyetlen demokratikus megoldásának. Péjú kizárta, hogy pártja megszavazzon egy olyan kormányt, amelynek nem tagja. Egy esetleges PESZEDE AUR együttműködés szerinte teljes mértékben a szociáldemokratáktól és Nikus Ordán államfőtől függ. A meteorológusok előrejelzései értelmében Kolozsváron ma napos időre lehet számítani. A napcsúcs hőmérséklete 21 fok körül alakul, az éjszaka folyamán 6 fokig csökken a hőmérséklet. Híreinkhez az Ager Press hírügynökség, amaszol.ro és kronika.ro online hírportálok értesüléseit használtuk fel. Az időjárás jelentés a morkest.com előrejelzése alapján készült. Hírekkel legközelebb 7 órakor jelentkezem. A következő percekben fellapozzuk a nap kalendáriumát.

Szeptember 29-e, az év 272. szökő évben 273. napja a Gergely naptár szerint. Az évből még 93 nap van hátra. Nézzük meg, melyek azok a fontosabb események, amelyek szeptember 29-éhez kötődnek.

440. szeptember 29-én felszentelik első nagy Leó pápát. 1502-ben II. U. László magyar király Székesfehérvárot feleségül veszi Kandalei Annát, akit ugyanaznap ugyanott Bakócz Tamás esztergomi érsek magyar királynévá koronáz. 1534. szeptember 29-én Majláth István elfoglalja Meggyest, Ludovico Grittit kivégzik. 1650-ben Angliában Henry Robinson megnyitja a világ első házasságkötő irodáját. 1848. szeptember 29-én a Pákozdi csatában a magyar honvédsereg megállítja Jelasics tábornagy Horváth Bán császári hadseregét. 1902. szeptember 29-én megnyílik az első színház a Broadway-en, alapítója David Belasco. 1903. szeptember 29-én első Ferenc József király Kuen Hédervári Károly grófot nevezi ki miniszterelnökké. 1907-ben elkezdődik a Washingtoni National Cathedral építése, befejezése 93 évvel később, ugyanezen a napon történik, 1990-ben. 1938. szeptember 29-én aláírják a Müncheni Egyezményt, amely Csehszlovákia feldarabolásához vezet. 1979-ben ezen a napon első alkalommal látogat Írországban II. János Pál pápa. Ezek voltak tehát azok a híresebb események, amelyek szeptember 29-én történtek.

Most nézzük meg, kik azok a híresebb személyek, akiknek születési évfordulója szeptember 29-ére esik. Időszámításunk előtt 106-ban ezen a napon született Pompeius római hadvezér, tengernagy. 1511. szeptember 29-én ezen a napon jött a napvilágra Servet Mihály, spanyol humanista és természettudós, a kisvérkör felfedezője, az unitárius univerzalizmus egyik kiemelkedő úttörője. 1894-ben ezen a napon született dr. Hetényi Géza, orvos, belgyógyász, a Magyar Tudományos Akadémia tagja. 1899-ben ezen a napon született Bíró László József, a golyóstól feltalálója. 1906-ban ezen a napon jött a napvilágra Macsovics István, Kossuth-díjas, darutervező, mérnök. 1909. szeptember 29-én jött a napvilágra Kertész Erzsébet, magyar író. 1927-ben ezen a napon jött a napvilágra Kovalik Károly, újságíró, riporter, televíziós műsorvezető. 1928-ban ezen a napon jött a napvilágra Lantos Mihály, olimpiai bajnok, labdarúgó, az aranycsapat tagja. 1935. szeptember 29-én jött a napvilágra Jerry Lee Lewis, amerikai zongoraművész, rock'n'roll énekes. 1971-ben ezen a napon jött a napvilágra Seger Gábor, magyar színész, szinkron színész. 1995. szeptember 29-én született Forgács Dávid, magyar labdarúgó. Ők voltak tehát azok a híresebb személyiségek, akik szeptember 29-én születtek.

Most nézzük meg, kik azok a híresebb személyiségek, akiknek haláluk évfordulója szeptember 29-ére esik. Időszámításunk előtt, 48-ban, ezen a napon hunyt el Pompeius római hadvezér. 1534. szeptember 29-én tért vissza teremtőjéhez Gritti Alajos, olasz származású kalandor, a Magyar Királyság kormányzója. 1941-ben ezen a napon tért vissza teremtőjéhez Abanovák Vilmos, magyar festőművész, grafikus. 1955-ben ezen a napon hunyt el Heller Farkas, magyar közgazdász, a Magyar Tudományos Akadémia tagja. 1968. szeptember 29-én hunyt el Taki Ferenc, magyar gépészmérnök, a Budapesti Műszaki Egyetem tanára, az elektrotechnika tanszék újjászervezője. 1980-ban ezen a napon hunyt el Márton Áron, az erdélyi római katolikus egyház püspöke. 1988-ban ezen a napon tért vissza teremtőjéhez Milaszkovszki Erzsébet, magyar jelmeztervező. 2007-ben ezen a napon tért vissza teremtőjéhez Zsivocki Gyula, olimpiai bajnok, magyar kalapácsvető. Ők voltak tehát azok a híres személyiségek, akiknek halálozásuk évfordulója szeptember 29-ére esett.

Ma van a kávé világnapja Magyarországon 2009-től. Ma van Mihály arkangyal, Gabriel arkangyal és Rafael arkangyal ünnepe a katolikus egyházban. Ma van a magyar néphagyomás szerint a pásztorok elszegődtetésének napja. Ma van a kukoricatörés kezdete, és a hagyomány úgy tartja, hogy ha Mihálykor dörög az ég, szép lesz az idő, de kemény lesz a tél.

Milyen lesz majd, hogy legyek mindig jó, hogy ne ártsak másnak, a magamnak is rossz vagyok társnak. Mikor múlt el az a perc, ami számított, mikor azt hittem a csodára várni jobb. Miért van az, hogy a barátból ellenség lesz, és a pénz csak éhessé tesz? Miért én maradtam a null, hogyha felvettem a kesztyűt? Magam hajszoltam hasztalanul, hosszú éveknek lett ez a vesztük. Az életem csak én mentettem meg, lehet pont én vagyok minden válasz. Ha a józan észre szembe megyek, tudom akkor is meg.

0: Az elmúlt percekben a Follow the Flow anyám mondta című zene száma szólt. A következőkben Kukta rovatunkat hallhatják.
1: Kukta. Ötletek a fazék mellől.
2: A fakanál kopogjon ne a szemű.

Szeretettel köszöntöm a kedves hallgatókat mai kuktarovatunkban. Ma egy igazán őszies és nagyon különleges receptet hoztam el önöknek, ami nagyon jó az őszi estéken elkészítve és felmelegíti az embert, és ez nem más, mint a gyömbéres almás sütőtökleves.

Lássuk először is, hogy milyen hozzávalók szükségesek, ha 4 személyre szeretnénk készíteni a gyömbéres almás sütőtök levest. 1 darab kanadai sütőtök, 4 darab alma, 1 darab narancs, só, 1 únyi gyömbér, olívaolaj és tökmagolaj.

Most pedig lássuk az elkészítést. A sütőtökrémleveshez hosszában félbevágjuk a megmosott tököt. Kikaparjuk a magjait, meghámozzuk, majd a tök húst kockára vágjuk és beletesszük egy fazékba. Három almát megpucolunk, a húsát szintén kockára vágjuk, hozzáadjuk a tökhöz. A narancsot félbevágjuk, az egyik felének a héját hozzáreszeljük a sütőtökhöz és az almához. A másik felének vékonyan lehántjuk a héját, felcsíkozzuk és félretesszük. A sütőtökleves készítését folytatjuk azzal, hogy a fazékba tett zöldséget és gyümölcsöt körülbelül 1 liter vízzel felöntjük, megsózzuk és elkezdjük főzni. Hozzáadjuk a megpucolt, felszeretelt gyömbért is. Ha már puha a sütőtök, akkor merülő mixerrel áttörjük. Belefacsarjuk a narancslevét is, megkóstoljuk, ha szükséges, sózzuk. Beállítjuk a gyömbéres almás sütőtökleves sűrűségét. Ha hígabban szeretjük, öntünk még hozzá vizet, és összeforraljuk. A megmaradt almát negyedeljük, kiszedjük a csutkáját, a húsát apró kockára vágjuk. Végül egy serpenyőben 1-2 evőkanálnyi olívaolajat hevítünk, és roppanósra sütjük a gyümölcsöt, a végén rádobjuk a csíkokra vágott narancséjat, és azzal is átforgatjuk. A kész levest tányérokba szedjük. Mindegyikre kannalazunk a narancséjas sült almából, és rácsöpögtetünk egy kis tökmagolajat.

Készíteni a gyömbéres almás sütőtök levest. Egy darab kanadai sütőtök, 4 darab alma, 1 darab narancs, só, 1 gyúnyi gyömbér, olívaolaj, valamint tökmagolaj.

0: Így néz ki a gyömbéres almás sütőtökleves elkészítésének a receptje. Ha esetleg ma, vagy valamelyik hidegebb őszi estén ez lenne a vacsora, vagy az ebéd, akkor a mindmegette.hu oldalán megtalálható a recept. Én jó főzést kívánok Önöknek, és jó étvágyat!
1: Kukta. Ötletek a fazék mellől.
2: A fakanál kopogjon ne a szemű.
0: Kukta rovatunkkal holnap ugyanekkor, ugyanebben az időpontban jelentkezünk. A következő percekben ünnepeltjeinket köszöntjük.
3: Ma, szeptember 29-én Mihály, Rafael, Gabriella és Gábor névnapokat ünneplünk. Nézzük meg, honnan származnak ezek a nevek. A Mihály héber eredetű bibliai férfi név, a Mikael magyar formája. Jelentése, ki olyan, mint az Isten. A név eredeti képviselője, az egyik arkangyal, akit Dániel proféta könyvében, Júdás apostol levelében és a Jelenések könyvében említenek, női párja Mihályéla. A Rafael férfi név a héber Rafael névből ered. Jelentése, Isten meggyógyított. Női párja Rafaela. A Gábor héber eredetű férfi név, a Gabriel magyar változata. Jelentése, Isten embere vagy Isten erősnek bizonyult. Női párja a Gabriella. Vezetéknévként is előfordul szintén Gábor formában. A Gabriella, a Gábor név női párja. Isten éltessen minden Mihály, Rafael, Gabriella és Gábor nevű hallgatónkat, és mindazokat, akik ma születésnapjukat, házassági évfordulójukat, vagy életük más fontosabb eseményét ünneplik. A következő dal nekik szóljon.

Ünnepeltjeinket a Bagosi Brothers Company Boldog Idők című zeneszámával köszöntöttük. Isten éltesse őket még nagyon sokáig, és áldja meg őket gazdagon.

0: Ébresztő! Ébresztő! Információs magazinműsor.
1: Békesség Istentől jó reggelt kívánok! Szeretettel köszöntöm a kedves, most becsatlakozó rádióhallgatókat is szeptember 29-én, kedden, az Ágnus Rádió ébresztő információs magazin műsorában. A mikrofonnál Palkó Hannát hallják. A nap gondolatával köszöntöm a kedves hallgatókat, ami Ravasz László református püspök tollából származik, és így hangzik. Az életet egyetlen egy alapérzéssel lehet boldogan leélni, pedig éppen erre gondolnak legkevésbé az emberek, a hála érzésével. Most pedig lássuk, mivel is várom a kedves hallgatókat 8 óráig. Hamarosan híreket mondok, ezután jó hírcsendül, majd pedig krédó hitépítő rovatunkkal folytatjuk. 7 óra 30 perckor rövid híreket.

0: Ezt hallhatnak, ez pedig aktuális összeállításunk követi majd. Ezzel várom önöket egészen 8 óráig, ha tehetik, tartsanak velem. Most híreink következnek.
1: Hírek.
0: Híreink először címszavakban. Muresan szerint a PSZDE már nem léphet fel hitelesen Európa barát pártként. Kiderült, mi okozta a tüzet a kolozsvári egyetemi kampuszban. Alexandru Nazare szerint mielőbb le kell zárni a politikai válságot, és erre holnap a parlamentben lesz lehetőség. Petri Sorpeiu szerint elképzelhető a PSZDE és az AUR koalíciója, de csak akkor, ha a szociáldemokraták kezdeményezik az egyeztetéseket. Most pedig következzenek a részletek. Siegfried Muresan szerint a szociáldemokrata párt ismét a pártérdeket helyezte az ország érdeke elé, azzal a döntésével, hogy nem támogatja az általa javasolt kormány beiktatását. A kijelölt miniszterelnök a parlamentben találkozott a miniszterjelöltekkel. A sajtónak elmondta, hogy a jelöltek bizottsági meghallgatásai 14 órakor kezdődnek, és azt kérte, hogy mindegyik legalább 60 percig tartson. Muresan szerint a PSZDE tegnap néhány perces ülésen, a kormányprogram érdemi elemzése nélkül egyhangulag döntött a kabinett támogatásának elutasításáról. Úgy vélekedett, hogy ezzel a szociáldemokraták tovább mélyítik a politikai válságot, és többé nem tudnak hitelesen Európa barát pártként fellépni, számolt be az Ager Press. A politikus emlékeztetett arra, hogy a Nemzeti Liberális Pártnak, a Mentsétek meg Romániát Szövetségnek és az RMDS-nek összesen 170 szavazata van. Hozzátette, egyeztettek függetlenekkel is, és a nemzeti kisebbségek frakciójával is tárgyalnak. Egy elektromos roller akkumulátorának túlmelegedése okozta a tüzet a kolozsvári HDU Diák Campus egyik bentlakásának 5. emeletén. Közölte a katasztrófa védelem a Fökli de Cluj információi szerint. Az egyetem saját vizsgálatot is indít az eset miatt. A vasárnapi tűzben senki nem sérült meg súlyosan, az érintett szobában viszont jelentős kár keletkezett. Az épületben a tűz keletkezésekor 200 diák tartózkodott. A Kolozs megyei katasztrófa védelem közlése szerint a tűz vasárnap hajnalban, körülbelül 2 órakor tört ki, a kolozsvári HDU kampuszban, a 17-es bentlakás 5. emeletén található egyik szobában. A Föklia információi szerint abban a szobában 2 pakisztáni hallgató lakott, és értesüléseik szerint a tüzet egy elektromos roller akkumulátorának túlmelegedése okozta. Az egyetem válságstábot hozott létre, amely folyamatosan tájékoztatja a hallgatókat és képviselőiket a további lépésekről. Sajnálom, hogy hallgatóinknak át kellett élniük ezt, ugyanakkor örülök, hogy senki nem szorult kórházi ellátásra, nyilatkozta vasárnap Daniel Dávid rektor. Hozzátette, hogy a BBT-je a használhatatlanná vált szobák lakóinak elhelyezéséről mindaddig gondoskodik, amíg vissza nem térhetnek a bentlakásba. Alexandru Nazare pénzügyminiszterjelölt tegnap kijelentette, hogy mielőbb le kell zárni a politikai válságot, és erre holnap a Muresan kormány beiktatásáról szóló parlamenti szavazáson nyílhat lehetőség. A parlamentben nyilatkozó politikus elmondta, hogy egyelőre korai találgatni, milyen döntést hoz pénteken Romániáról a Standard & Poor's hitelminősítő. Úgy vélekedett, hogy a politikai bizonytalanság bonyolítja a helyzetet, de a leminősítés elleni erős érv, hogy idén az első 7 hónap után közel 27 milliárd lejjel javult a múlt évhez képest a költségvetés egyenlege. Arra a kérdésre, miszerint garantálható-e, hogy jövőre nem emelkednek az adók, Nazare kijelentette, erről a 2027-es költségvetés kidolgozásakor lehet érdemben beszélni. Hozzátette, hogy a jövő évi büdzsé 2026-hoz képest jelentős többletterhelésnek lesz kitéve, ezért a részleteiről valamennyi párttal egyeztetni kell. Ugyanakkor hangsúlyozta, hogy jelenleg nem számolnak az ÁFA 2027-es emelésével. A Bolozsán kormány ügyvivő pénzügyminiszteri tisztségét is betöltő politikus szerint most az a cél, hogy a Muresan kormány megkapja a parlament bizalmát, és valamennyi miniszterjelölt sikeresen szerepeljen a bizottsági meghallgatásokon. Petri Sorpeiu tegnap kijelentette, hogy ha a Muresan kormányt nem szavazza meg a parlament, a későbbiekben elképzelhető a Szociáldemokrata Párt és a Románok Egyesüléséért Szövetség koalíciója, de csak akkor, ha a szociáldemokraták kezdeményezik az egyeztetéseket. Az AUR szenátusi frakció vezetője szerint egy esetleges közös kormánytöbbségről még a következő kotrocsenyi kormányalakítási konzultációk előtt kellene megállapodnia a két pártnak. Hangsúlyozta azt is, hogy az AUR elsődleges célja továbbra is az előrehozott választások kiírása, mert ezt tartja a politikai padhelyzet egyetlen demokratikus megoldásának. PU kizárta, hogy pártja megszavazzon egy olyan kormányt, amelynek nem tagja. Egy esetleges PESZEDE AUR együttműködés szerinte teljes mértékben a szociáldemokratáktól és Nikus Ordán államfőtől függ. Stefanica Avramescu, az AUR szóvivője tegnap közölte, a Muresan kormány beiktatásáról szóló szavazás után nem csak a PESZEDE-vel, hanem a Nemzeti Liberális Párttal vagy a Mentsétek meg Romániát szövetséggel is tárgyalhatnak egy új parlamenti többség létrehozásáról. A politikus elmondta, hogy az AUR a Muresan kormány sorsáról döntő szavazás után jelöli ki tárgyaló delegációját és ismerteti további lépéseit. Hozzátette, a párt már május óta nyitott a párbeszédre, de szerinte az úgynevezett Európa barát pártok eddig kerülték az AUR-ral való egyeztetést. A Román Nemzeti Bank mára érvényes valutárfolyama szerint 1 euró 5 lej 27 bani, 1 amerikai dollár 4 lej 63 bani, 100 magyar forint pedig 1 lej 43 baniba kerül.
1: Időjárás jelentés.
0: A meteorológusok előrejelzései értelmében Kolozsváron ma napos időre lehet számítani. A napcsúcs hőmérséklete 21 fok körül alakul, az éjszaka folyamán 6 fokig csökken a hőmérséklet. Híreinkhez az Ager Press hírügynökség, a maszol.ro és kronika.ro online hírportálok értesüléseit használtuk fel. Az időjárás jelentés a morkest.com előrejelzése alapján készült. Most a jó hír következik. A mai napra kijelölt két igét Barta István Zsolt, a Bulgária telepi református egyházközség lelkipásztora mondja el.
2: Jó hír!

legyen áldott Isten neve örökkön örökké, övé a bölcsesség és a hatalom. Dániel könyve, 2. fejezet, 20. verse. Ámen. Az áldás, a dicsőség és a bölcsesség, a hálaadás és a tisztesség, a hatalom és az erő, ami Istenünké, örökkön örökké. Jelenések könyve, 7. fejezet, 12. verse.

0: közelebb Istenhez és közelebb egymáshoz az Ágnus Rádióval.
1: Reklám. Hírek, információ, kultúra, kampusz, sport, riport, mozaik, vélemény, művelődés, állatbarát, körkép, egészségügy, gazdaság, tudomány, motorház, totogó, ponifát, spektákulum, világjáró, információ, kultúra, kampusz, sport, riport, mozaik, vélemény, művelődés, állatbarát, körkép, egészségügy, gazdaság, tudomány, motorház, totogó, ponifát, spektákulum. Szabadság. Erdélyi közéleti napilap.
2: Egy könyvet is lehet követni, lájkolni vagy megosztani. Csatlakozz a hálózathoz. Olvas.
3: Reklám.
4: Jézus Krisztus azzal bízta meg a tanítványait, hogy hirdessék az evangéliumot.

Az Agnus Rádió célja ma is az, hogy ennek a küldetésnek hűséges követője és tolmácsa legyen. Segítse református rádiónk megújulását, fennmaradását, küldetését, hogy minél több helyen, közösségben, életben jelen lehessen az evangélium. Örömmel fogadjuk adományait a kolozsvári egyházközségekben elhelyezett perseinkbe, vagy rádiónk stúdiójában a Konstanca utca 1-3 szám alatt.

0: Rock, alternatív, jazz. Félórányi betekintés a könnyű zene világába Bíró Hunorral. Így zenél a világ, így muzsikál Erdély.
1: Fülbe jó, az Ágnus Rádió könnyű zenei műsora szombatonként 13 óra 30 perckor.
2: Legyen ön is napra kész. Látogasson el honlapunkra, olvassa legfrissebb híreinket, műsorajánlóinkból pedig megtudhatja, hogy melyik rovatban miről lesz szó.
3: www.agnusradio.ru
2: Közösségünk honlapja.
4: Az önadománya által ezrekhez továbbítjuk hitünk és kultúránk kincseit. Köszönjük, hogy eddig is támogatott.
5: Hírekkel legközelebb 7:30 jelentkezem. A következő percekben Krédó hitépítő műsorunkat sugározzuk Szecsődi Árpád szerkesztésében.
6: Krédó.
7: A megtartó hit műsora.
8: Békesség Istentől, szeretettel köszöntöm a rádió hallgatóit. Krédó hitépítő műsorunk tartalmából. Isten üzenete Jakab apostol levele második fejezetének a 18. verse alapján szól hozzánk Makkai László, a magyarországi maklári református egyházközség lelkipásztorának áhítatán keresztül. Ezt követően a Parakletosz könyvesház kiadásában megjelent Josh McDowell és Bob Hostetler, ne dobd el az agyad, tudd, hogy mit és miért hiszel, téfitek a kereszténységről című könyvből, Paradicsompüre és teniszcipő című részt felolvassa Janicskó Mihály Noémi, rádiónk munkatársa. És most hallgassuk meg Isten hozzánk intézett üzenetét az ő igéjén keresztül.

Szeretettel köszöntöm Önöket, Makai László vagyok, a Hevesi Eötvösi József Református Oktatási Központ iskola lelkésze, a maklári és egerszaluki gyülekezetek lelkipásztora. Isten hozzánk Jakab apostol leveléből, a második fejezetből, a második fejezetnek a 18. és következő verséből szól hozzánk. Mondhatja valaki azt is, neked hited van, nekem meg cselekedeteim vannak. Mutasd meg nekem a hitedet cselekedetek nélkül, és én is meg fogom neked mutatni cselekedeteim alapján a hitemet. Ámen. Jakab apostol ma is segít számunkra, hogy mérlegleg tegyük hitünket, és az abból fakadó életvitelünket pontosabban is tisztában lássuk. Előfordul, hogy vitába keveredünk másokkal, hogyha a kereszténység, és a mi személy sokkal, hogyha a kereszténység, és a mi személyes kereszténységünk is szóba kerül.

0: Köszöntöm a Kárpát-medencei Református Rádiók hallgatóit. Önök közös műsorunkat, a Határtalant hallják. Bekfi Mária vagyok. Hallgassák meg az Anyaország, Kárpátalja és Erdély híreiből készült összeállításunkat. Egy kis ízelítő mai műsorunkból. Család és párok lelki gondozása.
1: Megtalálni azokat a pontokat a házasságunkban, a családunk életében, ahol elakadásaink vannak, ahol valamit mélyre elraktároztunk, és nem merünk róla beszélni. Mert hogyha beszélnénk, akkor abból csak veszekedés lenne, és szerintem nagyon sok családban ez ismerős, hogyha valami nézeteltérés, konfliktus előkerül, akkor a veszekedésen túl nincsen megoldás.
0: Hitoktatás Nyíregyházán.
2: Ha megközelítjük ezt a témát, akkor a most Magyarországon folyó, iskolákban folyó hitoktatás két arcú. Egyrésztről vannak egyházi intézmények, tehát egyházi általános iskolák, gimnáziumok, és az ott folyó hitoktatás az heti 2 órában történik, és ott a belépéskor a szülők és a gyermek is vállalja, hogy ebben a hitoktatásban automatikusan részt vesz. A másik arca pedig az, ami a világi állami iskolákban folyik. Itt 2013-tól 1-től 8. évfolyamig heti 1 órában lehet kötelező módon választani a hit és elkölcstan oktatást is.
0: Kéz a kézben jótékonysági vásár.
3: Van a Kéz a kézben jótékonysági könyvlicit és tombola csoportunk, ez a Facebook csoportunk, és itt bárki bekapcsolódhat. Amúgy nagyon egyszerűen lehet licitre felrakni tárgyakat, vagyis könyveket. Maga a lépések azok kb. Úgy néz ki, hogy ugye lefotozod a licitre szánt könyvet, ezt kiposztolod a csoportba, raksz ugye egy kezdő licitet, egy licit lépcsőt, hogyha szeretnél.
0: Ezekkel a témákkal várjuk Önöket, ha tehetik, tartsanak velünk.

Kárpátalja. A következő beszélgetésünkben szó esik arról, hogyan hat a háború, a szétszakítottság és a mindennapi bizonytalanság a kárpátaljai családok és házaspárok életére. Pocsainé Tövisi Tíma, a református lelkipásztor,

0: Viktor, család és pár lelki gondozó, mentálhigiénész szakember arról beszél, hogyan segíthet a lelki gondozó a visszatérő konfliktusok, az elhidegülés vagy éppen a válás gondolatának megjelenésekor. Megtudhatjuk azt is, mikor érdemes külső segítséget kérni, hogyan működhet a páros lelki gondozás, és mit tehetnek a házastársak otthon, egymásra időt számva és újra megtanulva beszélgetni. A lelkipásztor végül arról is szól, miért fontos számára a családok segítése, és milyen bátorítást adna a nehézségekkel küzdő házaspároknak.
1: 2026-ban Kárpátalján talán nagyobb hangsúlyt kellene, hogy kapjon az, hogy család és párok lelki gondozása, hiszen úgy a családokban és a párok életében is annyi megpróbáltatás van jelen, ami akarva akaratlanul is, de hozza magával azt, hogy egyre több diszfunkcionális család jelenik meg, egyre több kapcsolatban problémák. Hogyan látja ön ezt a helyzetet itt Kárpátalján, és mivel lehetne ezen segíteni?
2: Az a tapasztalatom, hogy nagyon nagy mélységben van a házasságok legnagyobb része Kárpátalján. Hát az elmúlt időszak az rányomta a bélyegét minden család életére, és ugye már az 5. éve folyik a háború, és nincs kilátásban, hogy vége lesz, és azok a családok, akik szétszakítottságban vannak még mindig, mert azt vállalták, hogy egyik fél itt Kárpátalján marad, a másik meg egy másik országban, semmiképpen sincs szó ott családépítésről, vagy úgy családról, mint fogalomról, mert a gyerek elveszítette egyik szüleit egészen biztosan, a másik szülőt is valamilyen szinten, mert az, aki Kárpátalján maradt, az a mindennapi megélhetésért küzd, és hogyha anya és apa szerepet visz egyik fél teljes mértékben, akkor nem tud ott lenni, mint szülő a gyerekének az életében úgy, ahogy ott kellene lennie, és szerintem nagyon sok család szenved emiatt, gyerekek és férj és feleség is egyaránt, akik itt együtt élnek még, és egy családként vannak jelen Kárpátalján, őnekik is megvannak a hasonló nehézségeik, mert felgyorsult az élet. Tehát ott van a lelki terhe annak, hogy egy nyomáson, ha van felmentése egy férfinak, ha nincs, akkor is van egy nyomás, egy háborús nyomás, a megélhetésért folyó küzdelem, és nagyon ritka az meglátásom szerint, amikor a családok, a házastársak arra koncentrálnak, hogy hogyan töltsünk minőségi időt egymással. És ez a háború a családokat lopta meg, mert nincs együtt töltött idő úgy a nagy családban sem, tehát a generációk sem töltenek, több generáció sem tölt időt egymással, és így a gyerekek teljesen kiszakadnak meglátásom szerint, és hát én azt tapasztalom, hogy gyülekezetemken belül, hogyha a lelkipásztoroknak a tekintete erre kinyílik, hogy lelki gondozni kell a családokat, akkor azokban a gyülekezetekben nagyon intenzíven, aki igényes magára és a lelki életére és a családjára, ő részt vesz bizonyos alkalmakon, de ahol nincs lehetőség, vagy talán nincs meg az az ember, aki odafigyelne rájuk koncentráltan, ott a saját maguk problémáival küzdenek, és hát elvannak, és a probléma az mindig mélyre van elrakva, és a hétköznapi dolgokkal foglalkoznak az emberek, és a hétköznapi dolgok őrlik fel az egész életet, és ami mélyen van, az lehet soha nem is fog előkerülni.
1: Miben tud segíteni egy lelki gondozó, aki kimondottan a családokra és a párokra koncentrál?
2: Hát elsősorban meghallgat. Szerintem egy lelki gondozó mindig abban a legnagyobb segítség, hogy bizalommal hozzá lehet fordulni, mert ami elhangzik egy beszélgetésen, az ott marad. Közben meg az Isten jelenlétében történik ez a beszélgetés, mert azért azt nem szabad elfelejteni, hogy itt nem emberi segítségen fog múlni egy család életében sem a segítségnyújtás, hanem Isten avatkozik be, és Isten kínálja fel azt a megoldást, ami szerinte való. És ezért nagy kincs ma egy lelki gondozó és egy lelki gondozóhoz elmenni, akár egyéni beszélgetésre, akár házastársként vagy családként, ne talán együtt, hogy megtalálni azokat a pontokat a házasságunkban, a családunk életében, ahol elakadásaink vannak, ahol valamit mélyre elraktároztunk, és nem merünk róla beszélni, mert hogyha beszélnénk, akkor abból csak veszekedés lenne, és szerintem nagyon sok családban ez ismerős, hogyha valami nézeteltérés, konfliktus előkerül, akkor a veszekedésen túl nincsen megoldás, és a lelki gondozó jelenlétében meg talán ez törhet meg, hogy halljuk hangosan kimondva a saját érzéseinket is, gondolatainkat is, és a társunkét is, ne talán a gyerekeinkét is, hogyha a család nagyobb létszámban érkezik, és minden egyet és kimondott szónak súlya van. És néha csak annyi kell, hogy koncentráltan időt szánjunk arra, talán egy külső embert bevonva segítségként, hogy kimondjuk azt, ami van. Mert onnan tudunk építkezni, hogy tudjuk, hogy hol tartunk. Tehát ha én nem tudom, hogy hol tartok, akkor nem tudom, hogy még mennyi mindenre van szükségem arra, hogy fölépítsek esetleg egy házat. De ha látom, hogy hol tartok, mondjuk, hogyha most egy épület építésén gondolkodunk, akkor tudom, hogy még mennyi keretem van erre, még hogyan oszthatom be az időmet, energiámat, és ez ugyanígy működik egy család egy házasság életében is.
1: Bennem felmerül végig, ahogy beszélgetünk, az a kérdés, hogy hogyan lehet párokkal dolgozni? Tehát amikor egy egyéni beszélgetésről van szó, akkor valóban áthagyjuk magunkat, és meghallgatjuk azt az egyént ítélkezésmentesen. De amikor két emberről van szó, ott már mondhatjuk azt, hogy akár két tűz közé is kerülhet a lelki gondozó, hogy nyilvánvalóan nem adhatunk egyik félnek vagy másiknak igazat, de jelen kellene is mind a két fél támogatni egyfajta módon, hogy mind a két fél felé azt közvetíteni, hogy én itt vagyok, és megértlek, és meghallgatlak téged. Hogy hogyan tud ez pároknál működni?
2: Mindig is foglalkoztam párokkal, és nagyon szeretem a párokkal való foglalkozásban azt, hogyha tehát nyilván a lelki gondozó pártatlan marad. Tehát egy lelki gondozóhoz nem azért megyünk el, hogy valamelyik félnek igazat adjon, mert nem fog igazat adni az, aki valóban oda szeretne figyelni a párkapcsolatra. Nagyon fontos, hogyha valaki megkeres párként egy lelki gondozót, akkor azt a kapcsolat érdekében tegye meg. És hogyha ez le van tisztázva az ő gondolataikban, az ő érzéseikben, hogy mi a kapcsolatot meg szeretnénk menteni, vagy elakadtunk, és innen szeretnénk tovább jutni, és erre van szükségünk segítségre, akkor ebben tud segíteni a lelki gondozó, és ugye megvannak a technikák, hogy hogyan folytatunk egyéni lelki gondozói beszélgetést is, de lényegében ugyanezt történik a páros lelki gondozói beszélgetésben is, hogy egyik és másik fél meg van hallgatva, meg van értve, és lehet, hogy ki van hangosítva egy-egy olyan gondolat, amit talán ők lehet, hogy elsiklik az ő beszélgetésükben, de én, mint harmadik fél kívülről látom, hogy talán ott a probléma, és arról kellene többet beszélni, vagy arról a mélységről kellene levenni a leplet, és ebben segíthetek. És nincs két egyforma pár, és nincsen két egyforma párkapcsolat, és nincs két egyforma probléma, még akkor sem, hogyha egyformának tűnik, mert mindannyian egyéniségek vagyunk, és külön egyéniségemet viszem bele abba a kapcsolatba, és hát szerintem nagyon, nagyon fontos, hogy lássa mind a lelki gondozó, mind a házas pár azt, hogy itt a kapcsolatért szeretnénk tenni valamit a kapcsolat érdekében.
1: Ez is bizonyára mindegyik párnál más, de mikor jön el, vagy mikor érezhetjük, hogy itt van az a pont, amikor most már külső segítségre van szükségünk? Hogyan ismerheti fel ezt egy házas pár?
2: Hát nekem az a tapasztalatom, hogy akkor szoktak megkeresni, amikor visszatérő konfliktusok vannak, amire nincs megoldás. És talán már annyira elhidegül egy pár egymástól emiatt, hogy lehet, hogy legyintve azt mondják, hogy jó, akkor ezt a témát fel se hozzuk erről, inkább nem fogunk beszélni pont azért, mert úgysem tudjuk a megoldást rá. És ilyenkor van igényük, de ez egy enyhébb változat szerintem, de nagyon sokszor azért keresnek meg a párok, mert megfogalmazódik a válás gondolata, hogy jobb lenne külön. És hát egy lelki gondozó viszont arra viszi vissza a pár figyelmét, hogy amikor házasságra léptek, amikor szövetséget kötöttek, akkor nem azt fogadták meg egymásnak, hogy egy bizonyos időre, hanem élethosszig tartó kapcsolatról van szó. És az, hogy elromlott, az nem azt jelenti, hogy nem megjavítható valami. Tehát én meg vagyok győződve, hogy minden egyes kapcsolatot meg lehet gyógyítani, és Isten segítségével ki lehet jönni a mélységből, ha mindkét fél akarja. Tehát ezt azért hangsúlyoznám. Azért elmenni nem érdemes, hogy valaki megmondja az én társamnak, hogy nekem van igazam, és jól jönni ki egy konfliktusból, de azért elmenni érdemes, hogyha én meg vagyok győződve, hogy most baj van, innen nem látom a kiutat, és csak megyünk lefele, és a fal köztünk épül egyre magasabbra, de én szeretnék ezért tenni, hogy ez a kapcsolat megmeneküljön, akkor érdemes segítséget kérni, mert van megoldás.
1: Kárpátalján is sajnos, de az a negatív tendencia van előttünk, hogy egyre több házasságban van probléma, egyre több házasságban döntenek úgy a felek, hogy na ez már nem megoldható, itt már nincs más kiút, csak a válás, vagy a különlét. Hogyan jelentkezhetnek, vagy hol van mód rá arra, hogy akár ilyen alkalmakon részt vegyenek, hogyha mondjuk most valaki hallja és felismeri, hogy igen, most már nekünk is erre szükségünk van, és mi szeretnénk akár igénybe venni. Van erre lehetőség itt Kárpátalján?
2: Hát én Csongoron élek, Betesda szenvedélybeteget mentő missziót vezetem, és minden nyáron házaspároknak alkalmakat szervezünk, alkalmat, egy hosszabb hétvégét szoktunk szervezni, általában július közepén van ez a hétvége, ahová gyerekeikkel együtt eljöhetnek. Utóbbi időben az a tapasztalat, hogy a gyerekeket már otthon hagyják, mert tényleg minőségi időt szeretnének a párok egymással tölteni. Tehát ez az egyik lehetőség, hogy lehet egy ilyen közösségi alkalmat választani. És a másik megoldás, hogy van rá mód, hogy egyéni lelki gondozói beszélgetésen részt venni, vagy párként eljönni, vagy akár családként, ha úgy érezzük, hogy ennek a családnak van szüksége gyógyulásra. Tehát Csongoron szívesen időpont egyeztetéssel fogadok bárkit, aki megkeres. Szoktak egyébként megkeresni Facebookon, interneten, Messengerem. Elérhető és megtalálható vagyok, úgyhogy ha van igényre, akkor szívesen.
1: Mi az a, hát nem tipp, nem is üzenet, hanem mondjuk jó tanács, amivel mondjuk ellátna azokat a párokat, akik mondjuk hát a háború okozta a helyzet miatt nem tudnak mondjuk elmenni egy-egy ilyen alkalomra, mert ugye akár csak az egyik fél tud mozogni, de szeretnének javítani a házasságukon. Mi az azok a támpontok, amelyekkel mondjuk elkezdhetjük otthon is, hogy mondjuk mi ketten teszünk a házasságunkért?
2: Te, aki bezártan éli az életét, és azért sok házas pár egyik fele bezárva van az utóbbi időben. Szerintem az internet adta lehetőség óriási. Tehát, hogyha mi szeretnénk a házasságunk érdekében tenni, akkor egészen biztos, hogy akár ha csak a YouTube-ot használjuk, a YouTube-on találunk olyan előadásokat, ami konkrétan a házasság gondozásra épül, és arra ad nekünk tanácsot. A másik pedig, hogy hát nekem az a személyes tanácsom, hogy töltsenek időt együtt. Tehát igen, bezárva van egyik fél, igen, a másik teljesen el van havazva sok munkával. Hetente egy órát szerintem nem olyan nagy luxus kiszakítani ebből a körforgásból, amikor csak rólunk van szó. Tehát nem kell oda külső ember, hogy mi arról beszéljünk, hogy mi van bennünk. És hogyha ez elkezdődik hetente egy órával, akkor én meg vagyok győződve, hogy egy idő után több alkalom is lesz, és akár olyan dolgok is visszajönnek a házasságunkba, bár nem tudunk kilépni otthonról, amire oly régóta vágyunk, már csak nem mertük megfogalmazni. Beszélgessünk. Amikor nincs kommunikáció, ott elhidegül egymástól a pár. Kimondatlan dolgok vannak, amik ott vannak mélyen mind a két félbe. És próbáljunk visszagondolni arra az időszakra, amikor összekötöttük az életünket. Mi történt akkor? Hát akkor is beszélgettünk, udvaroltunk egymásnak. Újra kell rendezni az életet ezen a téren, és így időt szánni egymásra, mert másképpen nem fog működni. Az nem működik, hogy egymás gondolatait kitaláljuk. Egészen biztos, hogy nem tudom, hogy a másik mire gondol. Meg kell fogalmazni. Ha fájó, meghallgatni a másikat, akkor is meg kell hallgatni, és akkor, hogyha mindkét fél meghallgatja a másikat, akkor az már egy kiindulási pont.
0: Az elmúlt percekben Pocsainé Tövisi Tímát, református lelkipásztort, család és pár lelki gondozót hallhatták.

0: az anyaország. Elkezdődött az új tanév, a diákok számára pedig ismét eljött a tanulás, a közösségi élmények és az új kihívások időszaka. Az iskolai évek azonban nem csak arról szólnak, hogy milyen tudást sajátítanak el a fiatalok, hanem arról is, hogy milyen értékeket visznek magukkal az életbe. A hit ebben is fontos kapaszkodót jelenthet. A hittanórákon a diákok nem csak a Bibliáról és a keresztény tanításról tanulhatnak, hanem olyan kérdésekről is beszélgethetnek, amelyek őket igazán foglalkoztatják. Ki vagyok én, mi az életem célja, hogyan küzdjek meg a nehézségekkel? Mit jelent megbocsátani, szeretni, hinni és bízni? De mit adhat a hittan a fiataloknak, és miért lehet fontos a hitoktatás az iskolai évek alatt? Erről beszélgetünk Jenei Péterrel, a Nyíregyházi Református Egyházközség vallástanárával, aki a Nyíregyházi Kossuth Lajos Evangélikus Gimnáziumban oktat hittant.
1: Megkezdődött az új tanév, és ezzel együtt a hitoktatás is. Hogyan működik ma az iskolai hitoktatás, és hogyan lehet rá jelentkezni?
2: Nagyon egyszerűen, hogyha megközelítjük ezt a témát, akkor a most Magyarországon folyó, iskolákban folyó hitoktatás két arcú. Egyrésztről vannak egyházi intézmények, tehát egyházi általános iskolák, gimnáziumok, és az ott folyó hitoktatás az heti 2 órában történik, és ott a belépéskor a szülők és a gyermek is vállalja, hogy ebben a hitoktatásban automatikusan részt vesz. Tehát a hitoktatásnak ez az egyik arca. A másik arca pedig az, ami a világi állami iskolákban folyik. Itt 2013-tól 1-től 8. évfolyamig heti 1 órában lehet kötelező módon választani a hit és erkölcstan oktatást is a diákoknak, ami párhuzamosan, hogyha ezt valaki nem szeretné, akkor automatikusan világi erkölcstant fog tanulni. Aki viszont 1-től 8-ig tartó évfolyamban hit és erkölcstan tantárgyat választ, ott természetesen párhuzamosan mindegyik felekezet megjelenhet az iskolába, tehát a reformátusok mellett nyilván a nagy történelmi egyházak, római katolikus, görög katolikus, és még amelyik egyház meg tud jelenni az adott területen, igényelhet hitoktatást. 2013-tól van erre lehetőség állami iskolában, heti 1 órában.
1: Ön pedig a Városi Református Egyházközséghez tartozik, a Nyíregyházi Egyházközséghez, és azon belül ugye hitoktatásban részesíti a diákokat a Kossuth gimnáziumban. Ott hányan veszik igénybe a református hittanoktatást?
2: Ahol én vagyok, az egy speciális intézmény, a hitoktatásnak egy speciális válfaját képezi, hiszen egy egyházi iskola, de én, mint református vallástanár, én kívülről a gyülekezetből érkezek a gimnáziumba. Tehát a gimnázium evangélikus egyházi iskola, és a felekezeti hitoktatás az evangélikus hitoktatás mellett párhuzamosan megjelenhet. A Kossuth gimnázium azért is speciális, mert a diákoknak egy nagyon nagy százaléka református hittan oktatást kér és igényel, hiszen a városban, Nyíregyházán nincsen református gimnázium, és a legközelebbi hitvallásokban is. A reformátusok számára az evangélikus hitvallás, így a legtöbb református diák a Kossuth gimnáziumban van. 200-250 fő között szokott változni a számarányuk, és ez majdnem az iskolának a felét kiteszi.
1: Hogyan képzelhetünk el egy hittanórát? Közelít-e egy akár egy hagyományos tanórához, vagy hogyan telnek a foglalkozások? Hogyan lehet bevonni a mai fiatalokat? Mert azért az évek során mondhatjuk, hogy változott a diákoknak az érdeklődési köre is.
2: Nagyon jó a kérdés. Én azt gondolom, hogy a hittanórának, bármelyik felekezeti hittanórájáról beszélünk, vannak bizonyos fix keretei, tehát bizonyos hagyományos keretei, ami azt jelenti, hogy ránk is érvényes a házirend, ugyanúgy a tanórák, a tanórai keretben, tantervek és tanmenetek mentén halad, tehát van egy hagyományos kerete, ami olyanná teszi a vallásórát és a hittanórát is, mint bármelyik másik óra. Ugyanakkor mégis van benne valami plusz, valami más, hiszen a tanár személyiségétől, illetve a tanár hozzáállásától is függ az, hogy mi az a plusz, amit egy tanórai kereten túl hozzá tud tenni a hitoktatáshoz.
1: Könnyebb ma megszólítani a diákokat, mint mondjuk a pályájának a kezdetén?
2: Azt gondolom, hogy a diákok, főleg ebben a korosztályban, tehát a gimnáziumi korosztályban nagyon fogékonyak, és bizonyos értelemben könnyen megszólíthatók, de könnyen el is veszíthetők, tehát nagyon fontos számukra egy-egy tanárnak a személyisége, hozzáállása, hogy mennyire nyitottak arra az adott órára. Úgyhogy az elmúlt korokhoz képest nyilván nagyon sok változás történik a mai világban, és a digitális dolgoknak az előretörése az nagyon sokat változtat a gyerekeknek az érdeklődési körén, személyiségén is. Tehát nyilvánvalóan ezek hozzájárulnak ahhoz is, hogy miképpen vagy hogyan lehet megszólítani őket. Én azt gondolom, hogyha nyitottan, szeretetteljesen, illetve odafigyeléssel közelít egy tanár a diákhoz, akkor az a diák az nyitottá válik, mind a múltban, mind a jelenben. Tehát azt gondolom, hogy megszólíthatóak, de nagyon fontos számukra az, hogy miként szólítják meg, illetve hogy a tanárnak milyen a személyisége. Egy hittanóra egyébként annyiban is rendhagyó, hogy természetesen ez a korunknak a sajátossága és más tantárgyra is érvényes, hogy a diákok egyre kevésbé preferálják a frontális munkamódszert, nem nagyon szeretik, hogyha sokat és hosszan beszélnek nekik összefüggően, tehát nagyon sokszor, hogyha valaki szeretné megszólítani a diákokat, akkor érdemes odafigyelni arra, hogy ezt beszélgetés formába tegye, játékos formába tegye, illetve megtörni a hagyományos kereteket. Lehet, hogy ez a korábbi században, vagy a századokban inkább a frontális módszer volt az, ami előnyt élvezett, de ebben a 21. században ez a legkevésbé működik, mondjuk a diákoknál, hogyha lehet ezt így mondani, különbségként a mostani diákok, illetve a korábbi diákok között.
1: Van olyan, hogy úgy zajlik egy óra, hogy mondjuk nem is tudja átadni az adott tananyagot, mert elviszik a diákok, tehát önnek felmernek tenni olyan kérdéseket, amelyeket mondjuk egy másik órán nem biztos, hogy megengedik maguknak, mert önhöz nagyobb a bizalmuk talán.
2: Úgy közelíteném meg, hogy természetesen a diákok nagyon nyitottak arra, hogy beszélgetéssel bármilyen irányba eltereljék az órát. Nyilván a hittantanár, a vallástanár kell, hogy valamilyen módon kézbe tartsa ezeket a kereteket, és mérlegelnie kell azt, hogy mikor van az az időszak, amikor mindenképpen szükséges a tananyagra koncentrálni. De én azt gondolom, hogy egy hittan órába nem fér bele a beszélgetés, illetve hogyha a hittan tanár nem hagyja magát egy beszélgetéssel a tananyagról egy kicsit távolabb elterelődni, és a beszélgetés mentén haladni, akkor az a hittan óra nem biztos, hogy tényleg betölti azt a funkcióját, amit betölthet úgy, hogyha nyitottak vagyunk, vagy nyitottak lehetünk arra, ahogy a diákok kérdései mentén megfogalmazott kérdésekről beszélhetünk.
1: Be lehet vonni, úgymond a lelki gondozást is egy hittanórába? Mert nagyon sokszor találkozunk az iskolába iskolai bántalmazással, vagy otthonról hozott sérelmekkel, amelyeket talán lehet egy hittantanár észrevesz.
2: Nagyon sok szempontból az határozza meg azt, hogy milyen mértékben lehet bevonni ezt az aspektust a hittanórákba, hogy milyen létszámú a csoport. Nagy létszámú csoportoknál kevesebb lehetőség van erre, de ott sem szabad elhagyni és kizárni, de nagyon sok esetben, ahogy látjuk a magyarországi hitoktatásnak így a gyakorlatát, illetve a kereteit, nagyon sok esetben találkozunk kisebb létszámú csoportokkal, ahol ennek nagy tere van, és azt gondolom, hogy a hittanórának lehet ez egy kimondott feladata is, hogy a diákoknak a lelki világával, lelki életével ilyen módon foglalkozni és érzékenynek lenni. Egyébként a diákok, hogyha lehet így mondani, nagyon nyitottak a szeretetre, az odafigyelésre, és az irántuk való érdeklődésre. Ez újabb lehetőséget ad a hittantanárnak, hogyha elég kreatív hozzá, hogy egy személyes lelki beszélgetésből újra a tananyag vagy a Biblia felé terelhesse a figyelmet.
1: Ön ugye egyházi iskolában oktatja a hittant, de viszont van arról tudomása, hogy mondjuk a világi és állami iskolákban van-e olyan, hogy a gyermek kéri, hogy hitoktatásban részesüljön? Mert ugye legtöbb esetben a szülő dönti el, úgy gondolom, de bizonyára van olyan, hogy akár a gyermek is szeretne ebben részesülni, mert lehet volt része egy nyári bibliai táborban, és ezáltal ő szeretne hitoktatásban részesülni. És mi van azokkal azokkal a diákokkal, akik mondjuk nem vallásos családból érkeznek, és nem sok tudásuk van arról, hogy mit is jelent vallásosnak lenni.
2: Nagyon jó a kérdés. Bevezetőként azt szeretném elmondani, hogy saját tapasztalataimból kiindulva, de ezt sokan megerősíthetnék más hittantanárok, vallástanárok is. A diákoknak a nagyobb része, akik jelen pillanatban a hitoktatásban részt vesznek, a legnagyobb része olyan családokból jön, akik csak nagyon lazán, vagy akár nem is nagyon kapcsolódnak a gyülekezethez, vagy a hitüket rendszeresen nem is gyakorolják. Tehát igen, a kérdésnek erre a részére az a válasz, hogy van tere és van lehetősége azoknak a diákoknak is bekapcsolódni a hitoktatásba, akiknek kevés kapcsolata van, vagy kevés tapasztalata van a hitgyakorlás szempontjából. Ugyanakkor azt el kell mondani, hogy az 1-től 8-ig, tehát az általános iskolai keretben történő hitoktatásban, állami iskolákban a szülőt minden esetben megkérdezik arról, hogy a gyermekét beiratja vagy választja számára a hit és erkölcstant. Ugyanakkor a gyakorlati példák azt mutatják, hogy sokszor maga a gyerek győzi meg a szüleit arról, hogy ő szerette hittanra járni. Ennek az ellenkezője is igaz van, hogy templomba járó szülők nem tudják meggyőzni a gyerekeket arról, hogy ő az iskolában, hitoktatásban vegyen részt. Tehát mindenre vannak egyedi példák, ugyanakkor alapvetően elmondható, hogy a családi háttér nagyban meghatározó abban, hogy ki választja a hitoktatást. Ha egy kicsit így az arányokról beszélhetünk számokban, akkor nagyon érdekes azt látni, hogy ha a központi statisztikai hivatalnak megnézzük az adatait arra nézve, hogy hány diák tanul ma Magyarországon általános iskolában és gimnáziumban, akkor azt a számot találjuk, hogy körülbelül 1,2 millió diák van ma Magyarországon, aki általános iskolában, gimnáziumban vagy középiskolákban, szakiskolákban tanul, és a református.hu adatai szerint református hitoktatásban 130 ezer főnyi diák részesül. Ezek nem a legfrissebb adatok, már 10-12 éves adatok, de ezek a nyilvánosan elérhetők számunkra. Úgyhogy ebből a következhet az, hogyha egy kis fejszámolással megnézzük arányaiban, hogy a ma Magyarországon tanuló általános iskolában és középiskolában tanuló diákok 10%-át éri el a református hitoktatást. Valamivel több, mint 10%.
1: Ön mit tart a legfontosabbnak a hitoktatásban ma 2026-ban? Hogy átadjuk nekik a biblia ismereteket, vagy valamit többet is kapjanak, hogy kapcsolódni tudjanak Istenhez, hogy ne csak a megtanult, bemagolt imádsággal, hanem ők maguk is meg tudják szólítani, saját szavaikkal tudjanak imádkozni.
2: Nagyon fontosnak tartom az alapvető kereteket, tehát természetesen fontos a tanterv, illetve tanmenetben előírtak szerint az ismeretek elsajátítása, de nagyon szegényes lenne az óra, hogyha ezt tennénk végig célnak, hogy csak az ismeretek elsajátítását, valami többről is kell, hogy szóljon az iskolai hitoktatás. A szakemberek, pedagógusok szoktak beszélni arról, hogy a diákok az iskolában a hivatalos tantervi keretek és tantervi célok mellett úgynevezett rejtett tantervet is elsajátítanak. Ez azt jelenti, hogy minden olyan dolgot, ami egy hittanórán a vallástanár személyiségéből, vagy az órának a hangulatából a diák számára lejön, azt nevezhetjük rejtett tantervnek, és azt gondolom, hogy talán nem is olyan rejtett célja az a iskolákban folyó hitoktatásnak, hogy a gyermek megsejtsen valamit abból, hogy Isten szereti őt, az, hogy tartozhat egy közösségbe, van egy keresztény gyülekezet, aminek ő is részese lehet, illetve hogyha nagyon egyedül érzi magát, akkor van valaki, aki biztos, hogy törődik vele, aki biztos, hogy szereti őt, és nagyon értékesnek és különlegesnek tartja, és ez Isten. Hogyha ezeket sikerül neki megsejteni a hittanórák keretén belül, a hittan tanár, illetve a tananyag a bibliai történeteken keresztül, akkor én azt gondolom, hogy ez sokkal fontosabb, mint maga a tananyag vagy az ismeret, amit megkaphat ezeken az órákon.
0: Az elmúlt percekben Jenei Péterrel, a Nyíregyházi Református Egyházközség vallástanárával, a Nyíregyházi Kossuth Lajos Evangélikus Gimnázium hittantanárával beszélgettünk.

0: Erdély. Jótékonysági vásárt szervez október 24-én Kolozsváron a Kéz a kézben jótékonysági könyvlicit és tombola csoport. Az eseményre már előzetesen is várják a felajánlásokat, a tombolához pedig támogatókat keresnek. Hogy milyen adományokra van szükség, hogyan zajlik majd a vásár és hogyan lehet bekapcsolódni, arról Gábor Izabellát, a csoport önkéntesét kérdezte Ungvári Szende.
1: Először is mesélni egy kicsit a Kéz a kézben jótékonysági könyvlicit és tombola csoportról. Mikor indult ez útjára, illetve kivel kezdődött mindez?
2: Az egész Ólyus Noel Robert megsegítésére kezdődött, ugye egy ásimás kisgyermek volt. Ez 2020 februárjában indult a csoport. Eredetileg úgy terveztük, hogy fizikai vásárt fogunk tartani, de mivel ugye a pandémia közbeszólt, ezért akkor nem sikerült megtartani a fizikai vásárt, így maradtunk az online térben. Könyvliciteket raktunk fel, illetve a nagy csoportban ugye más tárgyakat is raktunk licitekre, és akkor így folytatódott tulajdonképpen, hát már közel 6,5 éve folyik ez a csoport, és folyamatosan jönnek a könyvlicitek, illetve ugye a tombola nyereményeket is szoktunk felrakni.
1: Hogyan működik maga a könyvlicit? Mit kell tudnia annak, aki szeretne bekapcsolódni, illetve Facebookon vagy webfelületen lehet könyvekre licitálni?
2: Tehát van a Kéz a kézben jótékonysági könyvlicit és tombola csoportunk, ez a Facebook csoportunk, és itt bárki bekapcsolódhat. Amúgy nagyon egyszerű

0: lehet licitre felrakni tárgyakat, vagyis könyveket. Maga a lépések azok kb. Úgy néz ki, hogy ugye lefotozod a licitre szánt könyvet, ezt kiposztolod a csoportba, raksz ugye egy kezdő licitet, egy licit lépcsőt, hogyha szeretnél, akkor ugye a végét, tehát hogy mikor zárodik a licit, általában a könyveknél 3 napot szoktunk rakni, és akkor az órát is odaadod, tehát például este 9 óra, akkor, és akkor nem tudom, ha van például kirakod, akkor 3 nap múlva, akkor megnézed, hogy akkor mennyi licit érkezett, melyik a legnagyobb összeg, és akkor ugye este 9-kor például zárod a legnagyobb összeggel a nyert, és akkor fel kell töltse a bizonylatot, és utána akkor egyeztetünk az átadásról, tehát akárki bekapcsolódhat nyugodtan, és felrakhat licitre könyveket.
1: Hogyha Facebookon egy személy ugye felteszi a könyvét, akkor nektek el szokta egyből küldeni a befolyt összeget?
0: Tehát az a Facebook csoportunknak a borítóképén ugye ott van az egyesületnek a számlaszáma, és akkor oda kell utalni ugye a számlaszámra a pénzt, és akkor erről kell feltölteni ugye a bizonylatot, hogy akkor már történt az utalás, ugye? Illetve ugye az is fontos, hogy például valaki nem kolozsvári, és szeretne feltölteni licitre könyveket, akkor ugye odaírja, hogy személyes átadás például csak Kolozsváron, vagy csak Váradon például, vagy pedig, hogy postázza is. Tehát mi azért szoktuk postázni is, de van, aki mondjuk ezt nem vállalja be, az se gond, tehát teljesen rendben van, ugye csak hogy specifikálja, hogy akkor postázza vagy nem a könyvet.
1: A könyvek mellett ugye tombolát is szoktatok szervezni, ez hogyan működik, és igazából itt is könyveket szoktatok felajánlani, vagy tárgyakat, eseményeket?
0: A könyves csoportban csak kizárólag a könyveket szoktunk tombolára is felajánlani. Van egy másik nagy csoportunk is, az a kéz a kézben jótékonysági licit csoportunk, oda szoktunk más tárgyakat is licitre is felrakni, illetve tombolára is. Ott lehet akár például kávégépre tombolázni, vagy napozó ágyra például, voltak ilyen keltiszettek, függő hinták például, tehát amúgy mindenkit bárhogy teorítok, hogy nyugodtan vegyen tombolajegyet, egy tombolajegy ára ugye csak 10 le, és nagyon-nagyon szuper nyereményeket lehet nyerni. Nálunk a könyves csoportban ugye könyveket, illetve mondom a nagy csoportban lehet kávégépet is, úgyhogy mindenkit szeretettel bátorítok. Még én is volt, hogy nyertem egy napozó ágyat, illetve könyvcsomagot is, úgyhogy tényleg bátorítom mindenkit.
1: Október 24-én lesz ugye a jótékonysági vásár Kolozsváron. Mit kell tudni erről az eseményről, és hogyan zajlik majd a vásár, és pontosan hol?
0: Így igaz, október 24-én szombaton várunk mindenkit nagy-nagy szeretettel a Vibe of Season-be itt Kolozsváron. Ez a Sixtil Puskárió 2 szám alatt található. Volt ott a hátul a konzulátus udvara mellett, ugye. Ez 15 óra és 22 óra között fog zajlani, ahova mindenkit nagy-nagy szeretettel várunk. Itt lesznek könyvek, illetve a könyvek mellett még találhatóak ruhák, felnőtt, illetve gyerekruhák is, cipők, kézműves termékek, tehát akár karácsonyra is, hogyha valaki szeretne vásárolni akkor karácsony ajándékot, akkor nagy-nagy szeretettel várjuk, és mindenkit bátorítunk arra, hogy eljöjjön erre a vásárra, hiszen nagyon-nagyon jó vagány cuccokkal készülünk.
1: És ez a vásár konkrétan most valakinek a gyűjtésére szerveződik?
0: Igen, 2 beteg kisfiú megsegítésére, Csuka Dávid Gábor és kisöcsinek, Csuka Bencinek. Csuka Dávid már 8 éves, ilyen születés körüli oxigén hiányt szenvedett, illetve kimutattak egy genetikai rendellenességet is, amely módosítja vagy súlyosbíthatja ugye az idegrendszeri tüneteit és a mozgászavart is. Az izomzata ugye még mindig feszes, tehát állandó görcsbe van, sokszor felcseréli például a nappalt az éjszakával, speciális székbe is van, és állandó megfigyelésre, ugye felügyeletre szükséges. A kisöcsinél is, Bencinél is, aki már 2 éves, kimutattak ugyancsak egy genetikai rendellenességet. Neki a mozgás és a beszéd fejlődése az egy pár hónapos baba szintjén van, így a fiúknak ugye állandó terápiára van szükségük, gyógytornákra, illetve például Bowen terápiára, drága vitaminokra, és ebben szeretnénk segíteni, hogy akkor a vásáron befolyt összeget akkor a fiúk részére adjuk, ugye? Tehát, hogyha megállna a gyűjtés, akkor a fiúk akkor nem tudnának menni tovább a kezelésre, és akkor ez akár visszaeshetnének, tehát, hogy eddig, amit ugye elértek, és amiért harcoltak, akkor visszaeshetnének.
1: Az eseményt egy előzetes adománygyűjtő akció is megelőzi. Milyen adományokat vártok jelenleg?
0: Tehát jelenleg ugye várunk például gyerekruhákat, akár felnőtt ruhákat is, cipőket, tehát bármilyen tárgy, ami van otthon, ami új, vagy nagyon-nagyon jó állapotban van, tehát aki olyan tárgyakat várunk, amit más is szívesen megvásárolna, új kiadású könyveket, például kézműves termékeket, akár ékszereket, csuprokat, tehát bármi, ami mondjam, azt nem nagy, tehát például nem egy hűtőre gondolok itten. Tehát tényleg, ami nagyon-nagyon jó állapotban van, vagy új állapotú tárgyakat várunk felajánlásra.
1: És ezeket a tárgyakat hol lehet leadni?
0: Ezeket személyesen nálam, én privátban lehet érdeklődni, ugye Facebookon Iza Gábor név alatt megtalálhatóak, és ezt csak azért mondom, mert ugye mellette dolgozok is, és akkor így akkor nem annyira flexibilis mondjam azt a programom, és akkor mindenkivel egyeztetünk akkor, hogy kinek hol jó az átadás, de akár például a suliknál is, suli kapujánál is le lehet adni, csak ugye, hogy szóljanak, hogy akkor tudjuk, hogy hova, mert hogy akár mi is utána tudunk menni oda például. Bármilyen tárgyat várunk ugye felajánlásra, akár ugye játékokat, vagy mint mondtam, ugye könyveket, új kiadású könyveket, viszont ugye a tárolási kapacitásunk miatt ugye maximum csak 10 tárgy személy tudunk fogadni.
1: Ezeket az adományokat meddig lehet leadni?
0: Szeptember végéig várjuk az adományokat, hogy akkor tudjuk összegezni, illetve ugye rendszerezni, és akkor, hogy tudjunk felkészülni az október 24-i vására.
1: A tombolához is támogatókat kerestek, mert ugye az eseményen tombola is lesz. Milyen felajánlásokkal tudnak bekapcsolódni azok, akik szeretnének segíteni?
0: Bármilyen felajánlásról legyen szó, akár például ajándékutalványról, egy konkrét termékcsomagról, vagy szolgáltatásról, tehát például egy masszázsutalványt is elfogadunk ugye a tombolákra. Az eseményen lesz ugye tombola, tehát amint mondtam, ez a csoportban is egy tombola jegyára 10 le, illetve még készülünk gyermek foglalkoztatókkal, és egy irodalmi kvízestel is készülünk, valamint most már elárulhatom, hogy lesz egy meglepetés koncertünk is, méghozzá Miklós Gyuri gitárest.
1: Mit üzennél azoknak, akik még nem ismerik a kéz a kézben kezdeményezést, de szívesen szeretnének csatlakozni?
0: Én mindenkit bátorítok arra, hogy csatlakozzon ehhez a kezdeményezéshez, akiben még megvan a segíteni akarás, a jó szándék, hisz szerintem ez egy nagyon-nagyon csodálatos dolog, hogy akármilyen kicsivel is hozzá tudunk járulni valakinek a megsegítésére, hisz rengeteg beteg gyermek várja azt, hogy segítsünk, és nekünk ugye sokszor egy tombola jegyára, mint ahogy említettem, össze csak 10 lejbe kerül, de viszont nekünk az egy reménycsepp a kezeléshez és a fejlődéshez, úgyhogy mindenkit bátorítok, hogy vegyen részt ebbe a kezdeményezésben.
2: Az elmúlt percekben Ungvári Szendő összeállítását hallhatták. A Kárpát-medencei Református Rádiók közös műsorának szerkesztőinek nevében megköszönöm figyelmüket. Legyenek hallgatóink a hét mindennapján. Áldást, békességet!

0: Hírek.
1: Híreink először címszavakban. Murashan szerint a PSZD már nem léphet fel hitelesen Európa barát pártként. Kiderült,

0: okozta a tüzet a kolozsvári egyetemi kampuszban. Alexandru Nazare szerint mielőbb le kell zárni a politikai válságot, és erre holnap a parlamentben lesz lehetőség. Petri Sorpeiu szerint elképzelhető a PESZEDE és az AUR koalíciója, de csak akkor, ha a szociáldemokraták kezdeményezik az egyeztetéseket. Most pedig következzenek a részletek. Siegfried Murechan szerint a szociáldemokrata párt ismét a pártérdeket helyezte az ország érdeke elé, azzal a döntésével, hogy nem támogatja az általa javasolt kormány beiktatását. A kijelölt miniszterelnök a parlamentben találkozott a miniszterjelöltekkel. A sajtónak elmondta, hogy a jelöltek bizottsági meghallgatásai 14 órakor kezdődnek, és azt kérte, hogy mindegyik legalább 60 percig tartson. Murechan szerint a PESZEDE tegnap néhány perces ülésen, a kormányprogram érdemi elemzése nélkül egyhangulag döntött a kabinett támogatásának elutasításáról. Úgy vélekedett, hogy ezzel a szociáldemokraták tovább mélyítik a politikai válságot, és többé nem tudnak hitelesen Európa barát pártként fellépni, számolt be az Ager Press. A politikus emlékeztetett arra, hogy a Nemzeti Liberális Pártnak, a Mentsétek meg Romániát Szövetségnek és az RMDS-nek összesen 170 szavazata van. Hozzátette, egyeztettek függetlenekkel is, és a nemzeti kisebbségek frakciójával is tárgyalnak. Egy elektromos roller akkumulátorának túlmelegedése okozta a tüzet a kolozsvári HDU Diák Campus egyik bentlakásának 5. emeletén, közölte a katasztrófa védelem a Föglia de Cluj információi szerint. Az egyetem saját vizsgálatot is indít az eset miatt. A vasárnapi tűzben senki nem sérült meg súlyosan, az érintett szobában viszont jelentős kár keletkezett. Az épületben a tűz keletkezésekor 200 diák tartózkodott. A Kolozs megyei katasztrófa védelem közlése szerint a tűz vasárnap hajnalban, körülbelül 2 órakor tört ki, a kolozsvári HDU kampuszban, a 17-es bentlakás 5. emeletén található egyik szobában. A Föklia információi szerint abban a szobában 2 pakisztáni hallgató lakott, és értesüléseik szerint a tüzet egy elektromos roller akkumulátorának túlmelegedése okozta. Az egyetem válságstábot hozott létre, amely folyamatosan tájékoztatja a hallgatókat és képviselőiket a további lépésekről. Sajnálom, hogy hallgatóinknak át kellett élniük ezt, ugyanakkor örülök, hogy senki nem szorult kórházi ellátásra, nyilatkozta vasárnap Daniel Dávid rektor. Hozzátette, hogy a BBT-je a használhatatlanná vált szobák lakóinak elhelyezéséről mindaddig gondoskodik, amíg vissza nem térhetnek a bentlakásba. Alexandru Nazare pénzügyminiszter jelölt tegnap kijelentette, hogy mielőbb le kell zárni a politikai válságot, és erre holnap a Murechan kormány beiktatásáról szóló parlamenti szavazáson nyílhat lehetőség. A parlamentben nyilatkozó politikus elmondta, hogy egyelőre korai találgatni, milyen döntést hoz pénteken Romániáról a Standard & Poor's hitelminősítő. Úgy vélekedett, hogy a politikai bizonytalanság bonyolítja a helyzetet, de a leminősítés elleni erős érv, hogy idén az első 7 hónap után közel 27 milliárd lejjel javult a múlt évhez képest a költségvetés egyenlege. Arra a kérdésre, miszerint garantálható-e, hogy jövőre nem emelkednek az adók, Nazare kijelentette, erről a 2027-es költségvetés kidolgozásakor lehet érdemben beszélni. Hozzátette, hogy a jövő évi büdzsé 2026-hoz képest jelentős többletterhelésnek lesz kitéve, ezért a részleteiről valamennyi párttal egyeztetni kell. Ugyanakkor hangsúlyozta, hogy jelenleg nem számolnak az ÁFA 2027-es emelésével. A Bolozsán kormány ügyvivő pénzügyminiszteri tisztségét is betöltő politikus szerint most az a cél, hogy a Murechan kormány megkapja a parlament bizalmát, és valamennyi miniszterjelölt sikeresen szerepeljen a bizottsági meghallgatásokon. Petri Sorpeiu tegnap kijelentette, hogy ha a Murechan kormányt nem szavazza meg a parlament, a későbbiekben elképzelhető a Szociáldemokrata Párt és a Románok Egyesüléséért Szövetség koalíciója, de csak akkor, ha a szociáldemokraták kezdeményezik az egyeztetéseket. Az AUR szenátusi frakció vezetője szerint egy esetleges közös kormánytöbbségről még a következő kotrocsenyi kormányalakítási konzultációk előtt kellene megállapodnia a két pártnak. Hangsúlyozta azt is, hogy az AUR elsődleges célja továbbra is az előrehozott választások kiírása, mert ezt tartja a politikai padhelyzet egyetlen demokratikus megoldásának. Peju kizárta, hogy pártja megszavazzon egy olyan kormányt, amelynek nem tagja. Egy esetleges Peszede Áur együttműködés szerinte teljes mértékben a szociáldemokratáktól és Nikus Ordán államfőtől függ. Stefanica Avramescu, az Áur szóvívője tegnap közölte, a Muresan kormány beiktatásáról szóló szavazás után nem csak a Peszedével, hanem a Nemzeti Liberális Párttal vagy a Mentsétek meg Romániát szövetséggel is tárgyalhatnak egy új parlamenti többség létrehozásáról. A politikus elmondta, hogy az Áur a Muresan kormány sorsáról döntő szavazás után jelöli ki tárgyaló delegációját és ismerteti további lépéseit. Hozzátette, a párt már május óta nyitott a párbeszédre, de szerinte az úgynevezett Európa barát pártok eddig kerülték az Áurral való egyeztetést. A Román Nemzeti Bank mára érvényes valutárfolyama szerint 1 euró 5 lej 27 bani, 1 amerikai dollár 4 lej 63 bani, 100 magyar forint pedig 1 lej 43 baniba kerül.
1: Időjárás jelentés.
0: A meteorológusok előrejelzései értelmében Kolozsváron ma napos időre lehet számítani. A napcsúcs hőmérséklete 21 fok körül alakul, az éjszaka folyamán 6 fokig csökken a hőmérséklet. Híreinkhez az Ager Press hírügynökség, amaszol.ro és kronika.ro online hírportálok értesüléseit használtuk fel. Az időjárás jelentés a morecast.com előrejelzése alapján készült. Most a jó hír következik. A mai napra kijelölt két igét Barta István Zsolt, a Bulgária telepi református egyházközség lelkipásztora mondja el.
2: Jó hír!

legyen áldott Isten neve örökkön örökké, övé a bölcsesség és a hatalom. Dániel könyve, 2. fejezet, 20. verse. Ámen. Az áldás, a dicsőség és a bölcsesség, a hálaadás és a tisztesség, a hatalom és az erő, ami Istenünké, örökkön örökké. Jelenések könyve, 7. fejezet, 12. verse.

0: közelebb Istenhez és közelebb egymáshoz az Ágnus Rádióval.
1: Reklám. Romániában a szív- és érrendszeri betegségek okozzák a legtöbb

0: túlzást. Nem minden szívbetegségnek vannak figyelmeztető tünetei. Vigyázz a szívedre! Élj egészségesen, és rendszeresen vizsgáltasd ki magad! Az Oktatási Minisztérium által kezdeményezett Nevelés az életért médiakampány az Orvosi és Gyógyszerészeti Egyetemek Konzorciuma és az Egészségügyi Minisztérium támogatásával.
1: A vészhelyzetekre látogass el a www.fipregetit.ro oldalra.
2: Reklám. Sok kicsi sokra megy. Támogassa ön is hónaponta egy lejjel az Agnus Rádiót, hogy Erdélyben máshol is szólhasson Erdély egyetlen református rádiója. Adományát a kolozsvári gyülekezetekben elhelyezett persejekbe is teheti, de otthon is gyűjthet. Mi adunk hozzá egy kis persejt. Ha megtelt, tartalmát hozza el bármelyik református lelkészi hivatalba. Az ön egy lejje is számít, hiszen sok kicsi sokra megy.
3: Vendégek állnak az ajtóban, és nem tudja, mit készítsen nekik vacsorára.
4: Vészhelyzetben keresse a házalófazék recepttárát. blog.agnusradio.ru
3: Házalófazék.
4: A mi receptjeinkkel biztos sikere lesz.
5: Az ön adománya által ezrekhez továbbítjuk hitünk és kultúránk kincseit. Köszönjük, hogy eddig is támogatott.

0: Hírek.
1: Híreink először címszavakban. Murashan szerint a PSZDE már nem léphet fel hitelesen Európa barát pártként. Kiderült, mi okozta a tüzet a kolozsvári egyetemi kampuszban. Alexandru Nazare szerint mielőbb le kell zárni a politikai válságot, és erre holnap a parlamentben lesz lehetőség. Petri Sorpeiu szerint elképzelhető a PSZDE és az AUR koalíciója, de csak akkor, ha a szociáldemokraták kezdeményezik az egyeztetéseket. Most pedig következzenek a részletek.

0: Siegfried Muresan szerint a szociáldemokrata párt ismét a pártérdeket helyezte az ország érdeke elé, azzal a döntésével, hogy nem támogatja az általa javasolt kormány beiktatását. A kijelölt miniszterelnök a parlamentben találkozott a miniszterjelöltekkel. A sajtónak elmondta, hogy a jelöltek bizottsági meghallgatásai 14 órakor kezdődnek, és azt kérte, hogy mindegyik legalább 60 percig tartson. Muresan szerint a PESZEDET tegnap néhány perces ülésen, a kormányprogram érdemi elemzése nélkül egyhangulag döntött a kabinet támogatásának elutasításáról. Úgy vélekedett, hogy ezzel a szociáldemokraták tovább mélyítik a politikai válságot, és többé nem tudnak hitelesen Európa-barát pártként fellépni, számolt be az Agerpress. A politikus emlékeztetett arra, hogy a Nemzeti Liberális Pártnak, a Mentsétek meg Romániát Szövetségnek és az RMDS-nek összesen 170 szavazata van. Hozzátette, egyeztettek függetlenekkel is, és a nemzeti kisebbségek frakciójával is tárgyalnak. Egy elektromos roller akkumulátorának túlmelegedése okozta a tüzet a kolozsvári HDU Diák Campus egyik bentlakásának 5. emeletén. Közölte a katasztrófa védelem a Föklia de Cluj információi szerint. Az egyetem saját vizsgálatot is indít az eset miatt. A vasárnapi tűzben senki nem sérült meg súlyosan, az érintett szobában viszont jelentős kár keletkezett. Az épületben a tűz keletkezésekor 200 diák tartózkodott. A Kolozs megyei katasztrófa védelem közlése szerint a tűz vasárnap hajnalban, körülbelül 2 órakor tört ki, a kolozsvári HDU kampuszban, a 17-es bentlakás 5. emeletén található egyik szobában. A Föklia információi szerint abban a szobában 2 pakisztáni hallgató lakott, és értesüléseik szerint a tüzet egy elektromos roller akkumulátorának túlmelegedése okozta. Az egyetem válságstábot hozott létre, amely folyamatosan tájékoztatja a hallgatókat és képviselőiket a további lépésekről. Sajnálom, hogy hallgatóinknak át kellett élniük ezt, ugyanakkor örülök, hogy senki nem szorult kórházi ellátásra, nyilatkozta vasárnap Daniel Dávid rektor. Hozzátette, hogy a BBT-je a használhatatlanná vált szobák lakóinak elhelyezéséről mindaddig gondoskodik, amíg vissza nem térhetnek a bentlakásba. Alexandru Nazare pénzügyminiszter jelölt tegnap kijelentette, hogy mielőbb le kell zárni a politikai válságot, és erre holnap a Muresan kormány beiktatásáról szóló parlamenti szavazáson nyílhat lehetőség. A parlamentben nyilatkozó politikus elmondta, hogy egyelőre korai találgatni, milyen döntést hoz pénteken Romániáról a Standard & Poor's hitelminősítő. Úgy vélekedett, hogy a politikai bizonytalanság bonyolítja a helyzetet, de a leminősítés elleni erős érv, hogy idén az első 7 hónap után közel 27 milliárd lejjel javult a múlt évhez képest a költségvetés egyenlege. Arra a kérdésre, miszerint garantálható-e, hogy jövőre nem emelkednek az adók, Nazare kijelentette, erről a 2027-es költségvetés kidolgozásakor lehet érdemben beszélni. Hozzátette, hogy a jövő évi büdzsé 2026-hoz képest jelentős többletterhelésnek lesz kitéve, ezért a részleteiről valamennyi párttal egyeztetni kell. Ugyanakkor hangsúlyozta, hogy jelenleg nem számolnak az ÁFA 2027-es emelésével. A bolozsán kormány ügyvivő pénzügyminiszteri tisztségét is betöltő politikus szerint most az a cél, hogy a Muresan kormány megkapja a parlament bizalmát, és valamennyi miniszterjelölt sikeresen szerepeljen a bizottsági meghallgatásokon. Petri Sorpeiu tegnap kijelentette, hogy ha a Muresan kormányt nem szavazza meg a parlament, a későbbiekben elképzelhető a Szociáldemokrata Párt és a Románok Egyesüléséért Szövetség koalíciója, de csak akkor, ha a szociáldemokraták kezdeményezik az egyeztetéseket. Az AUR szenátusi frakció vezetője szerint egy esetleges közös kormánytöbbségről még a következő kotrocsenyi kormányalakítási konzultációk előtt kellene megállapodnia a két pártnak. Hangsúlyozta azt is, hogy az AUR elsődleges célja továbbra is az előrehozott választások kiírása, mert ezt tartja a politikai padhelyzet egyetlen demokratikus megoldásának. Peiu kizárta, hogy pártja megszavazzon egy olyan kormányt, amelynek nem tagja. Egy esetleges PESZEDE-AUR együttműködés szerinte teljes mértékben a szociáldemokratáktól és Nikus Ordán államfőtől függ. Stefanica Avramescu, az AUR szóvivője tegnap közölte, a Muresan kormány beiktatásáról szóló szavazás után nem csak a PESZEDE-vel, hanem a Nemzeti Liberális Párttal vagy a Mentsétek meg Romániát Szövetséggel is tárgyalhatnak egy új parlamenti többség létrehozásáról. A politikus elmondta, hogy az AUR a Muresán kormány sorsáról döntő szavazás után jelöli ki tárgyaló delegációját és ismerteti további lépéseit. Hozzátette, a párt már május óta nyitott a párbeszédre, de szerinte az úgynevezett Európa barát pártok eddig kerülték az AUR-ral való egyeztetést. A Román Nemzeti Bank mára érvényes valutárfolyama szerint 1 euró 5 lej 27 bani, 1 amerikai dollár 4 lej 63 bani, 100 magyar forint pedig 1 lej 43 baniba kerül.
1: Időjárás jelentés.
0: A meteorológusok előrejelzései értelmében Kolozsváron ma napos időre lehet számítani. A napcsúcs hőmérséklete 21 fok körül alakul, az éjszaka folyamán 6 fokig csökken a hőmérséklet. Híreinkhez az Ager Press hírügynökség, amaszol.ro és kronika.ro online hírportálok értesüléseit használtuk fel. Az időjárás jelentés a morecast.com előrejelzése alapján készült. Most a jó hír következik. A mai napra kijelölt két igét Barta István Zsolt, a Bulgária telepi református egyházközség lelkipásztora mondja el.
2: Jó hír!

Legyen áldott Isten neve örökkön örökké, övé a bölcsesség és a hatalom. Dániel könyve, 2. fejezet, 20. verse. Ámen. Az áldás, a dicsőség és a bölcsesség, a hálaadás és a tisztesség, a hatalom és az erő, ami Istenünké, örökkön örökké. Jelenések könyve, 7. fejezet, 12. verse.

0: Keresztyén élet. Keresztyén élet. Felekezetközi magazin.
1: Békesség Istentől, szeretettel köszöntöm a rádió hallgatóit. Keresztény élet óvatunk tartalmából. Isten üzenete János apostol első levele második részének az első verse alapján szól ma hozzánk, Adorjáni László református lelkipásztor,

áhítatán keresztül. Ezt követően az evangéliumi könyvkiadó könyveit bemutatja Babos Márton, a kiadó munkatársa. És műsorunk befejező részében az evangéliumi könyvkiadó kiadásában megjelent újszövetségi fogalmi szótár című könyvből a Krisztus követése című részt felolvassa Fejsmit Mária, rádiónk önkéntes munkatársa. És most szóljon hozzánk Isten üzenete az ő ígéjén keresztül.

Hallgassuk Isten igét, a János apostol első levele, második részének az első verséből. Fiacskáim, ezeket azért írom néktek, hogy ne vétkezzetek, és ha valaki vétkezik, van szószólónk az atyánál, az igaz Jézus Krisztus. Szoktuk mondani, hogy nincsen ember hiba nélkül, és nyilván ez igaz, de gyakran azzal a hátsó gondolattal szoktuk ezt ismételgetni, hogy ezzel kiegyezünk, elfogadjuk ezt a helyzetet, és meg is állunk ebben. Bennünk van ez a feladás, hogy hát bűnös vagyok, hogy ember vagyok, hogy hibáim vannak, és kész, és ennyi. Az ige azt mondja nekünk, hogy nem szabad itt megállni, nem szabad feladni, és végig, ha olvassuk a Bibliát, állandóan haladásról, úton járásról van szó, nem pedig arról, hogy megállni. Teremtéskor mondta már Isten, hogy nem állunk meg itt, hanem megyünk és betöltjük a földet. Nem gyűlünk össze egy helyen, nem telepedünk le, hanem felfedezzük az egész világot és tovább megyünk. Ugyanígy útra hívta el Isten az összes kiválasztottat is. Ábrahámtól elkezdve nagyon sokakat sorolhatnánk, akiket Isten arra hívott el, hogy ne álljanak meg, hanem hogy tovább menjenek. És Jézus is állandóan ezt mondja a tanítványoknak, hogy menjetek, illetve kövessetek engem. Végül is, ha a Szentírást lapozzuk, akkor tényleg ez olyan, mint ha ma egy busznak a menetrendjét néznénk, ahol van egy kiinduló állomás, közben bizonyos helyek, amelyeket érint az útvonalon ez a jármű, és aztán megérkezik a célba. Ezért mondja az apostol is, hogy nem szabad megállni, és ez a bűnre is vonatkozik, nem maradunk meg a bűnben egy bizonyos állapotban, ami nem jó, nem kell azt elfogadni, még akkor is, hogyha tény, hogy állandóan hibázunk, hanem tovább kell menni. Ezért is van ebben az igében két üzenet, hogy ne vétkezzetek. Vagyis az kell legyen a szándékom, az kell legyen a célom, az kell legyen az álmom, hogy már pedig én igyekszem arra, hogy ne kövessek el hibákat. Ezért beszél a Szentírás olyan emberekről, akiknek nagyon jól ismerjük komoly nagy eleséseit is, hogy tökéletes ember volt, hiszen nem arról beszél, hogy nem hibázott sohasem, hiszen ilyen nincs, hanem arról beszél, hogy még akkor is, hogyha hibázott, megkereste Istennél a bocsánatot, és tovább ment, és igyekezett a tökéletesség fele, és az volt előtte, hogy ne hibázzon, és hogy, mint aki felült, úgymond a buszra, az meg is érkezzen a célhoz. Nagyon sokszor ez van bennünk, hogy hát bűnös vagyok, hát ez úgy sem működik, és a kísértő rá is segít, hogy elvegye a kedvünket, sokszor marcangolja a lelkünket fölösleges önváddal, mert ugyan reánk süti joggal, ahogy mondja is az ige, hogy vádoló az ő természete, hogy na ugye, hogy megint hibáztál, de elrejti a szemünk elől, szánt szándékkal elfeledteti velünk azt, hogy van viszont bocsánat. Ez a másik üzenete ennek az igének, hogy ez legyen a vágyatok. Ez legyen a célotok és a szándékotok, hogy ne hibáztál.

Ez az a tovább menés, amiről ez az ige szól. Megtörtént a hiba, de tovább kell menni, és nem ott annál megrekedni. Így haladhatunk csak a lelki életben. Így ajándékozhat meg Isten újabb áldásokkal, újabb felismerésekkel, így növekedhetünk a hitben, sőt, még tanulhatunk az előbbi hibánkból, elesésekből is. Hiszen Isten van oly hatalmas, hogy a rosszat is javunkra fordítsa. És tényleg tudjuk jól azt, nem egyszer szégyenletes hibák, bűnök és elesések okulásunkra lettek, pontosan azért, mert akik Isten szeretik, azoknak minden javukra lehet. És Isten ezt meg is cselekszi azokkal, akik őt szeretik. Megessik a hiba, tovább kell menni ahhoz, aki megbocsátja. Hiszen ezt mondja, vétkeztél, menj Jézushoz. Ez legyen a szívünkben, hogy ne vétkezzünk. És ha mégis megtörtént, akkor menjünk Jézushoz, nála biztos a bocsánat. Ha böjtölni akarunk, akkor ez az ige így is lefordítható, hogy böjtöljünk azzal, hogy hibázzunk, de ha mégis megtörtént, akkor vegyük magunkhoz a bőségesen megterített kegyelem asztalról azt a mindennapi bocsánatot, amire szükségünk van. Íme így leszünk boldogak, és így leszünk tényleg szabad emberek, akik nem a hibák felett jajonganak, hanem a kegyelemnek örvendeznek. Amen. Segíts, Urunk Jézus, veled tovább menni. És köszönjük, hogy a te utad nem az ítéletbe, hanem a kegyelembe és az örök életbe vezet. Köszönjük, hogy nem azért jöttél, hogy elítélj minket, hanem hogy feloldozzál, hogy kiszabadíts, hogyha elestünk, felemelj, hogyha megtorpantunk, akkor veled tovább mehessünk. Így nyújtjuk hozzád a mi kezünket, bocsáss meg nekünk, emelj fel bennünket, segíts tovább mennünk veled. Áldott légy, hogy nálad bőséges a bocsánat, és kérünk, bocsáss meg a mi vétkeinket, ma is. Amen.

Isten üzenete Adorjáni László református lelkipásztor áhítatán keresztül szólt ma hozzánk a János apostol első levele második részének az első verse alapján. Műsorunk folytatásában az evangéliumi könyvkiadó könyveit bemutatja Babos Márton, a kiadó munkatársa.

Sok szeretettel köszöntöm a kedves rádió hallgatókat. Ez alkalommal az Evangéliumi Kiadó kiadásában megjelent könyvek közül egy legújabb kiadást szeretnék bemutatni. Atipikus nő, Krisztusban szabad, teljes és elhívott. Szerzője Abigail Dodds. Ízig-vérig nő, egy olyan kultúrában, amely egyszerre értékeli le a nőiességet, megfosztva azt valódi súlyától, és másrészt bálványozza, mintha a női mi voltunk lenne mindenünk, nem könnyű tisztán látni, mit is jelent valójában nőnek lenni. Ha azonban a Szentírás tükrében vizsgáljuk a nőiesség kérdését, ráébredünk, hogy Isten elképzelése a nőkről sokkal tágabb és gazdagabb kategória, mint gondolnánk. Ez a könyv frissítő erővel hat női identitásunkra, és arra emlékeztet, hogy a Krisztusban való élet nőként is kiteljesít minket, ha felismerjük, hogy minden tettünket áthatja női mi voltunk, megbékélhetünk azzal, ahogyan Isten megalkotott minket, és megláthatjuk. Nőiességünk Krisztus megbízatásának és munkájának elengedhetetlen része, írja a szerző a bevezető szavaiban. Most pedig ízelítőül egy néhány gondolatot felolvasok a könyvnek a tartalmából. Legyen gondod rá, hogy betöltsed azt a szolgálatot, amelyet átvettél az Úrban. Abigailnek hívnak, édesapámtól kaptam ezt a nevet. Jova állam délkeleti részén születtem és nőttem fel. Négy testvér közül a legfiatalabb vagyok. Szüleinkkel együtt egy kis észak-amerikai baptista gyülekezethez tartoztunk, ahol az évek során többször is hallottam az evangéliumot, és 12 éves korom táján megtértem és hitre jutottam. Sosem ismertem olyan életet, mely nem Isten szolgálatában munkálkodik. Ezzel azt akarom mondani, hogy bár a szüleim nem álltak gyülekezeti alkalmazásban, sosem fordult elő, hogy ne szolgálták volna az Urat, mint azzal, amit a gyülekezetben és azon kívül tettek. Ezt azért hangsúlyozom, hogy érthetővé váljon, miért álltam neki könyvet írni a keresztény nőiesség kérdéséről. Hiszen ha egy nő könyvet szándékozik írni erről a témáról, akkor bizonyára már mindent tud, vagy igen nagy fába vágta fejszéjét. Csak ugyan emlékszem arra a pillanatra, amikor először merült fel bennem, hogy könyvet írjak, és átfutott a fejemen a gondolat. Feltéve, ha nem a nőiességről fog szólni, arról sosem akarok írni. Volt-e valaha még egy olyan téma, melyet ennyiszer kitárgyaltak, befeketítettek, bálványoztak, elhanyagoltak, kritizáltak, és általában összekúszáltak? Nos igen, ez más témákkal is megesett már, de azért ez is előkelő helyen áll a listán. Vajon milyen jogon merészkedtem ilyen vizekre? Semmilyen jogon. Akárcsak a szüleim, akik előttem jártak, és gyermekeim, akik utánam jönnek, én is egyszerűen csak ajándékokat kaptam. Ezeket az ajándékokat nem én választottam, és nem is érdemeltem ki őket. Először is megkaptam azt az ajándékot, hogy Jézus által Istenhez tartozhatok, aztán a szolgálat ajándékát, melyet ő minden hívőnek megad más-más formában. Saját életemben ez többek között az írás és más nők tanítása formájában nyilvánul meg. Ez a könyv része a szolgálatomnak, elhívásomnak, örömömnek és az életem Krisztusban való beteljesedésének. Egyszerű könyv ez, melynek egyszerű szerzője maga is erősen érintett a második negyed közepén járva ebben a játékban. Az alábbi fejezeteket valós időben írtam, miközben nekem is valós kérdésekkel kellett szembesülnöm arról, hogy mit jelent keresztény nőnek lenni. Időnként szorongó, feszült és frusztrált pillanataim voltak. Isten könyve járt a fejemben, mi alatt kezeim a családomat szolgálták, és igyekeztem helyt állni olyan helyzetekben, amelyeket nem értettem teljesen. A könyv úgy készült, hogy szinte állandóan félbeszakítottak, a telefonomra pedig újra meg újra dörültem a közösségi média appokat. Amikor gépeltem a szöveget, körmöm alá volt ragadva a tészta. Az átnézést és javítást viták, bűnbánat és megbocsátás közepette végeztem. Ez a könyv nem elvont eszmékről szól, hanem a vérverejtékes, való életről. Ugyanakkor mély hála, lenyűgöző békesség és félelemmel teljes imádat töltött el a megírás során amiatt, amit Isten tett.
amikor nőkké alkotott bennünket, és ígényt formált ránk, mint övéire. Jókedvű nevetéssel írtam, mely annak tudatából fakad, hogy valóban Isten urja a dolgokat, akár teljesen megértem az ő útját, akár nem. Nem kiáltványt fogalmaztam, hanem inkább elmélkedéseket a témával kapcsolatban. Az a célom, hogy megértsem a keresztény nőiességet úgy, ahogy az Isten ígéje és az ő világa kijelentette nekünk, vagyis megértsem, hogy Jézus által és ő érte lettünk teremtve. Ezért minden fejezet egy önálló egység, mely a téma egy-egy aspektusára fókuszál, a fejezetek együttesen pedig segítenek jobban megértenünk a keresztények miben létét, akik ízig-vérig nők, mindent nőként tesznek, és akik bátrak és szabadok Krisztusban. Nem lettem a könyv témájának a mestere. Inkább a könyv vált az én mesteremmé, amennyiben azt a valóságot és igazságot fejezi ki, amelynek végül mindannyiunknak a mesterévé kell válnia. Olyan könyvet írtam, amilyenre szükségem van. Ez az oka annak, hogy az abban foglaltak néha zavarba ejthetik az olvasót. Rájöttem, hogy a kegyelem nem valami olyan dolog, amit megadhatok magamnak azáltal, hogy kesztyűs kézzel bánok magammal, vagy megkérek másokat, hogy legyenek velem elnézőek. Egyáltalán nem magamhoz kell fordulnom kegyelemért. Épp ellenkezőleg, Isten Krisztusban található kegyelméből részesülni sokkal jobb, mint kesztyűs kézzel bánni magammal. Krisztussal a zavarba ejtő, kemény igazságok életadó, keserű pirulákká válnak. A könyvem egyes részeihez pozitív és negatív értelemben egyaránt ösztönzést adtak a keresztény körökben a témával kapcsolatos múltbeli és jelenlegi tanítások, amelyek néha önmagáért dicsőítették a nőiességet, máskor lekicsinyelték azt, és sokszor beskatujázták. Úgy vettem észre, hogy a nőiesség beskatujázása, amikor női mi volton pusztán bizonyos női eszményeket értenek, idézte elő annak helytelen dicsőítését. Tegyük a nőiességet egész életünk középpontjává, és lekicsinlését is. Emelkedjünk felül a nőiességen, legyünk fontos emberek, ne pedig buta nők. De ha a női létet olyan teljes valóságként tudjuk megérteni, amely épp úgy jelen van az ujjainkban és lábujjainkban, mint a méhünkben és a mellünkben, akkor látni kezdjük, hogy nőiességünket mind a Szentírás szövegében, mind az életünk szövegében a kereszt, maga Krisztus fényében kell olvasnunk. Az a vágyam, hogy a nők békességben legyenek önmagukkal, hálásak legyenek azért, hogy Isten nőnek alkotta őket, és mindezt Krisztus missziója és munkája nélkülözhetetlen részének tekintsék. Néhány címszó a tartalomból. Ízig-vérig nők Krisztusban. Nőként téve mindent Krisztusban. Félelem nélkül és szabad nők Krisztusban. Erős és gyenge nők, függő nők, szenvedő nők, szabad nők. A végtelen Krisztus véges nőkben. Ilyen címszavak szerepelnek a tartalomban. Hát ezt a könyvet ajánlom nyilván elsősorban a nők részére, akik szeretnének ebben a témakörben tájékozottabbak lenni, széleskörű látást nyerni, és emellett pedig szeretettel ajánlom minden más kiadványunkat, és akik hozzá szeretnének jutni kiadványainkhoz, azok megtalálnak bennünket Kolozsváron, a Kornélő Koposzó út 6 szám alatt. Honlapunk www.biblosalapítvány.org

Műsorunk hátralevő részében az Evangéliumi Könyvkiadó kiadásában megjelent új szövetségi fogalmi szótár című könyvből a Krisztus követése című részt felolvassa rádiónk önkéntes munkatársa Fejschmidt Mária.

Krisztus követése. Ez a kifejezés a rabbik tanítványainak életéből származik. A tanítványoknak a mestereikhez, a rabbikhoz való viszonya Jézus Krisztus korában nem volt olyan laza, mint amilyen ma a tanulójé és a tanítójáé. A tanítvány nem csak meghatározott órákon volt együtt mesterével, teljes életközösség volt közöttük. Ez az életközösség azzal valósult meg, hogy a tanítvány követte tanítóját az ő útjain. A követés jelentése, elszakadás, más vezetésének elfogadása, sorsközösség vállalása. Tanítvánnyá lenni, azaz ilyen követésnek neki indulni, csak úgy tudott valaki, hogy előbb elszakadt addigi kapcsolataitól. Valakit követni jelentése az, hogy mozgásba jönni, mindent, ami feltartóztat, hátrahagyni. Hogy Jézus milyen föltétlen követést vár el tanítványaitól, azt láthatjuk abból, hogy bizonyos körülmények között még azt is megkívánja, hogy valaki tulajdon apja temetésén való részvételről is lemondjon. Lukács evangéliuma 9. részének 59. és 60. versei. Vagy, hogy számolja föl egész vagyonát. Márk evangéliuma 10. részének 21. verse. Követni azt jelenti mozgékonnyá válni, és nem engedni azt, hogy bizonyos szokások és hagyományok keretei megkössék az embert. De jelenti azt is, hogy állandó mozgásban lenni. Mindig ott lenni, ahol a mester van, és ott dolgozni, ahol ő neki lát. Péter szívesen maradna Kapernaumban, mivel azonban Krisztus tovább megy, követi őt. Márk evangéliuma első részének 38. verse. Követni továbbá azt jelenti, valakit elöljárni, engedni, azaz minden egyéni választásról lemondani. Erre gondol az Úr Jézus, amikor azt mondja Máté evangéliuma 16. részének 24. versében. Aki én utánam akar jönni, tagadja meg magát. Az ön megtagadás nem önkínzás, nem abból áll, hogy az ember lehetőleg sokat nélkülöz, dolgozik, terhet vállal, miközben egészen független marad. Aki önmagát megtagadja, az lemond arról, hogy saját maga ura legyen, s maga vezesse önmagát, hanem ahelyett vonakodás nélkül követi egy nagyobbnak a vezetését. Önmegtagadónak lenni azt jelenti, hogy a maga választotta cselekedeteket feladja valaki, és minden szolgálatra megbízatást kap, még ha ezek a cselekedetek elismerten kegyesek lennének is. Végül pedig követni azt jelenti, sorsközösséget vállalni. Ahol Krisztust megfeszítik, ott a tanítvány sem riadhat vissza a kereszttől. Máté evangéliuma 16. részének 24. verséből olvassuk. Ha valaki én utánam akar jönni, tagadja meg magát, vegye fel a keresztjét, és kövessen engem. Követés azt jelenti, Krisztus személyes vezetése alatt lenni. A gyülekezet tagjait pünkösd után is tanítványoknak hívják. Miként az apostolok, ők is tanulók és követők. S ezt nem csak úgy kell érteni, mintha a keresztjének, Krisztus egykori szavainak vagy cselekedeteinek tanulmányozása
és az azokról való áhítatos elmélkedés révén megkísérelnék őt utánozni. Sokkal inkább azt jelenti, hogy a feltámadott Krisztus jelen van közöttük, mint aki tanítja őket, és előttük jár. Tévedés Krisztus követéséről beszélni akkor, amikor valaki egyáltalán nincs meggyőződve arról, hogy Krisztus személyes vezetése alatt áll, és önmaga határozza meg azt, ami Krisztus útja lehetne, vagy aminek lennie kellene. Az igaz, hogy a követés időnként keresés, tudakozódás és tisztánlátás után való vágyódás. De a követés végül is mindig azt jelenti, hogy határozott vezetéssel rendelkezni. Ennek a szónak minden más magyarázata a szó értelmének megüresítése. Követni jelentése? Meghatározott úton járni. Az útban egész bizonyosnak lenni.

Az Evangéliumi Könyv kiadó kiadásában megjelent Újszövetségi Fogalmi Szótár című könyvből a Krisztus követése című részt felolvasta Fajsmit Mária, rádiónk önkéntes munkatársa. Ezzel elérkeztünk keresztény életrovatunk mai kiadásának a végéhez. Megköszönve figyelmüket, Isten áldása kísérje mindannyiuk életét. A viszont hallásra, békesség Istentől.

imádkozom most ezért az országért, és azért, hogy nagyobb dolgokat tegyél és tehessél velünk, mint amit mi elképzeltünk. Istenem, hozzuk eléd most ezt a helyzetet, ezt a bizonytalanságot. Tudjuk, Uram, azt, hogy te veled a mi lábunk sokkal tovább mehet, mint amit el tudunk képzelni, mint amit valaha is álmodtunk. Kérlek, hogy így állj meg bennünket, és így legyél velünk, és adj reménységet a nehéz helyzetekben, adj gyógyulást a betegségekből, és legyél velünk.

0: Hírek.
1: Híreink először címszavakban. Murashan szerint a PSZDE már nem léphet fel hitelesen Európa barát pártként. Kiderült, mi okozta a tüzet a kolozsvári egyetemi kampuszban. Alexandru Nazare szerint mielőbb le kell zárni a politikai válságot, és erre holnap a parlamentben lesz lehetőség. Petri Sorpeiu szerint elképzelhető a PSZDE és az AUR koalíciója, de csak akkor, ha a szociáldemokraták kezdeményezik az egyeztetéseket. Most pedig következzenek a részletek. Siegfried Murashan szerint a szociáldemokrata párt ismét a pártérdeket helyezte az ország érdeke elé, azzal a döntésével, hogy nem támogatja az általa javasolt kormány beiktatását. A kijelölt miniszterelnök a parlamentben találkozott a miniszterjelöltekkel. A sajtónak elmondta, hogy a jelöltek bizottsági meghallgatásai 14 órakor kezdődnek, és azt kérte, hogy mindegyik legalább 60 percig tartson. Murashan szerint a PSZDE tegnap néhány perces ülésen, a kormányprogram érdemi elemzése nélkül egyhangulag döntött a kabinett támogatásának elutasításáról. Úgy vélekedett, hogy ezzel a szociáldemokraták tovább mélyítik a politikai válságot, és többé nem tudnak hitelesen Európa barát pártként fellépni, számolt be az Ager Press. A politikus emlékeztetett arra, hogy a Nemzeti Liberális Pártnak, a Mentsétek meg Romániát Szövetségnek és az RMDS-nek összesen 170 szavazata van. Hozzátette, egyeztettek függetlenekkel is, és a nemzeti kisebbségek frakciójával is tárgyalnak. Egy elektromos roller akkumulátorának túlmelegedése okozta a tüzet a kolozsvári HDU Diák Campus egyik bentlakásának 5. emeletén. Közölte a katasztrófa védelem a Fökli de Cluj információi szerint. Az egyetem saját vizsgálatot is indít az eset miatt. A vasárnapi tűzben senki nem sérült meg súlyosan, az érintett szobában viszont jelentős kár keletkezett. Az épületben a tűz keletkezésekor 200 diák tartózkodott. A Kolozs megyei katasztrófa védelem közlése szerint a tűz vasárnap hajnalban, körülbelül 2 órakor tört ki, a kolozsvári HDU kampuszban, a 17-es bentlakás 5. emeletén található egyik szobában. A Föklia információi szerint abban a szobában 2 pakisztáni hallgató lakott, és értesüléseik szerint a tüzet egy elektromos roller akkumulátorának túlmelegedése okozta. Az egyetem válságstábot hozott létre, amely folyamatosan tájékoztatja a hallgatókat és képviselőiket a további lépésekről. Sajnálom, hogy hallgatóinknak át kellett élniük ezt, ugyanakkor örülök, hogy senki nem szorult kórházi ellátásra, nyilatkozta vasárnap Daniel Dávid rektor. Hozzátette, hogy a BBT-je a használhatatlanná vált szobák lakóinak elhelyezéséről mindaddig gondoskodik, amíg vissza nem térhetnek a bentlakásba. Alexandru Nazare pénzügyminiszter jelölt tegnap kijelentette, hogy mielőbb le kell zárni a politikai válságot, és erre holnap a Murashan kormány beiktatásáról szóló parlamenti szavazáson nyílhat lehetőség. A parlamentben nyilatkozó politikus elmondta, hogy egyelőre korai találgatni, milyen döntést hoz pénteken Romániáról a Standard & Poor's hitelminősítő. Úgy vélekedett, hogy a politikai bizonytalanság bonyolítja a helyzetet, de a leminősítés elleni erős érv, hogy idén az első 7 hónap után közel 27 milliárd lejjel javult a múlt évhez képest a költségvetés egyenlege. Arra a kérdésre, miszerint garantálható-e, hogy jövőre nem emelkednek az adók, Nazare kijelentette, erről a 2027-es költségvetés kidolgozásakor lehet érdemben beszélni. Hozzátette, hogy a jövő évi büdzsé 2026-hoz képest jelentős többletterhelésnek lesz kitéve, ezért a részleteiről valamennyi párttal egyeztetni kell. Ugyanakkor hangsúlyozta, hogy jelenleg nem számolnak az ÁFA 2027-es emelésével. A Bolozsán kormány ügyvivő pénzügyminiszteri tisztségét is betöltő politikus szerint most az a cél, hogy a Murashan kormány megkapja a parlament bizalmát, és valamennyi miniszterjelölt sikeresen szerepeljen a bizottsági meghallgatásokon. Petri Sorpeiu tegnap kijelentette, hogy ha a Murashan kormányt nem szavazza meg a parlament, a későbbiekben elképzelhető a Szociáldemokrata Párt és a Románok Egyesüléséért Szövetség koalíciója, de csak akkor, ha a szociáldemokraták kezdeményezik az egyeztetéseket. Az AUR szenátusi frakció vezetője szerint egy esetleges közös kormánytöbbségről még a következő kotrocsenyi kormányalakítási konzultációk előtt kellene megállapodnia a két pártnak. Hangsúlyozta azt is, hogy az AUR elsődleges célja továbbra is az előrehozott választások kiírása, mert ezt tartja a politikai padhelyzet egyetlen demokratikus megoldásának. PU kizárta, hogy pártja megszavazzon egy olyan kormányt, amelynek nem tagja. Egy esetleges PESZEDE AUR együttműködés szerinte teljes mértékben a szociáldemokratáktól és Nikus Ordán államfőtől függ. Stefanica Avramescu, az AUR szóvivője tegnap közölte, a Muresan kormány beiktatásáról szóló szavazás után nem csak a PESZEDE-vel, hanem a Nemzeti Liberális Párttal vagy a Mentsétek meg Romániát szövetséggel is tárgyalhatnak egy új parlamenti többség létrehozásáról. A politikus elmondta, hogy az AUR a Muresan kormány sorsáról döntő szavazás után jelöli ki tárgyaló delegációját és ismerteti további lépéseit. Hozzátette, a párt már május óta nyitott a párbeszédre, de szerinte az úgynevezett Európa barát pártok eddig kerülték az AUR-ral való egyeztetést. A Román Nemzeti Bank mára érvényes valutárfolyama szerint 1 euró 5 lej 27 bani, 1 amerikai dollár 4 lej 63 bani, 100 magyar forint pedig 1 lej 43 baniba kerül.
0: Időjárás jelentés.
1: A meteorológusok előrejelzései értelmében Kolozsváron ma napos időre lehet számítani. A napcsúcs hőmérséklete 21 fok körül alakul, az éjszaka folyamán 6 fokig csökken a hőmérséklet. Híreinkhez az Ager Press hírügynökség, amaszol.ro és kronika.ro online hírportálok értesüléseit használtuk fel. Az időjárás jelentés a morecast.com előrejelzése alapján készült. Most a jó hír következik. A mai napra kijelölt két igét Barta István Zsolt, a Bulgária telepi református egyházközség lelkipásztora mondja el.
2: Jó hír!

legyen áldott Isten neve örökkön örökké, övé a bölcsesség és a hatalom. Dániel könyve, 2. fejezet, 20. verse. Ámen. Az áldás, a dicsőség és a bölcsesség, a hálaadás és a tisztesség, a hatalom és az erő, ami Istenünké, örökkön örökké. Jelenések könyve, 7. fejezet, 12. verse.

Könyörülő és irgalmas az Úr, késedelmes a haragra és nagy kegyelmű. Amilyen magas az ég a földtől, olyan nagy az ő kegyelme az őt félők iránt. Amilyen távol van a napkelet a napnyugattól, olyan messze veti el tőlünk a mi vétkeinket. Amilyen könyörülő az atya a fiakhoz, olyan könyörülő az Úr az őt félők iránt.

Itt az Agnus Rádió a 88,3 MHz frekvencián. Adásainkat naponta hajnali 3-tól reggel 8-ig, illetve déli 12 órától 15 óráig sugározzuk.

Békesség Istentől jó napot kívánok! Szeretettel köszöntöm a kedves rádióhallgatókat kedden, szeptember 29-én az Ágnus Rádió déli magazin műsorában. A mikrofonnál Palkó Hannát hallják. A nap gondolatával köszöntöm a kedves hallgatókat, ami Ravasz László református püspök tollából származik és így hangzik. Az életet egyetlen egy alapérzéssel lehet boldogan leélni, pedig éppen erre gondolnak legkevésbé az emberek, a hála érzésével. Ez a gondolat kísérjen minket ezen a szép őszi napon.

Most pedig lássuk, mivel várom a kedves hallgatókat a következő 3 órában. Az első órában áhítatot hallhatnak, majd együtt fellapozzuk a nap kalendáriumát, ezután ünnepeltjeinket köszöntjük. Ezt követően aranyszalagtár rovatunkat sugározzuk. 1 órakor friss híreket mondok, ezután jó hír csendül. Majd mesekosár rovatunkban egy új mesét hallhatnak, ezt pedig hangos könyvtár rovatunk követi majd, amiben Tamási Áron Ápel az országban című művéből hallhatnak egy új részt. 2 órakor ismét friss híreket mondok, majd jó hír csendül, ezután vers rovatunk következik, végül keresztény élet felekezetközi műsorunkat sugározzuk Szecsődi Árpád szerkesztésében 14:20-kor. Ezzel várom önöket a következő 3 órában. Ha tehetik, tartsanak velem!

Hallgathatnak minket a 88,3 MHz-es frekvencián, vagy online az agnusradio.ro honlapunkon. Elérhetnek minket a 0264 44 19 68-as telefonszámon. Írhatnak az agnus@agnusradio.ro e-mail címre, vagy megtalálnak minket a Konstanca utca 1-3 szám alatt. A következő percekben a nap áhítatát hallgathatják meg, amelyet ma Janicskó Mihály Noémi tolmácsol önöknek.

A mai áhítat címe Isten velünk jár. Közel van az Úr mindenkihez, aki hívja, mindenkihez, aki igazán hívja. A 145. Zsoltár 18. verse. Ma Kim Korácki, Tennessee államban élő amerikai testvérünk gondolatait tolmácsolom. Ahogy öregszem, úgy tűnik, egyre több orvosi vizsgálatra van szükségem. Ezek gyakorisága azonban nem csökkenti az eljárásokkal kapcsolatos aggodalmaimat. Segít, ha először imádkozom, és nem csak csendben, magamban fohászkodva. Közvetlenül a beavatkozások megkezdése előtt mindig megkérdezem az orvost vagy a fogorvost, hogy mondhatok-e egy rövid imát. Ezután kérem Istent, hogy áldja meg a szobában lévőket, vezesse az orvos kezét, és adjon nekem jó eredményeket és gyors gyógyulást. Mindez idáig senkinek sem volt ellenvetése. Ami azt illeti, időnként látom, hogy az orvos arca is megnyugszik, amikor együtt szánunk egy percet arra, hogy megálljunk és beszéljünk Istennel, mely egy rövid szünetet jelent az egyébként rohanó napjaikban. Az imádság ezen pillanatai segítenek, hogy ne arra koncentráljak, ami történni fog velem, hanem inkább arra, hogy Isten velem járja végig az előttem lévő utat.

Imádkozzunk. Istenünk, segíts emlékeznünk, hogy hozzád fordulhatunk a kisebb és nagyobb nehézségeinkkel. Tudjuk, hogy velünk vagy, amikor szükségünk van rád. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. Ámen. Az aggasztó pillanatokban imádkozni fogok. Üzené Kim Koráczki, Tennessee államban élő amerikai testvérünk, akinek ma az áhítatát tolmácsoltam. Ma imádkozzunk az egészségügyi szakemberekért.

Az elmúlt percekben a nap áhítatát hallgathatták meg, amelyet ma Janicskó Mihály Noémi tolmácsolt a kedves hallgatóknak. A következőkben fellapozzuk a nap kalendáriumát Kecskés Csabával.

Szeptember 29-e, az év 272. szökő évben 273. napja a Gergely naptár szerint. Az évből még 93 nap van hátra. Nézzük meg, melyek azok a fontosabb események, amelyek szeptember 29-éhez kötődnek.

440. szeptember 29-én felszentelik első nagy Leó pápát. 1502-ben II. U. László magyar király Székesfehérvárot feleségül veszi Kandalei Annát, akit ugyanaznap ugyanott Bakócz Tamás esztergomi érsek magyar királynévá koronáz. 1534. szeptember 29-én Majláth István elfoglalja Meggyest, Ludovico Grittit kivégzik. 1650-ben Angliában Henry Robinson megnyitja a világ első házasságkötő irodáját. 1848. szeptember 29-én a Pákozdi csatában a magyar honvédsereg megállítja Jelasics tábornagy Horváth Bán császári hadseregét. 1902. szeptember 29-én megnyílik az első színház a Broadway-en, alapítója David Belasco. 1903. szeptember 29-én első Ferenc József király Kuen Hédervári Károly grófot nevezi ki miniszterelnökké. 1907-ben elkezdődik a Washingtoni National Cathedral építése, befejezése 93 évvel később, ugyanezen a napon történik, 1990-ben. 1938. szeptember 29-én aláírják a Müncheni Egyezményt, amely Csehszlovákia feldarabolásához vezet. 1979-ben ezen a napon első alkalommal látogat Írországban II. János Pál pápa. Ezek voltak tehát azok a híresebb események, amelyek szeptember 29-én történtek.

Most nézzük meg, kik azok a híresebb személyek, akiknek születési évfordulója szeptember 29-ére esik. Időszámításunk előtt 106-ban ezen a napon született Pompeius római hadvezér, tengernagy. 1511. szeptember 29-én ezen a napon jött a napvilágra Servet Mihály spanyol humanista és természettudós, a kisvérkör felfedezője, az unitárius univerzalizmus egyik kiemelkedő úttörője. 1894-ben ezen a napon született dr. Hetényi Géza orvos, belgyógyász, a Magyar Tudományos Akadémia tagja. 1899-ben ezen a napon született Bíró László József, a golyóstól feltalálója. 1906-ban ezen a napon jött a napvilágra Macsovics István, Kossuth-díjas, darutervező, mérnök. 1909. szeptember 29-én jött a napvilágra Kertész Erzsébet, magyar író. 1927-ben ezen a napon jött a napvilágra Kovalik Károly, újságíró, riporter, televíziós műsorvezető. 1928-ban ezen a napon jött a napvilágra Lantos Mihály, olimpiai bajnok, labdarúgó, az aranycsapat tagja. 1935. szeptember 29-én jött a napvilágra Jerry Lee Lewis, amerikai zongoraművész, rock'n'roll énekes. 1971-ben ezen a napon jött a napvilágra Seger Gábor, magyar színész, szinkron színész. 1995. szeptember 29-én született Forgács Dávid, magyar labdarúgó. Ők voltak tehát azok a híresebb személyiségek, akik szeptember 29-én születtek.

Most nézzük meg, kik azok a híresebb személyiségek, akiknek haláluk évfordulója szeptember 29-ére esik. Időszámításunk előtt, 48-ban, ezen a napon hunyt el Pompeius római hadvezér. 1534. szeptember 29-én tért vissza teremtőjéhez Gritti Alajos, olasz származású kalandor, a Magyar Királyság kormányzója. 1941-ben ezen a napon tért vissza teremtőjéhez Abanovák Vilmos, magyar festőművész, grafikus. 1955-ben ezen a napon hunyt el Heller Farkas, magyar közgazdász, a Magyar Tudományos Akadémia tagja. 1900

Ma van a kávé világnapja Magyarországon 2009-től. Ma van Mihály arkangyal, Gabriel arkangyal és Rafael arkangyal ünnepe a katolikus egyházban. Ma van a magyar néphagyomás szerint a pásztorok elszegődtetésének napja. Ma van a kukoricatörés kezdete, és a hagyomány úgy tartja, hogy ha Mihálykor dörög az ég, szép lesz az idő, de kemény lesz a tél.

0: Az elmúlt percekben a napkalendáriumát lapoztuk fel Kecskés Csabával. A következő percekben az ünnepeltjeinket köszöntjük.
1: Ma, szeptember 29-én Mihály, Rafael, Gabriella és Gábor névnapokat ünneplünk. Nézzük meg, honnan származnak ezek a nevek. A Mihály héber eredetű bibliai férfi név, a Mikael magyar formája. Jelentése, ki olyan, mint az Isten. A név eredeti képviselője, az egyik arkangyal, akit Dániel proféta könyvében, Júdás apostol levelében és a Jelenések könyvében említenek, női párja Mihályéla. A Rafael férfi név a héber Rafael névből ered. Jelentése, Isten meggyógyított. Női párja Rafaela. A Gábor héber eredetű férfi név, a Gabriel magyar változata. Jelentése, Isten embere, vagy Isten erősnek bizonyult. Női párja, a Gabriella. Vezetéknévként is előfordul, szintén Gábor formában. A Gabriella, a Gábor név, női párja. Isten éltessen minden Mihály, Rafael, Gabriella és Gábor nevű hallgatónkat, és mindazokat, akik ma születésnapjukat, házassági évfordulójukat, vagy életük más fontosabb eseményét ünneplik. A következő dal nekik szóljon.
2: Olyan ő, hogy megáll a szívem kalapál, mégis olyan ember, hogyha kell, odébb áll, ő az úton merre jár, abban nincsen rendszer.

Ünnepeltjeinket a Bagossy Brothers Company olyan ő című zeneszámával köszöntöttük. Isten éltesse őket még nagyon sokáig, és áldja meg őket gazdagon. A következő percekben a Random Trip, valamint Lábos Viki énekel nekünk.

0: Az elmúlt percekben a Random Trip és Lábas Viki Hajolj közel című zene száma szólt. A következő percekben aranyszalagtár rovatunk keretein belül egy 2024-es keresztény élet ismétlést hallgathatnak meg a kedves hallgatók.
1: Aranyszalagtár.

mindennek megvan a maga órája, és az ég alatt minden dolog elmúlik a maga idejében. Ideje van a születésnek, és ideje a halálnak. Ideje az ültetésnek, és ideje a kiszakításnak. Ideje van az ölésnek, és ideje a gyógyításnak. Ideje a lebontásnak, és ideje az építésnek. Ideje van a sírásnak, és ideje a nevetésnek. Ideje a gyásznak, és ideje a táncnak. Ideje van a kő szétdobálásának, és ideje a kő összeszedésének. Ideje az ölelkezésnek, és ideje az ölelkezéstől való tartózkodásnak. Ideje van a keresésnek, és ideje az elveszítésnek. Ideje a megőrzésnek, és ideje az eldobásnak. Ideje van az eltépésnek, és ideje az összevarásnak. Ideje a hallgatásnak, és ideje a szólásnak. Ideje van a szeretetnek, és ideje a gyűlölködésnek. Ideje a háborúnak, és ideje a békének. Mi haszna van az embernek a fáradtságból? Néztem azt a vesződtséget, amelyet Isten az emberek fiainak adott, hogy azzal bajlódjanak. Mindent úgy alkotott, hogy helyes legyen a maga idejében. A jövőt is beléjük helyezte. Csak hogy az ember nem tudja kifürkészni Isten művét, amelyet létrehoz kezdettől fogva mindvégig. Úgy találtam tehát, hogy nem tehet jobbat az ember, mint hogy örvendezzen és gyönyörködjön, amíg élete tart. Az emberek ugyanis mindnyájan, akik esznek, isznak, és fáradtságok mellett a jót élvezik, Isten ajándékát veszik. Megismertem, hogy mindaz, amit Isten tesz, örökre úgy marad. Nem lehet ahhoz hozzáadni, sem abból elvenni. Isten pedig azért tett így, hogy féljék őt. Ami történt, régen is megtörtént, és ami lesz, az is megesett más, már, és Isten megújítja azt, ami elmúlt. Prédikátor könyve 3. rész, 1-től 15-ig terjedő versek.

Áldás békesség minden kedves hallgatónknak. Önök az Agnus Rádió keresztény nyíre című felekezetközi magazinját hallgatják. Nagy-nagy szeretettel üdvözli önöket a szerkesztő Miklós György. Mai műsorunkban hamarosan augusztusi életigét hallhatnak, melynek szerzője Chiara Lubich, a Focolare mozgalom alapítója. Ezután John Bunyan áhítatát Mátyus Enikő tolmácsolja önöknek. Ezt követően megismerkedhetnek a katolikus egyház augusztus 2. és 6. között ünnepelt szentjeivel, illetőleg azokkal az ünnepekkel, amelyek ezekre a napokra esnek. Utána jegyzetet hallhatnak a rossz hírekről, melynek szerzője Kipke Tamás, végezetül pedig Bruno Ferreira történettel zárjuk mai műsorunkat, melyhez jó vételt és kellemes kikapcsolódást kívánunk önöknek.

Kedves hallgatóink, a Chiara Lubik által leírt augusztusi életigét tolmácsolom önöknek. Igyekezzetek bejutni a szűk kapun, mert mondom nektek, sokan akarnak majd bemenni, de nem tudnak. Lukács evangélium a 13. rész 24-es vers. Jézus a mennyországot többször is lakomához, a terített asztal köré gyűlt családhoz hasonlítja. Emberi életünknek ugyanis ezek a legszebb, legmeghittebb pillanatai. A kérdés az, hányan léphetnek be a mennyországba, hányan foglalhatnak helyet a lakoma termében. Egy nap ezt a kérdést teszi fel valaki Jézusnak. Uram, kevesen vannak, akik üdvözülnek. Ő, mint máskor, most sem méri be a puszta válasszal, hanem mindenki döntés elé állít, és meghív, hogy lépjen be Isten házába. Ez viszont nem könnyű. A bejárati kapu szűk, és csak rövid ideig van nyitva. Ahhoz ugyanis, hogy Jézust kövessük, meg kell tagadnunk magunkat, és legalább lelkileg el kell szakadnunk önmagunktól, a dolgoktól és a személyektől. Sőt, hordoznunk kell a keresztet úgy, ahogy ő tette. Bár ez az út nem könnyű, az ő kegyelméből mégis mindannyian képesek vagyunk végigjárni. Igyekezzetek bejutni a szűk kapun, mert mondom nektek, sokan akarnak majd bemenni, de nem tudnak. Könnyebb megtalálni a tágas kaput és a széles utat, amiről Jézus más alkalommal is beszél, de az a pusztulásba vezethet. Szekularizált világunkban, melyet átitat a materializmus, a konzumizmus, a hedonizmus, a hiúság és az erőszak, úgy tűnik minden megengedett. Az emberek arra törekszenek, hogy minden igényüket kielégítsék, és bármilyen kompromisszumot elfogadnak azért, hogy boldogok legyenek. Mi viszont tudjuk, hogy úgy jutunk el az igazi boldogságra, ha szeretünk. Az igazi szeretet feltétele pedig, hogy tudjunk lemondani. Meccéseken kell keresztül mennünk ahhoz, hogy jó gyümölcsöt teremjünk. Ahhoz, hogy éljünk, meg kell halnunk önmagunk számára. Ez Jézus törvénye, az általa kért paradoxonok egyike. A mai kor gondolkodásmódja teljesen eláraszt bennünket, ezért az árral szemben kell haladnunk. Tudnunk kell például lemondani a birtoklás vágyról, a dacsos ellenkezésről, ellenfelünk befeketítéséről. Tudnunk kell becsületesen végeznünk munkánkat, nagy lelkűen, anélkül, hogy mások érdekeit sértenénk, tudnunk kell mérlegelni, hogy melyik műsort nézhetjük meg a tévében, vagy mit olvasunk el. Igyekezzetek bejutni a szűk kapun, mert mondom nektek, sokan akarnak majd bemenni, de nem tudnak. Aki hagyja magát sodortatni a könnyű élet útján, és nincs bátorsága ahhoz, hogy elinduljon a Jézus által mutatott úton, szomorú jövő elé néz. Az evangélium erről is említést tesz. Jézus beszél azoknak a fájdalmáról is, akik kívül maradnak. Nem lesz majd elég vallási hovatartozásunkra hivatkozni, egyfajta hagyományos kereszténységgel megelégedve. Hiába mondanánk, hisz előtted ettünk, az üdvösség senkinek sem jár automatikusan. Kegyetlen érzés lesz, ha azt halljuk majd. Nem ismerlek benneteket, nem tudom, honnan vagytok. Akkor csak magány lesz, kétségbeesés, a kapcsolatok teljes hiánya és az égető lelkiismeret fordalás, hogy megvolt a lehetőségünk arra, hogy szeressünk, de többé nem vagyunk képesek rá. Nem fogjuk látni gyötrődésünk végét sem, mert sohasem lesz vége. Sírás lesz és fogcsikorgatás. Jézus figyelmeztet bennünket, mert a javunkat akarja. Nem ő az, aki becsukja előttünk az ajtót, hanem mi zárkozunk magunkba szeretete elől. Ő pedig tiszteletben tartja a szabadságunkat. Igyekezzetek bejutni a szűk kapun, mert mondom nektek, sokan akarnak majd bemenni, de nem tudnak. Ahogy a tágas kapu a pusztulásba visz, úgy a szűk kapu mögött az igazi boldogság tárul fel. Minden tél után eljön a tavasz. Valóban, készségesen kell megélnünk a lemondást, amint az evangélium kíván, és hordozni keresztünket nap mint nap. Ha tudunk szeretettel szenvedni, Jézussal egyesülve, aki minden fájdalmunkat magára vette, akkor megtapasztalunk egyfajta elővételezett mennyországot. Így történt ez Gáborral is, aki egy per utolsó tárgyalására indult, amely azért az ember ellen folyt, aki 4 évvel korábban édesapja halálát okozta. Az ítélethozatal úgy látszott, hogy a baleset okozója és családtagjai nagyon megtörtek. Szerettem volna legyőzni gőgömet, hogy ne tartson vissza, és oda tudjak menni a férfihez, hogy kifejezzem együttérzésemet, mondta Gábor. Nővére válaszol. Nekik kellene bocsánatot kérniük, nem nekünk.
Gábornak azonban sikerült őt meggyőznie, és együtt mentek oda az ellenséges családhoz. Remélem, megkönnyebbülést jelent önnek, ha tudja, hogy semmi harag nincs bennem ön iránt. Kezet fogtak. Boldogság töltött el, mert éltem a lehetőséggel, hogy saját fájdalmamról elfelejtkezve a másik szenvedését nézzem.

annak okáért, akik Isten akaratából szenvednek is, ajánlják néki lelküket, mint hű teremtőnek jót cselekedvén. 1 Péter 4.19. Textusunkból az is kitűnik, hogy az Úr hajlandó lelkedet oltalmazni és arról gondoskodni. Ha nem így lenne, akkor nem figyelmeztetne, hogy lelkünket ajánljuk az ő oltalmába. Kész és hajlandó annak a lelkére vigyázni, aki nevéért és igéjéért szenved. Dávid erről énekelt a Zsoltár 34-ben. Az Úr kimenti az ő szolgái lelkét, és senki meg nem lakol, aki ő benne bízik. 23. vers. Nem fog egyetlen bűnös sem, aki lelkét Isten oltalmába ajánlja, elutasítani. Mind megtapasztalják, hogy az Úr kész és hajlandó lelkükkel törődni. Ó, mondod, bárcsak el tudnám ezt hinni, akkor megszabadulnék minden félelemtől, Isten bilincseiben érezném magamat. Vallást tettem nevéről, de nem jutottam el arra a hitre, hogy Isten hajlandó lelkemet védeni és oltalmazni. Ezért félek, ha próbatétel jön, el fogom veszíteni vagyonomat és lelkemet. Nos, lélek, ezek miatt aggódsz? Ne aggódj, figyelj csak textusunkra. Annak okáért, akik Isten akaratából szenvednek is, ajánlják néki lelküket, mint hű teremtőnek, jót cselekedvén. Ezek Isten szavai. Ezek Krisztus szavai és a Szentlélek kérése. Amikor ezeket a szavakat olvasod, légy arról meggyőződve, hogy az Atya, a Fiú és Szentlélek Isten együtt és külön is hallja, amit mondasz. Így szólnak hozzád. Szegény bűnös, akit elnyomnak és szorongatnak ebben a világban. Mivel kiállsz a nevemért, bízd rám lelkedet. Add lelkedet nekem. Hajlandó vagyok lelkedet megőrizni, de akkor légy te is hajlandó magadat megőrizni. Bízd magadat rám, és higgy igémben.

előttünk jártak a Krisztus felé vezető úton. A katolikus egyház szentjei és ünnepei. Augusztus 4-e a katolikus naptárban viennai Szent János Mária áldozópap ünnepe. Viennai Szent János Lyon mellett született 1786-ban. Szülei egyszerű földművesek voltak. Édesanyja Isten szolgálatára nevelte, de a francia forradalom, majd az anyagi nehézségek lehetetlenné tették tanítatását. Földműves munkát végzett, de hővágya az volt, hogy pap lehessen. 19 éves korában sikerült iskolába kerülnie, de igen sokat küzdött a tanulással. A szemináriumban a fogyatékos latin tudása miatt nehezen végezte tanulmányait. 29 éves korában pappá szentelték, káplán lett, majd árplébánosa. A vallástalan falut néhány év alatt megváltoztatta, híre bejárta az egész országot. Nagyra értékelték őt, mint gyóntatót, a hívek mindenfelől sereglettek hozzá, és tanácsait szent tisztelettel fogadták. Súlyos kísértések és testi fájdalmak gyötörték, mégis mindig mindenkinek szeretettel állt szolgálatára. Az eukarisztikus Jézus volt életének középpontja. 74 éves korában halt meg 1859. augusztus 4-én. 11. Pius pápa avatta szentté 1925-ben, és tette meg a plébánosok és lelkipásztorok védőszentjévé. Viennai Szent János emberszeretete és szociális érzéke legendás volt a maga korában. Amikor közölték vele a hírt, hogy érdemeit a világi hatóság is méltányolja rövidesen, a becsületrend lovagjává avatják, és megkapja vele járó keresztet is, a következőket kérdezte. A keresztel jár valami fizetség is? Jelent ez a pénz valamit a szegényeimnek? Amikor megtudta, hogy ez csak tiszteletbeli kitüntetés, kissé csalódottan így válaszolt. Ha ez így van, és a szegényeknek mit sem várhatnak ettől, kérem, mondják meg a császárnak, hogy nem vehetem hasznát.

augusztus 5-e Havas Boldogasszony napja, Szűz Mária római főtemplomának felszentelésének ünnepe. A Szent Szűz római főtemplomának, a Santa Maria Maggiore bazilikának szentelési évfordulója. A legenda szerint a 4. században Liberius pápa idején az örökvárosban egy János nevű gazdag patricius és felesége elhatározták, hogy vagyonukat a Szent Szűznek ajánlják fel. A Szent Szűz álomban megjelent a házaspárnak, és tudtukra adta, hogy azon a helyen, amelyet másnap hó fog borítani, templomot emeljenek tiszteletére. A szűzanyai szentélyét ezért Havas Boldogasszony bazilikának is nevezik. A felépített bazilikát 3. Sixtus pápa díszítette remek mozaik képekkel annak emlékére, hogy az efezusi zsinat 431-ben hittételként hirdette ki Szűz Mária istenanyai méltóságát.

augusztus 6-a Urunk színeváltozásának az ünnepe. A táborhegyi megdicsőülés ünnepét eredetileg csak a keleti keresztények ülték meg. A nyugati egyházban 3. Kallixtusz pápa rendelte el hálaünnepül annak emlékére, hogy Hunyadi János és Kapisztrán Szent János vezetésével a magyar seregek 1456-ban Nándorfehérvárnál győzelmet arattak a törökök felett. Ennek emlékét hirdeti az egész világon a déli harangszó. Jézus megdicsőülésének a helye a régi hagyomány szerint a táborhegye volt. Ide ment fel 3 tanítványával, Péterrel, Jakabbal és Jánossal.

Szent II. Sixtus pápát és vértanút ünnepli a katolikus egyház augusztus 7-én. Sixtust 257-ben szentelték Róma püspökévé. Valerianus császár üldözése alatt, halálbüntetés terhe alatt tilos volt a keresztényeknek halottaik sírjánál összegyűlni. 258. augusztus 6-án Sixtus pápát 4 diakonusával együtt elfogták a Calixtus katakombában, és ott, ahol a szentmisét végezte, vértanú halált szenvedett. Fődiakonusával, Szent Lőrinccel együtt a 3. század legtiszteltebb vértanúja. Előttünk jártak a Krisztus felé vezető úton. A katolikus egyház szentjei és ünnepei.

Kedves hallgatóink, Kipke Tamás jegyzetét tolmácsolom önöknek, amelynek a címe Rossz hírek. Újságírást tanuló fiataloknak tettem fel nemrégiben a kérdést. Mi a rossz hír? Lehangolóak voltak a válaszok. Hát, ha mondjuk földrengés van, ha kitör egy háború, sorjáztak a hasonló válaszok. Mondanom sem kell, a jó hírekre vonatkozó érdeklődésemre is hasonló alapon fogalmazódtak a válaszok. 100. születésnap jó egészségben, vagy életnyomaira bukkantak a Marson, némelyek azt mondták, hogy ha olcsóbb lett a sör. Amikor aztán konkrét hírek szövegét kezdtük vizsgálni, néhányan a homlokukra csaptak. Hát persze, újságíróként kellett volna válaszolniuk a föltett kérdésre. A szakember szemében a hír sohasem a tartalmától, hanem a formájától, vagyis megfogalmazásának módjától jó vagy rossz. Az a hír rossz, amelyből nem derül ki egyértelműen, hogy ki, hol, mikor, hogyan és miért mit csinál. Tudták ők ezt, hiszen tanulták, de még nem vált vérükké. Az első reflexük a civil emberé volt, és nem az újságírójé. Ha már szakembernek mondhatják majd magukat, ez remélhetőleg nem igen esik majd meg velük. A tisztességes és hozzáértő újságíró számára ugyanis a hír tényleg szent, függetlenül attól, hogy a tartalma milyen érzéseket vált ki belőle. Ő nem tévesztheti össze az újságot az emlékkönyvvel, ahova csak szép dolgokat illik írni. A szakma elemi tisztessége azt kívánja, hogy a legrosszabb hírt is, ha az adott olvasóközösség számára fontos információt hordoz, természetesen tisztességesen megfogalmazva és hitelességét ellenőrizve, közre kell adni. Vajon hihetünk-e olyan újságoknak, amelyek csupa lelkünknek kellemes hírrel próbálnak kedveskedni nekünk? De épp így azoknak sem, amelyek csak is bűntényekkel és botrányokkal traktálnak. Ezek egyike sem informálni, hanem a maga felfogása szerint szórakoztatni akar. Hogy egy sajtóorgánum hitelese, tájékoztatásában megbízhatunk-e, azt nem utolsó sorban annak alapján dönthetjük el. Közöl-e kellemetlen híreket, információkat? Az angol BBC rádió a II. Világháború alatt kínos gonddal hírt adott a brit csapatok minden vereségéről. Azt vallották, hogy ha majd lesznek győzelmek, akkor a hallgatók azokat a híreket is el fogják hinni, mert tudják, vereség esetén ez a rádió vereségről beszélne. Tudnunk kell, ez nem csak újságokra, rádióadókra érvényes, hanem minden közösségre, szervezetre és minden emberre is. Aki már beismerte előttünk tévedését, az inkább nőtt, mint kisebbedett a szemünkbe. Valljuk meg, bennünket, keresztényeket is megkísért olykor a gondolat, hogy ne adjunk puskaport az egyházakra, a lövöldözőknek, és megpróbáljuk elhallgatni magunkkal kapcsolatban azt, ami kínos, netán botrányos. Csak hogy gondoltunk-e arra, hogyha eközben hitelünket veszítjük, nem fogják elhinni nekünk a jó híreket? Talán még az örömhírt sem.

Végezetül egy Bruno Ferrero történettel zárjuk a mai műsort. A történet így szól. Egy róka, miközben napkeltekor a saját árnyékát bámulta, azt mondta. Ma ebédre megeszem egy egész tevét. Egész délelőtt teve után kutatott. Délben azonban az árnyékát látva azt mondta. Talán egy egér is megteszi.

Kedves hallgatóink, abban a reményben búcsúzom önöktől, hogy az eltelt 41 néhány percet nagyon kellemesen töltöttük együtt. Én további jó napot kívánok önöknek, és Isten áldását minden tevékenységükre, gondolatukra, imájukra. A viszonthallásra, Miklós Györgyöt hallották.

Aranyszalagtár rovatunk keretein belül a 2004. augusztus 2-ai keresztény életműsorunkat hallhatták, melyet Miklós György szerkesztett. Békesség Istentől jó napot kívánok! Szeretettel köszöntöm a kedves rádióhallgatókat kedden, szeptember 29-én az Ágnus Rádió déli magazin műsorában. A mikrofonnál Palkó Hannát hallják. A nap gondolatával köszöntöm Önöket, ami Ravasz László református püspök tollából származik, és így hangzik. Az életet egyetlen egy alapérzéssel lehet boldogan leélni, pedig éppen erre gondolnak legkevésbé az emberek, a hála érzésével. Ez a gondolat kísérjen minket a mai napon. Most pedig lássuk, hogy mivel várom Önöket a következő 2 órában. Hamarosan híreket mondok, ezután jó hírcsendül, majd mesekosár rovatunkban egy új mesét hallhatnak, ezt pedig hangos könyvtár rovatunk követi majd, amiben Tamás Járon Ábel az országban című művéből hallhatnak egy új részt. 2 órakor ismét híreket mondok, majd jó hírcsendül, ezután versrovatunk következik. Végül keresztény életfelekezet közi műsorunkat sugározzuk Szecsődi Árpád szerkesztésében 14:20-kor. Ezzel várom Önöket a következő 2 órában. Ha tehetik, tartsanak velem. A következő percekben friss híreinket hallhatják.

0: hírek.
1: Híreink először címszavakban. Zöld utat kapott a közbeszerzés. Rengeteg javaslat érkezett a 9-eseknek szóló tankönyvekre. Mihály Fifor, szociáldemokrata párti képviselő magyarázatot vár arra, miért volt jelen három tábornok Miruca szakbizottsági meghallgatásán. Védelmi minisztérium. Drónmaradványokat találtak egy szántóföldön, Braila megyében. Siegfried Muresan szerint a PESZEDE veszélyes, nem dönthet az ország jövőjéről. Kolozsváron ma napos időre lehet számítani. Most pedig következzenek a részletek. Az Oktatási Minisztérium mai tájékoztatása szerint 250 9. osztályosoknak szánt tankönyvjavaslatot nyújtottak be a közbeszerzési eljárásra. Az Országos Tanterv és Értékelési Központ közzétette a 9-es tankönyvek beszerzésére kiírt eljárásról szóló jelentését. A dokumentumot az Országos Közbeszerzési Ügynökség feltétel nélkül jóváhagyta, majd feltöltötték az elektronikus közbeszerzési rendszerbe. A végleges döntésekről már valamennyi pályázót értesítették. A 65 külön tételt magában foglaló pályázatra 21 kiadó és más szakmai ajánlattevő jelentkezett. A minisztérium tájékoztatása szerint a kiadók megtekinthetik az értékelőlapokat és elvégezhetik a szükséges módosításokat. Az ajánlattevőknek 10 naptári nap áll rendelkezésükre az esetleges óvások benyújtására. Azoknál a tételeknél, amelyek eredményét nem támadják meg, ezt követően megkötik a keretmegállapodásokat. Ezzel egyidejűleg a tankönyvek digitális változatát feltöltik a manuale.edu.ro honlapra, ahol a diákok és a pedagógusok is hozzáférhetnek. Mint korábban már kiderült, az idei tanév egy jelentős tantervi reform kezdetét is jelenti. A most 9. osztályt kezdő diákok az új kerettantervek és új tantervek szerint fognak tanulni. Ők az első generáció, nem várhatóan nyomtatott tankönyvek nélkül kezdik az évet. Mihály Fifor szociáldemokrata párti képviselő ma interpellációt intézett Rádó Miruca ügyvédelmi miniszterhez, magyarázatot kérve arra, miért volt jelen a román hadsereg három tábornoka Miruca előző napi parlamenti meghallgatásán. Fifor Facebook bejegyzésében hangsúlyozta, hogy Rádó Miruca tegnap nem miniszterként, hanem politikai tisztségre jelölt személyként jelent meg a Parlament Védelmi Bizottsága előtt. A képviselő ezért azt kérte a védelmi minisztertől, nevezze meg a három tábornokot, akik elkísérték, és közölje ki, milyen jogalapon és milyen megbízással rendelte vagy engedélyezte részvételüket. A PESZEDE politikusa arra is választ vár, hogy a parlamenti bizottságok kértéke a tisztek jelenlétét, illetve hogy utóbbiaknak volt-e erre vonatkozó írásos parancsuk vagy megbízásuk. Fifor ezeknek a dokumentumoknak a bemutatását is kérte, amennyiben nem minősített iratokról van szó. A képviselő szerint tisztázni kell, hogy a Védelmi Minisztérium tekintélyét és erőforrásait jogszerűen használták-e fel. Bejegyzésében emlékeztetett arra is, hogy a Parlament Védelmi Bizottsága elutasító véleményezést adott Miruca miniszteri kinevezéséről. Feltehetően egy drón darabjaira bukkantak ma egy szántóföldön, a Braila megyei Gropény település közelében, közölte a Védelmi Minisztérium. A tájékoztatás szerint az éjszaka folyamán egy lakos tett bejelentést a 112-es segélyhívószámon egy lezuhant tárgyról és az azt követően keletkezett tűzről, amely később kialudt. Személyi sérülés nem történt és anyagi kár sem keletkezett. A belügyminisztérium és a román hírszerző szolgálat egységei biztosították a helyszínt, és megvizsgálták a roncsdarabokat. A Védelmi Minisztérium is szakértői csoportot küld a térségbe. A szaktárca azt is közölte, hogy radarrendszerei az elmúlt éjszaka nem észleltek jogosulatlan behatolást Románia légterébe. Siegfried Muresan kijelölt miniszterelnök ma ismét bírálta Sorin Grindeanu szociáldemokrata pártelnököt, és kijelentette, nem szabad megengedni, hogy a szociáldemokrata párt döntsön az ország jövőjéről. Muresán közösségi oldalán Girind Jánó előző esti nyilatkozatára reagált. A PESZEDE elnöke a Románia TV-nek adott interjúban közölte, nem tart attól, hogy a 13-as sürgősségi kormányrendelet elleni megmozdulásokhoz hasonló tüntetések kezdődnének. Szerinte a hashtag buborék kipukkadt, mert az emberek felismerték, hogy az akkori jelszavak mögött nem volt valós tartalom, életszínvonaluk pedig folyamatosan romlik. A kijelölt miniszterelnök szerint Girind Jánó kijelentése azt bizonyítja, hogy a PESZEDE elnöke semmit sem tanult a 13-as sürgősségi kormányrendelet kapcsán kialakult helyzetből. Muresán úgy vélte, Girind Jánó nem azt bánja, hogy kiadta a korrupció legalizálását szolgáló rendeletet, hanem azt, hogy felelősségre vonták miatta. A Román Nemzeti Bank mára érvényes valutárfolyama szerint 1 euró 5,27 bani, 1 amerikai dollár 4,63 bani, 100 magyar forint pedig 1,43 baniba kerül.
0: Időjárás jelentés.
1: A meteorológusok előrejelzése értelmében Kolozsváron ma napos időre kell számítani. A napcsúcs hőmérséklete 22 fok körül alakul, az éjszaka folyamán 5 fokig csökken a hőmérséklet. Kolozsváron jelenleg 22 fokot mérnek. Híreinkhez az Agerpress hírügynökség, a maszol.ro és kronika.ro online hírportálok értesüléseit használtuk fel. Az időjárás jelentés a morkeszt.com előrejelzése alapján készült. Most a jó hír következik. A mai napra kijelölt két igét Barta István Zsolt, a Bulgária telepi református egyházközség beosztott lelkipásztora mondja el.
2: Jó hír!

legyen áldott Isten neve örökkön örökké, övé a bölcsesség és a hatalom. Dániel könyve, 2. fejezet, 20. verse. Ámen. Az áldás, a dicsőség és a bölcsesség, a hálaadás és a tisztesség, a hatalom és az erő, ami Istenünké, örökkön örökké. Jelenések könyve, 7. fejezet, 12. verse.

0: közelebb Istenhez és közelebb egymáshoz az Ágnus Rádióval.
1: Reklám. Egészséged szempontjából a legfontosabb a megelőzés. A szűrővizsgálatok nagyon fontosak a különböző rákos elváltozások korai, még a tünetek megjelenése előtti felismerésében. Figyelj oda az egészségedre! Az Oktatási Minisztérium által kezdeményezett Nevelés az életért médiakampány az Orvosi és Gyógyszerészeti Egyetemek Konzorciuma és az Egészségügyi Minisztérium támogatásával.
2: Az alapvető emberi jogokat és szabadságokat csak a demokráciában garantálják, és ezek az európai értékek alapjai.
3: Reklám.
4: Legyen ön is napra kész. Látogasson el honlapunkra, olvassa legfrissebb híreinket, műsorajánlóinkból pedig megtudhatja, hogy melyik rovatban miről lesz szó.
5: www.agnusradio.ru
4: Közösségünk honlapja.
6: Sok kicsi sokra megy. Támogassa ön is hónaponta egy lejjel az Ágnus Rádiót, hogy Erdélyben máshol is szólhasson Erdély egyetlen református rádiója. Adományát a kolozsvári gyülekezetekben elhelyezett persejekbe is teheti, de otthon is gyűjthet. Mi adunk hozzá egy kis persejt. Ha megtelt, tartalmát hozza el bármelyik református lelkészi hivatalba. Az ön egy lejje is számít, hiszen sok kicsi sokra megy.
0: Az ön adománya által ezrekhez továbbítjuk hitünk és kultúránk kincseit. Köszönjük, hogy eddig is támogatott!

0: A következő percekben mesekosár rovatunkban az egérmeséjét kezdjük el, valamint Halász Judit énekel nekünk. Ha tehetik, tartsanak velem!
1: Mesekosár! Mesekosár!
2: Egy egér naplója. Csendéleteim. Múzeumban születtem, amely tel is teli volt szebbnél szebb festményekkel, hadvezérek, hercegnők, büszke paripák, sárkányok tekintettek rám az aranyozott képkeretekből. Én inkább a csendéletekben gyönyörködtem. Hogy mi a csendélet? Az olyan festmény, amely csupa élettelen tárgyat ábrázol. Lőtt vadat, bögréket, tálakat, ételmaradékot. Az egyik festményen például reggeliző asztalt lehetett látni. Mi minden volt azon az asztalon, uram fia, szőlőfürt, duzzadó szemekkel, kígyó módjára kunkorodó almahéj, dió és egy gyümölcs torta, amiből még alig ettek. Vacsora helyett hányszor gyönyörködtem ebben a gyümölcs tortában, mennyire szerettem volna egy varázslóval találkozni, aki a festett finomságokat ehetővé varázsolja. A múzeumban azonban nem jártak varázslók, csak egészen közönséges emberek, akik a régi festményeket, butorokat, hangszereket, fegyvereket szeretik nézegetni. Szerencsére a látogatók között akadt néha olyan falánk gyerek is, aki titokban, amikor sem a szülei, sem a teremőrök nem látták, elemózsiát szedett ki a zsebéből, és sietve, morzsákat hullajtva behabzsolta. Ezeket a morzsákat gyűjtögettük mi össze, ebből éltünk. Atyám azelőtt a templom egere volt, de visszavonult, mert reumát kapott a hideg kövek között. A templomból anyám egy sajt raktárba szeretett volna költözni, ám atyám, ki megszokta a templomi pompát, a sok aranyozást, a márványszobrokat, a kristályüvegből készült csillárok szivárványos fényeit, a múzeumhoz ragaszkodott. Már csak a csend miatt is. Szoktam mondani, inkább élek itt, mint egy raktárban, ahol nagy robajjal ládatornyok omlanak össze. Azon kívül a beton épp olyan hideg, mint a márvány. Nem mondhatunk le a parkettáról. A múzeum mintásan kirakott, tükörfényes parkettájára atyám nagyon büszke volt. Szerinte a reumáját is elmulasztotta. Hugocskáim, Eliza és Enikő, na meg jó magam bezzeg, nem bántunk volna sem betonpadlót, sem robajokat, ha úgy Isten igazából teliehettük volna magunkat sajttal. Folyton folyvást csak erről ábrándoztunk, hiába intett bennünket jó anyám, hogy ahol ennivaló van, ott macskákkal is számolni kell. Még sosem láttunk macskát. Az egyik festmény sarkában feketén lett ugyan egy négylábú jószág égnek emelt farokkal, a szüleim szerint ilyen a macska, de csöppet sem látszott félelmetesnek. Sokkal ijesztőbbnek tartottuk Ede bácsit, a régi csemballóban rakó vén egeret. Ede bácsi tanított bennünket cincogni, és a véletlenül hamis hangot adtunk, meghúzta a fülünket. A csemballó húrjaihoz sohasem nyúlhattunk, pedig ez inkább lett volna kedvünk, mint hogy órákon át énekeljük, hogy cin-cin-din-din-din-cin-cin-din-din-din. Ede bácsinak volt egy szép, régi porcelán csengője. Igaz, ő harangnak nevezte, atyám szerint azonban harang az, ami a templom toronyban lóg, ami viszont csak ott áll az asztalon, az csengő, még akkor is, ha három egér elfér alatta. Onnan tudtuk, hogy elfér alatta három egér, hogy egyszer, mikor cincogás órán rendetlenkedtünk, Ede úr leborított bennünket a porcelán csengővel. Addig kellett ott kuksolnunk, amíg hibátlanul el nem tudtuk cincogni a szófogadó egérkék dalát. Sejtelme se volt róla, hogy a szívünk mélyén bosszút forralunk. Alig telt el egy hét, már is elérkezett a kedvező alkalom. Ede úr kissé rövidlátó volt, s még a kottát böngészte, ráborítottuk a porcelán csengőt. Hiába méltatlankodott, fenyegetőzött, úgy tettünk, mintha nem hallanánk. Ugándozzunk a húrokon, ajánlottam a hugaimnak. Jártunk is olyan csárdást a hangszer belsejében, hogy az egész terem visszhangzott tőle. Az égtelen nagy zenebonát meghallották a szüleim, sőt, a teremőr is. A múzeumi teremőrök vastag posztó papucsban járnak, vagy inkább siklanak a tükörfényes parketten. Mi bizony nem hallottuk az őrlépteit, s ki tudja, mi történt volna, ha nem a szüleink érnek előbb a csemballóba. Sietve elbújtunk egy régi postakörben. A veszély elmúltával
3: csigavonalban kanyarogtunk belőle kifelé, s valósággal beleszédültünk

enni. Ez lesz a büntetésed, és még túl enyhe is ahhoz a veszélyhez képest, amelyben valamennyien forogtunk a te ostobaságod miatt. Inkább világgá megyek, kiáltottam dacosan. Elegem van a koplalásból. Anyám sírva fakadt. Nem tudod, mit beszélsz, gyermekem. Igaz, hogy itt szűkösen élünk, de biztonságban. Mocskát csak festményen látunk. Bezzeg a múzeumon kívül 1000 veszély leselkedik az egerekre. Anyámat még menyasszony korában csónyán megkergette egy macska, akkor veszítette el a retikőjét, azzal az álpaszemmel együtt, amelyben atyám, még mint vőlegény, szép emlékverset rágott neki bele. Hátat fordítottam szüleimnek, pityergő hugocskáimnak, és a csendéletre néztem, amelyen ott pompázott a félig megkezdett gyümölcstorta. Ilyen látvány után rágódjam a látogatók számára készített gyékény papucsok valamelyikén. Igenis, világgá megyek, határoztam el. Nem nyugszom, míg nem találok egy valódi asztalt és igazi gyümölcstortát. Még azon az éjszakán kiosontam a múzeumból. Az ajtó alatti résen, holmi jól táplált egér alig fért volna át. Én bezzeg olyan könnyedén bújtam ki, mintha csak egy papírlapot csúsztattak volna ki az ajtó alatt.

Mesekosár rovatunkban az egérmeséjét hallgathatták meg, majd pedig Halász Judit énekelt nekünk. A következő percekben hangos könyvtár rovatunkat hallgathatják meg, amelynek keretein belül Tamási Áron Ável az országban harmadik fejezetének harmadik részét hallgathatják meg.

Hangos könyvtár. Halhatatlan művek, hallható változata.

0: Erre nagy csend lett a börtönben, ahol még leltár sem volt a falon. Sem naptár, sem óra, mintha ki tudja, mikor élnénk. De hogy mikor éltünk, azt az egyet mégis megtudtuk nem sokára, mert egy rendőr kizárta az ajtót és békiáltott.
1: Jöjjön kifelé az a fiú, akinek harapós kutyája van!
0: Felálltam, hogy szembe menjek a napfénnyel, de mielőtt kiléphettem volna, utánam szólt a szigorú ember.
1: Ne félj, most megmondják neked, hogy mi célra vagyunk a világon.
0: És ezt el is találta a bolseviki, mert engemet felvezetett a rendőr egy szobába, s ahogy én beléptem oda, abban a helyben úgy pofon sírített valaki, hogy még köszönni sem tudtam. Csak idő múlva láttam meg azt is, hogy egy rangosabb rendőr ül egy asztal előtt, s csak akkor tudtam meg azt is, hogy aki arcon vágott, az nem más volt, mint az az óriás rendőr, kinek a lábát megkóstolt a bolha.
1: Hogy hívnak?
0: Kérdezte a rangos.
1: Szakállas Ábel,
0: feleltem.
1: Hova való lakos vagy?
0: Ide való.
1: A sétatérhez címzett szállodában lakol, ugye?
0: Kérdezte csúfolódva.
1: Vagy Garmada úrnál,
0: feleltem. Erre felállt a rangos rendőr, és közelebb lépett hozzám.
1: A foghúzó Garmadánál?
0: Kérdezte.
1: Annál.
0: Megint visszaült az asztal mellé, és azt mondta.
1: Akkor a paf nem számít, s tiszteltetem Blankát.
0: Egészen elámultam ezen a fordulaton, s a következő percben még jobban el, mert intett a rendőrnek, aki az intésére egy széket hozott oda nekem. Nem tudván, hogy mit akarhatnak velem, én bizony jól megnéztem a széket, mert a villamos székről olvastam volt a kalandos történetekben eleget.
1: Ülj le,
0: szólt a rangos. Aztán az óriást kiküldte, s amikor csak ketten maradtunk a szobában, előredőlt az íróasztalnál, jól a szemem közé nézett, és megkérdezte, hogy izé, vagyis hogy Blankát szeretem-e. Lehet gondolni, hogy mennyire elszörnyülködtem.
1: Jaj, nem fél az Istentől,
0: mondtam.
1: Nem minisztrálj, hanem felej,
0: nézett a szúrós szemével. Hát erre nagyon kezdett dobogni a szívem, mert a félelem is környékezett, s másfelől szerelmes is voltam. Így aztán, bár nem igen szoktam esküdözni, mégis felemeltem a három ujjamat, és azt mondtam.
1: Esküszöm a rendőrségre, hogy én ártatlan vagyok.
2: No, hiszen szerelmes vagy belé,
0: húzta rám a szót. Ámulatomban összeütöttem a kezemet.
1: Szent Isten! Hát azt maga honnét tudja?
2: Ő mondta, Blanka.
0: Erre lehajtottam a fejemet, és nyárfa levél módjára vallottam be.
2: Az igaz, hogy szeretem őt, de csak ártatlan szívvel.
0: Igaz szavam után egy ideig csend volt, majd aztán a rangos rendőr felállt, és megfenyegetett engem.
1: Vigyázz, nehogy aztán az ártatlan szív megváltozzék, mert akkor letöröm a derekadat.
0: Eme tilalom után ismét a szobába rendelte az óriás rendőrt, akivel a sarokból elővétette a hátizsákomat, azt a kezembe adatta, és így szólt.
1: Most menj szépen haza, s mondd meg Blankának, hogy tatár komisszár tisztelteti, s mondd meg azt is, hogy a táskát a foghúzó szerszámokkal én fogom ma este elvinni. Te pedig ne felejtsd el, hogy a törvény értelmében mindig személyi igazolványt hordj magadnál, és még azzal sem szabad a sétatéren aludni.
0: Abban a percben, ahogy ezt értésemre adta, nekem is eszembe jutott a leltár, és így szóltam.
1: A törvény eleget tud. Akármennyit tud, azt be kell tartani.
2: Kinek?
1: Mindenkinek.
2: Hát akkor abban a fogdában, ahova engemet is bézártak, miért nincsen leltár?
0: A komisszár nem ingott meg, hanem így szólt.
1: Ott akkor is van, ha nem látod. Értetted?
2: Nekem nincs olyan nagy felfogó képességem,
0: mondtam.
1: Nincs?
2: Nincs.
1: Akkor rágalmaztad a rendőrséget.
0: Mennyibe kerül? Kérdeztem. Mindjárt elő is vettem 100 lejt, mert az egyik 1000-es bankót az ibolykás vendéglőben felváltottam volt. Ezzel a tettemmel azt is elértem, amit akartam, de azt is el, amit nem. Ugyanis a komisszár rögtön így szólt. Mit akarsz azzal a pénzzel?
1: Hiába nézte azonban olyan formán a 100-ast, mintha az immár az övé is volna, mert én azt feleltem, hogy váltaná fel nekem, ha lenne olyan szíves. Azonban a komisszárnak is fordulatos volt az esze, mert az óriás rendőrnek odaszólt.
2: Hé, mennyit fizettél az orvosnak?
1: A rendőr nagy bugyut a szemekkel nézett, mert nem találta ki hirtelen, hogy miféle orvosnak és miért kellett volna fizetnie. De a komisszár rá kiáltott.
2: Hát a kutyamarás miatt, te ökör!
1: Aha, mondta a rendőr. 80 lej. Erre a komisszár felváltotta vidáman a 100-ast, és így szólt.
2: Tudod jól, hogy a kutyád megharapta ennek a derék rendőrnek a lábát. Ha az orvosi költséget neki megfizeted, akkor a leltári rágalmazás miatt az eljárást ellened megszüntetjük.
1: Mennyi az a költség? Kérdeztem.
2: Hallottad, hogy 80 lej?
1: Erre odaadtam a rendőrnek 7 darab 10-est, de a rendőr megolvasta, és így szólt.
2: Itt van csak 7. A pof pedig, amit adott nekem, az a 8., mert azt annyiba számítom, mondtam.
1: A rendőr úgy nézett rám, mintha csak ugyan mondtam volna valamit, aztán hirtelen odaállt elém, és tartotta az arcát.
2: Inkább üssed vissza!
1: Olyan jámbor módon állott ottan, hogy megsajnáltam, s gyermekei is lehettek.
2: Na, itt van az a 10 is, mondtam. S a pof, essék a közjavára.
1: Hogy a közjavára? Kérdezte a komisszár. Úgy, hogy a hontalanokat, akik éjjel a sétatéren szundikálnak, olyan korán ne költsék föl. Ezen a tanácsomon a komisszár jót nevetett, majd kezet fogott velem, hogy menjek. S ha már ő annyira barátkozott, én is parolát adtam az óriás rendőrnek, aki azt nem csak szívesen vette, hanem finom szavakkal is megtisztelt engem, mondván.
2: Remélem, Isten élteti a kutyát.
1: Bár éltetné, ha már így jövedelmez, mondtam. És azzal eljöttem. Künn az udvaron megálltam a fogda ajtaja előtt, és bekiabáltam.
2: Minden jót, kerekes úr!
1: Mit csináltak veled? Szólt vissza kerekes úr. Nekem az álombeli bölcs öreg jutott eszembe, és így feleltem.
2: Kerestük a választ, hogy mi célra vagyunk a világon.
1: A kapun kívül feltettem magamnak a kérdést, hogy bolha után menjek-e a hajnali csata színhelyére, vagy pedig a hitközségi ház felé siessek. Tekintvén a kutya természetét, s nem különben a szívem vonzalmát is, az utóbbit választottam. A fejlemények azt mutatták, hogy ismét nem gondolkoztam helytelenül, mert amikor beléptem otthon a kapun, elsőnek engem bolha fogadott. Úgy futott 3 lábon felém, hogy jóformán csak a 4. lehetett látni, amely véresen siratta a 80 lejt. Boldogságomban könny lepte be a szememet, s hálát adtam a rendőri gyarlóságnak, mely csak a lábát találta el. Hanem a hálálkodás füstjén keresztül mindjárt észrevettem, hogy a konyha ajtaja nyitva van. Ez pedig újabb örömet jelentett, vagyis azt, hogy távol létem alatt az otthon nem bomlott fel. Nem mi lesz most? Sóhajtottam egyet. Könnyű volt ugyanis emlékeznem arra, hogy Garmada úr és én miképpen váltunk el a vonaton. Éppen azért ez az én megtérésem talányosnak látszott, bár a menyasszonyi koszorúval az életét mentettem meg talán. Mégis ügyességre intettem hát magamat. Szerencsére eszembe jutott kerekes úr, vagyis eszembe jutott, hogy a verekedő iparos legényeknek én se tegyem le az esküt, hanem ellenkezőleg mártíromságot mutassak. Erre a mutatványra alkalmasnak is látszottam, mert egyrészt az óriás rendőr az arcomat az ütéssel megdagasztotta, másrészt pedig én is rögtön segítettem magamon, vagyis az ingem nyakát behasítottam, a hajamat összeborzoltam, és a ruhát rendetlenre rángattam a testemen. Emígy felkészülve megindultam a konyha felé. Szerencsétlenül vánszorogtam, s még annyi erőm sem volt, hogy belépéskor rendesen köszönjek. Pedig bár a küszöbről megláttam Blankát, aki szép, kimenő ruhában ott állott a kályha mellett, mintha főzött volna valamit. Csak akkor vett engemet észre, amikor már bent is voltam a konyhában. Az első pillantását kedvezőtlennek ítéltem, de aztán szánalommal és csodálkozva nézett. Leroskadtam egy székre, és így szóltam. Most már meghalhatsz, Ábel. Meghalhatsz, mert ismét látták a te szemeid Blankát. Erre Blanka odalépett hozzám, megfogta a fejemet, és lehajolt mélyen, hogy láthassa az arcomat is. Mi baj van, te szerencsétlen? Kérdezte. Én a vállára ejtettem a fejemet, és csendesen azt mondtam. Már semmi. Hát honnan jössz? Messziről. Vagyis kerülő úton a vasúti pálya oldalából, ahova lekényszerültem a vonatról. Hát hogyan? Azok az iparos legények kényszerítettek le, akik a doktor urat is meg akarták verni. Erre Blanka nem szólt, hanem levette a kalapot a fejemről, a hajamat megigazította, és az arcomat is megnézte jobban, majd aztán nagy szánakozással jegyezte meg. Szegény gyerek! Láttam, hogy ezen a részen megnyertem már a csatát, s apránként kezdtem is visszanyerni az erőmet. Gondoltam hát, hogy már azt a kérdést is feltehetem, ami kezdettől fogva leginkább feszített engem. Hát, Garmada úr, szóltam tehát. Bent van a szobában, felelte Blanka. S hogy van? Hülyére verték, mondta, majd hozzátette. És a fogainak is kampec. Hát bizony, ez nem volt valami jó újság, de Blanka a sajnálkozásra nem hagyott időt nekem, hanem tovább beszélt. Elmondta, hogy a doktor urat félig meghalva szedték le a vonatról, s rögtön a kórházba szállították, ahol operáción esett által. Neki pedig táviratot küldetett, hogy késedelem nélkül utazzék oda. Ő oda is utazott, s hazahozta. Nemrég érkeztek meg, talán egy órája sincs, s éppen szájvontató teát főz a betegnek. Szeretném én is látni, lehet-e? Kérdeztem. Fekszik, de bemehetsz, mondta Blanka. De amikor felálltam, hogy induljak, mégis meggondolta magát, és másított a dolgon. Vagyis előre ment, hogy a hírt rólam megvigye, s hogy az engedelmet elnyerje. Rendben van, bemehetsz. Jött nem sokára vissza. Amikor beléptem a szobába, Garmada úr felöltözve feküdt a díványon, s a feje olyan volt a pólyakötésben, mint egy nagy fehér tök. A kezében pedig egy könyvet tartott, amit nem is tett le. Köszöntem neki, mire ő a könyvvel bólintott vissza.
2: – Az miféle könyv?
1: – kérdeztem.
2: – A zsidó biblia
1: – felelte.
2: – Na… Gondoltam, itt csak ugyan nagy a baj, mert hiszen azelőtt sohasem láttam volt, hogy Garmada úr a Bibliát olvasta volna. De mégis így szóltam.
1: A legalkalmasabb könyv, ami csak létezik.
2: Miért?
1: Kérdezte Garmada úr.
2: Azért, feleltem,
1: mert annyi szerencsétlenség van benne, hogy ahhoz képest nekünk semmi bajunk nincs.
2: Nekünk nincs, de nekem a fogaim hiányoznak.
1: Hány?
2: Három.
1: Úgy látszik, folytattam,
2: hogy csontra vadásztak azok a latrok.
1: Hogy érted azt?
2: Úgy, hogy magának a fogait rontották meg, nekem pedig a belső csontjaimat. Hanem hát én is rájuk vertem a mennyasszonyi koszorút, mielőtt lekényszerültem a vonatról. De még istenes, hogy csak engemet ugrasztottak le, s nem a doktor urat is, mert úgy eshetett volna, hogy soha többet fel nem kell onnét.
1: Garmada úr letette a könyvet, és felült a díványon, de bizony a feje úgy reszketett, hogy nem tudott megállapodni sehol. Zavarosan és nagy igyekezettel nézett reám, és így szólt.
2: Azt hittem, hogy te simán menekültél.
1: Igyekeztem is, amikor láttam, hogy a doktor úr már megoldotta a kereket. Feleltem erre, majd feléje fordítottam a megdagadt arcomat. De hát ebből kifolyólag egyéb történt, s hogy mi, arról ez a megdagadt arcom eléggé beszél. Garmada úr szemlélt egy ideig, aztán megint visszafeküdt.
2: Jól megjártuk mind a ketten, mondta. Én sem bírom a fejemet, s nézz ide!
1: Azért kellett odanéznem, mert kitátotta a száját, amiben csak ugyan egy jó darab helyen nem volt meg a csontkerítés.
2: Ne búsuljon, mondtam. Ezután legalább puhább kenyeret keresünk, hogy inkább megrághassuk.
1: Hát csak gondolkozzál is, folytatta Garmada úr, hogy a jövőben mit lehetne csinálni. Aztán olvasni kezdte ismét a Bibliát, én pedig kijöttem a szobából, hogy az ájtatosságban ne zavarjam.
2: Na, mit végeztél?
1: Kérdezte Blanka.
2: Valami új kereset után kell immár néznünk, feleltem, mert hiszen a cégtáblát igen megrongálták.
1: Blanka szomorkás mosollyal fogadta a szót, s az arcán is nagy örömmel a szelídség felhőit láttam. Úgyannyira, hogy már sejmes fuvalmakat is kezdtem érezni arra a gondolatra, hogy este ismét együtt leszünk. De akkor egyszerre eszembe jutott a rendőri akadály. Úgy szintén az is, hogy által kéne adnom az üzenetet. Hozzá is fogtam mindjárt, és azt mondtam.
2: Ma este egy komisszárt fog látni.
1: Blanka meglepetten bocsátotta rám a szemét, mire én elmondtam neki mindent. Azt a megrovásomat sem titkoltam, hogy ő gyakorta jelen van egy-egy szívben, még a rendőrségen is. Erre azonban megrázta a fejét, s azt mondta, hogy ő mindenkit emberszámba vesz ugyan, de csak kettő van, akit a lelkében tart. S a kettő közül az egyik én vagyok.
2: S a másik?
1: Kérdeztem. Az is tisztességes személy, felelte Blanka. Hát ez olyan napsütés volt nekem, hogy estig vidáman voltam.
2: Akkor eljött a komisszár, úgy 9 óra tájban.
1: Már amikor belépett a kapun, már akkor gyanítottam, hogy ő jön, mert Bolha erősen ugatott. Ki is mentem, nehogy ismét egy drágább orvosnak kelljen költséget fizetnem.
2: Ez milyen kutya? Kérdezte a komisszár.
3: Ilyen Bolha színű, feleltem.
2: Jó, de a származása.
3: Azt a rendőrség még nem tudta kikutatni.
1: A komisszárnak összefutott a szemöldöke, de akkor a konyhából oda rebbent Blanka. Nagy kedvességet mutatott a komisszár javára, mondani is akart neki valamit, de amikor látta, hogy kettőnk között valami fennakadás van, megkérdezte.
2: Talán titkuk van?
3: Dehogy is,
1: mondta a komisszár.
2: Csupán a kutyáról beszélünk.
1: Nagyon érdekes kutya, dicsérte Blanka. Mindnyájan Bolhát néztük.
2: És milyen beszédes a szeme,
1: szólt a komisszár. Mire én is megjegyeztem.
2: Nagyon beszédes. Kivált, amelyik vak. És a lába is beszédes, amelyik véres.
1: A lábát tudta a komisszár, és így a szemét kérdezte, hogy azzal mi lett. Erre én elmondtam, hogy annak a világától egy Surgyélán nevű csendőr szabadította meg, s amikor a sétatérre kellett megnyugodni mennem, azért nem vittem személyi igazolványt, mert azt hittem, hogy a kutya eléggé bizonyítja, miszerint erdélyi lakos vagyok. Nem tanácsolom azonban senkinek a szó kimondást hatósági ember előtt, mert a komisszár így felelt nekem.
2: Köszönt, hogy itt van Blanka kisasszony, mert különben kettőt is kapnál tőlem. Egyet a kutya szeme miatt, s egyet a lába miatt.
1: Hát erre mit tudtam volna felelni?
2: Egy szeme és 3 lába akkor is tisztán maradna,
1: azt mondtam. Ennek a beszédnek már olyan nagy lett a mérges foga, hogy Blanka jónak látta azt hirtelen kihúzni. Ezt úgy hajtotta végre, hogy a komisszárt leültette egy mocskos ládára, amely ott feküdt a ház oldalában, engemet pedig karonfogott, s a kapu felé vonván azt mondta sietve.
2: De szamár, ez egy rendőrségi basa. Tűnj el hát valahova, s elő se gyere egy jó darabig, mert bajba kevered az egész házat.
1: Megfogadtam a Blanka szavát, s kimentem a kapun, de Bolhát nem vittem magammal. Künn az utcán az járt az eszemben, hogy
0: Csak ugyan megérdemelném a verést, hogy alkalmat szolgáltattam a komisszárnak arra, hogy Blankával egyedül maradjon. De ha már így volt, legalább arra akartam törekedni, hogy a haszontalanság után valami hasznos következzék. A hasznostól pedig nem messze van a pénz. Elmegyek az utolsó kenetes emberhez, mondtam magamban, és el is indultam. Útközben arra határoztam magam, hogy nem csak látogatást teszek nála, hanem a pénzt is kiveszem a bankjából, mert olyan szép dolog az irgalmassági cselekedet, hogy azt az én pénzemen esetleg ő is gyakorolni fogja. A házat elég könnyen megtaláltam, s meg a kilincset is, de az ajtó helyett az aggodalom csikordult meg bennem. Akadtam ugyanis én még bezárt ajtóra többször is az életben, de egyiktől sem szeppent meg úgy a zsebem, mint attól. Kilincseltem újból, de hiába. Akkor kopogtatni kezdtem, s ahogy a kövér cseppekből nagy eső lesz, úgy lett az én kopogtatásomból is dörömbölés. Mégsem felelt senki. Úgy éreztem, hogy a csend megtelik vigyorgó ördögfiakkal, akik mind az én pénzemből táplálkoznak, s utána úgy kiszürcsölik az irgalmasság forrásából a vizet, hogy csak iszap marad a fenekén. Kiáltani kezdtem, de arra sem felelt senki. Ez meghalt, mondtam. De aztán eszembe jutott az ablak, amelyen Gellért páter kiszólt nekem, amikor feladta az utolsó kenetet. Nagy izgalommal és fürge lábakkal oda kerültem az ablak alá, s hát az nyitva van, mint egy reménysugár. Benéztem rajta, de emberféle nem mutatkozott sehol. Gondoltam, jobban megtapasztalom a dolgot, s a következő percben már egy erős rugaszkodással bent termettem a szobában. A dívány üresen hevert. Olyan szerencsétlennek éreztem magamat, hogy leroskadtam a díványra, s jöhetett volna megint a barát, hogy feladja nekem is az utolsó kenetet. Hát igen, gondoltam magamban. Úgy jártam ezzel a pénzzel, ahogy a szülő, akinek a fiát elvitték az akasztófára. Gondolkozni kezdtem. De hát semmi okos dolog nem jutott eszembe, csupán az, hogy hibáztassam a sugalmazást, amely elsugalmazta tőlem a pénzt. Később annyit mégis el tudtam határozni, hogy várakozni fogok, hát ha csak mulatni ment el a meggyógyult ember, s onnét előkerül. A várakozásra az udvart jelöltem ki, és azon a kövön telepettem le, ahol ama éjszakán az utolsó kenet alkalmával ültem. Ott virrattam meg azon a kövön, s a pénztárnokot nem hozta el a pirkadat sem. Még vártam akkor is egy darabig, de aztán úgy döntöttem, hogy elmegyek Gellért páterhez, hát ha ő tudna valamit. Előbb azonban egy cédulát írtam, amelyen értésére adtam, hogy ott jártam a pénzért, s ha nem akar elkárhozni, szolgáltassa vissza nekem. A cédulát kiszegeztem az ajtóra, s aztán elindultam, akár egy bús magyar, aki megjárta a Muhi pusztát. Jókor érkeztem a barátok házába, mert Gellért már fenn volt az ágyból, s hálóruhásan ott állott a szobája közepén, egy gyékény futón. Ahogy meglátott engem, örömében mindjárt felkiáltott. Az Isten hozott Ábel! Úgy éreztem, hogy most fog megszületni másodszor is Jézus, mert így folytatta a reggeli barát. Gyere csak, gyere! Lassan és lábujjhegyen mentem, mintha madarat akarnék fogni. Bátrabban mehetek-e? Suttogtam feléje. Erre ő is visszasúgta. Jöhetsz, mert pénz áll a házhoz. Mennyi? Kérdeztem. 1048 lej és 50 bani, mondta. Ebből 1000 a tőke, a többi pedig a kamat. Éljen a haza! Szóltam, és örömömben a földhöz vágtam a kalapomat, a szót pedig így folytattam. A kamat essék adománynak, vagyis Szent Antalnak. No, az nemes cselekedet szólt dicsérettel Gellért, majd köpönyeget vett magára, hogy világi létemre ne lássam álmodó ruhában. A pénzt is előszólította a fiókból, és átadta nekem, mire a kamatot Szent Antal számára én is postára tettem, vagyis a barát markába. Ülj le egy kicsit, szólott erre. Amidőn leültem, két nagy darab bunkós vasat pillantottam meg, melyek az egyik bunkójukkal kikandikáltak az ágy alól.
2: Hát azok miféle fülbevalók?
0: Kérdeztem. A barát jót nevetett, s azt mondta.
2: Ugyan lehúznák a füledet, mert súlyzók.
0: Aztán elmondta, hogy ezt a két bunkós vasat ő minden reggel emelgeti 10 percig. Nyomja felfelé is, oldalt is, hogy erősödjék, mert épp testben lakik az épp lélek. Hát erre én is elárultam neki, hogy magam is nagy tornászó vagyok, csak hogy én a lelkemet tornáztatom. Példának okáért 1000 lejjel örömet szerzek egy halálos betegnek, s azt olyan ügyesen csinálom, hogy a pénzem is megmarad, Szent Antalnak is kamatozik, és a beteg is meggyógyul. Gellért elszomorodva nézett rám, s azt mondta. Bolondot beszélsz, fiam.
2: Akkor bocsánat,
0: feleltem. Egy kevés idő csendben múlt el, de aztán mégis azt gondoltam, hogy ha már elkezdettem valamit, akkor a végére járok.
2: Hát mi egyébtől gyógyult volna meg?
0: Szóltam. Az utolsó kenettől, mondta a barát.
2: S hát azt miképpen magyarázza?
0: Úgy, hogy ott fekszik a halottas kamarában. A váratlan hír annyira megütött, hogy félrebillenve láttam a szobát. Nem tudtam egyet sem szólani, még akkor sem, amikor a szerzetes elbeszélte, hogy tegnap délelőtt ismét elhívatta őt a boldogult, s akkor így szólt hozzá. Főtisztelendő atyám, itt van az az ezres bankós, adja vissza annak a fiúnak, aki magával együtt itt volt. S mondja meg neki, hogy ha meggyógyulnék, sikkasztó módjára elkölteném szükségemben a pénzét. De mivel meggyóntam, és felvettem az utolsó kenetet is, többé nem akarok bűnt elkövetni. Tehát meghalok. Mindezekből megértettem, hogy a pénz fölött diadalt aratott a szent olaj. Úgy szintén azt is, hogy miképpen kell tornázni. S majd búcsúra készülődvén megkérdeztem a barátot, hogy olyan két bunkós vasat hol lehet venni.
2: Akármelyik vasasboltban,
0: felelte. Egy fél óra múlva már két darab bunkós vassal jelentem meg otthon. Blanka nem régen kelhetett fel, mert nagyon álmosan fogadott.
4: Na, itt vagy,
0: kérdezte.
2: A komisszár meddig ült a ládán?
0: Szóltam én is. Így indult a döcögős reggeli beszéd, de a kedvem mégis jól állott, mert a zsebem támogatta. Leültem hát egy székre, s onnét nevetve néztem Blankát. Hol hűtlenkedtél? Kérdezte megint. Gondoltam, próbára teszem, s így szóltam.
2: A kedvesemnél voltam.
1: Bolond, aki hiszi?
0: Vetette oda nekem. De hát erre én is kicsombolygattam a csomagoló papírosból a bunkósokat, hogy bizonyítsak. Egyiket az egyik, s a másikat a másik kezembe vettem, oda mentem az ágy elé, és felmutattam előtte.
2: Íme, itt vannak a fülbevalói,
0: mondtam. Blanka úgy kezdett nevetni, hogy a kezében táncolt a seprű.
2: Hát azt a súlyzót te hol szerezted?
1: Mondám, hogy a füliből akasztottam le.
2: És az neked minek kell?
0: Felelet helyett rögtön a szoba közepire álltam, és a bunkósokat nyomogatni kezdtem minden irányba, a végén pedig csak ennyit szóltam.
2: Épp testben, épp lélek.
0: És ahogy ezt kimondhattam, mindjárt váratlan dolog történt, mert Blanka elvette tőlem a súlyzókat, és tornászni kezdett azokkal. Egyszer idehajlott, s máskor amoda, mint csak ugyan a nátszál. S minél tovább néztem az ő hajladozását, annál inkább kezdett bennem is tornászni a lélek.
2: Na, mit szólsz?
0: Kérdezte végül.
2: Azt, hogy megosztjuk a jelmondatot.
0: Miféle jelmondatot?
2: Hát, hogy épp testben épp lélek.
1: Hogyan lehet azt megosztani?
0: Kérdezte.
2: Úgy, mondtam, hogy maga lesz az épp test, én pedig legyek az épp lélek.
0: Erre ismét váratlan dolog történt, mert Blanka letette a súlyzókat, és bíztató szemekkel azt mondta nekem.
2: Lássuk,
0: engem fel tudná-e emelni? A hangomat csendesebbre vettem, intvén is a garmada úr ajtaja felé. Beteg van a háznál, szóltam. De hát üres diót találtam választani, mert Blanka közel lépett hozzám, és a fülembe súgta.
2: Nincs itthon.
0: Hát?
2: Elment a zsidó templomba.
0: Ez jól esett a lelkemnek, mert azt láttam belőle, hogy mi foghúzók egyszerre kezdtük el a vallásos életet. De az úr meg is segített minket. Engemet először abban, hogy csak ugyan épp lélek tudjak maradni, de aztán megsegített egyéb hasznos és tanulságos dolgokban is, amint azt a következőkből majd látni lehet.
5: Hangos könyvtár. Hallhatatlan művek, hallható változata.
6: Az elmúlt percekben hangos könyvtár rovatunkban Tamási Áron Ábel az országban harmadik fejezetéből, harmadik fejezetének harmadik részét hallgathatták meg a kedves hallgatók. Békesség Istentől jó napot kívánok! Szeretettel köszöntöm a kedves rádióhallgatókat kedden, szeptember 29-én az Ágnus Rádió déli magazin műsorában. A mikrofonnál Palkó Hannát hallják. A nap gondolatával köszöntöm önöket, ami Ravasz László református püspök tollából származik, és így hangzik. Az életet egyetlen egy alapérzéssel lehet boldogan leélni, pedig éppen erre gondolnak legkevésbé az emberek, a hála érzésével. Ez a gondolat kísérjen minket a mai napon. Most pedig lássuk, mivel várom önöket a következő órában. Hamarosan friss híreket mondok, majd jó hírcsendül, ezután versrovatunk következik, végül keresztény életfelekezetközi műsorunkat sugározzuk Szecsődi Árpád szerkesztésében 14 óra 20 perckor. Ezzel várom önöket a következő órában, ha tehetik, tartsanak velem. A pontos idő 2 óra, most híreink következnek.

0: hírek.
1: Híreink először címszavakban. Bizakodva várja Siegfried Murechan a kormánya beiktatásáról szóló holnapi parlamenti szavazást. Buzau szociáldemokrata párti polgármestere szerint alakulatának meg kellene szavaznia a Murechan kormányt. Kötelező egyenruha. A képviselőháztól remélnek józan döntést a diákok. Újra vetíthetnek filmeket a marosvásárhelyi művészmoziban. Kolozsváron ma napos időre lehet számítani. Most pedig következzenek a részletek. Optimistán nyilatkozott Siegfried Murechan kijelölt miniszterelnök a kormánya beiktatásáról szóló holnapi parlamenti szavazás előtt. Szerinte a Bolozsán kabinet megbuktatása óta ez az első átlátható és legitim kísérlet egy Európa barát, reformokat vállaló és stabil kormány létrehozására. Murechan az Ager Press hírügynökségnek adott mai interjúban emlékeztetett arra, hogy az első kormányalakítási kísérlet egy parlamenten kívüli pártjelöltje, Eugen Tomák köré épült, aki kezdetben egyetlen szavazattal sem rendelkezett. Ezt követően Adrien Vestéa kapott kormányalakítási megbízást, de pártja a Nemzeti Liberális Párt akarata ellenére. Az Ager Pressnek adott interjúban a kijelölt miniszterelnök azt is elmondta, hogy amennyiben a parlament bizalmat szavaz kormányának, a gazdaság rövidtávú stabilizálása érdekében elsőként elfogadják a költségvetés kiigazítást, valamint a jövő évi állami költségvetésről szóló törvényt, és megreformálják az állami vállalatokat. A külföldi befektetők kiemelt figyelemmel követik ezeket a területeket, hangsúlyozta. Buzau szociáldemokrata párti polgármestere Konstantin Tomás szerint pártjának meg kellene szavaznia holnap a parlamentben a Siegfried Murechan vezette kormányt, hogy vessenek véget a hónapok óta tartó politikai válságnak. Tomás az Ager Press hírügynökségnek kijelentette, meglátása szerint a kijelölt kormányfő alkalmas lenne az ország vezetésére a jelenlegi nehéz politikai, gazdasági és geopolitikai helyzetben. Ugyanakkor nem derül átó a Murechan kormány beiktatásának esélyeit illetően, miután Sorin Grindeanu PESZEDE elnök és a Románok Egyesüléséért Szövetséget vezető George Simion is közölte, hogy pártjuk nem támogatja a kormányt. A parlament két háza holnapi együttes ülésén szavaz a Murechan kormányról. A kabinet beiktatásához 233 támogató szavazatra lenne szükség. Feketébe öltözve tiltakoztak tegnap országszerte a diákok a kötelező iskolai egyenruha bevezetése ellen. A szenátus már megszavazta az erről szóló törvénytervezetet, a végső döntés a képviselőházé. A diákok abban bíznak, hogy ott figyelembe veszik álláspontjukat, és nem teszik országosan kötelezővé az egyenruhát. Megkeresésünkre Szabó Ödön, parlamenti képviselő, oktatási szakpolitikus elmondta, arra számít, hogy év végéig a képviselőház is véleményt mond az iskolai egyenruhák ügyében, olvasható a maszol.ru weboldalán. Szociáldemokrata politikusok egy csoportja kezdeményezte azt a törvénymódosítást, amely kötelezővé tenné az iskolai egyenruha viselését az állami közoktatásban. A szenátus szeptember 21-én elsőházként 84 igen, 18 nem szavazattal és 4 tartózkodás mellett elfogadta a tervezetet. A végső döntést a képviselőház hozza meg. A tervezet szerint nem ugyanolyan egyenruhát kellene viselnie az ország valamennyi diákjának. Az egyes iskolai közösségek helyben választhatnák ki az öltözetet. Azt egyelőre nem lehet tudni, pontosan mikor kerülhet a tervezet a képviselőház elé. Az oktatási bizottságot és más szakbizottságokat az elkövetkező időszakban a kormányalakítással kapcsolatos teendők kötik le. Zajlanak a felújítási munkálatok a Marosvásárhelyi Művész, vagyis Árta moziban, amelyet a tervek szerint novemberig átadnak a Marosvásárhelyi Művészeti Egyetemnek. Az épület továbbra is a város tulajdonában marad, az egyetem hosszú távra kapja meg a használati jogát. A nagy terem megőrzi eredeti rendeltetését, és rendszeresen tartanak majd benne filmvetítéseket a nagy közönség számára is, ígérte a polgármester. Jelenleg a művészmozi fűtési és szellőző rendszerén dolgoznak, emellett a tetőszigetelést is javítják, mondta a maszol megkeresésére Sós Zoltán, Marosvásárhely polgármestere. A munkálatok befejezése után tisztasági festést végeznek a folyosókon, ezt követően adhatják át az ingatlan ügykezelési jogát. Sors Zoltán hangsúlyozta, hogy a város nem mond le az ingatlan tulajdonjogáról, azt hosszú távra adja a Művészeti Egyetem ügykezelésébe. Az épület elsősorban az egyetemi oktatást szolgálja majd. A polgármester szerint az intézmény helyhiánnyal küzd, a moziban pedig megfelelő körülményeket tudnak biztosítani többek között az operatőr, kamera és rendezőképzés számára. A Román Nemzeti Bank mára érvényes valutárfolyama szerint 1 euró 5 lej 27 bani, 1 amerikai dollár 4 lej 63 bani, 100 magyar forint pedig 1 lej 43 baniba kerül.
0: Időjárás jelentés.
1: A meteorológusok előrejelzései értelmében Kolozsváron ma napos időre kell számítani. A napcsúcs hőmérséklete 22 fok körül alakul, az éjszaka folyamán 5 fokig csökken a hőmérséklet. Kolozsváron jelenleg 22 fokot mérnek. Híreinkhez az Agerpress hírügynökség, a maszol.ro és Krónika online hírportálok értesüléseit használtuk fel. Az időjárás jelentés a morkest.com előrejelzése alapján készült. Most a jó hír következik. A mai napra kijelölt két igét Barta István Zsolt, a Bulgária telepi református egyházközség lelkipásztora mondja el.
2: Jó hír!

legyen áldott Isten neve örökkön örökké, övé a bölcsesség és a hatalom. Dániel könyve, 2. fejezet, 20. verse. Ámen. Az áldás, a dicsőség és a bölcsesség, a hálaadás és a tisztesség, a hatalom és az erő, ami Istenünké, örökkön örökké. Jelenések könyve, 7. fejezet, 12. verse.

0: közelebb Istenhez és közelebb egymáshoz az Ágnus Rádióval.
1: Reklám. Hírek, információ, kultúra, kampusz, sport, riport, mozaik, vélemény, művelődés, állatbarát, körkép, egészségügy, gazdaság, tudomány, motorház, totyogó, ponifát, spektákulum, világjáró, információ, kultúra, kampusz, sport, riport, mozaik, vélemény, művelődés, állatbarát, körkép, egészségügy, gazdaság, tudomány, motorház, totyogó, ponifát, spektákulum. Szabadság. Erdélyi közéleti napilap.
2: Egy könyvet is lehet követni, lájkolni vagy megosztani. Csatlakozz a hálózathoz. Olvas.
3: Reklám.
4: Jézus Krisztus azzal bízta meg a tanítványait, hogy hirdessék az evangéliumot. Ezt a közösségi feladatot a történelem során számtalanszor újra kellett gondolnia a kereszténységnek. Most is egy ilyen időszakhoz érkeztünk. Az Agnus Rádió célja ma is az, hogy ennek a küldetésnek hűséges követője és tolmácsa legyen. Segítse református rádiónk megújulását, fennmaradását, küldetését, hogy minél több helyen, közösségben, életben jelen lehessen az evangélium. Örömmel fogadjuk adományait a kolozsvári egyházközségekben elhelyezett perseinkbe, vagy a rádiónk stúdiójában, a Konstanca utca 1-3 szám alatt.
5: Gombolózón állék zenébe. Vágjon zsebre érdekességeket és tudnivalókat emberekről, korokról és zeneművekről. Akassza le a fogasról a zenélő köntöst. Nagy Ivolya vagyok. Várom Önöket minden vasárnap 14 óra 25 perckor és szerdán 13 óra 30 perckor.
0: Az Ön adománya által ezrekhez továbbítjuk hitünk és kultúránk kincseit. Köszönjük, hogy eddig is támogatott.
6: Az elmúlt percekben híreket hallhattak, valamint jó hír csendült. A következőkben pedig versrovatunk keretein belül meghallgathatják Petőfi Sándor Magyar vagyok című versét. Ezután pedig egy klasszikus zenerészlet fog szólni.

Petőfi Sándor, magyar vagyok. Magyar vagyok. Legszebb ország hazám az öt világrész nagy területén. Egy kis világ maga. Nincs annyi szám, ahány szépség gazdag kebelén. Van rajta bérc, amely tekintetet vét a Kaszpi-tenger habjain is túl, és rónasága, mintha a föld végét keresné, oly messze-messze nyúl. Magyar vagyok. Természetem komoly, mint hegedűink első hangjai. Ajkamra felfelröppen a mosoly, de nevetésem ritkán hallani. Ha az öröm legjobban festi képem, magas kedvemben sírva fakadok. De arcom víg a bánat idejében, mert nem akarom, hogy sajnáljatok. Magyar vagyok. Büszkén tekintek át a múltnak tengerén, ahol szemem egekbe nyúló kősziklákat lát, nagy tetteidet bajnok nemzetem. Európa színpadán mi is játszottunk, s milyenk nem volt a legkisebb szerep. Úgy rettegi a föld kirántott kardunk, mint a villámot éjjel a gyerek. Magyar vagyok. Mi mostan a magyar? Holdicsőség halvány kísértete. Föl-föl tűnik, s elbúvik nagy hamar, ha vert az óra, odva mélyébe. Hogy hallgatunk? A második szomszédig alig, hogy küldjük életünk neszét. Saját testvérinkik reán készítik a gyász s gyalázat fekete mezét. Magyar vagyok, s arcom szégyenben ég. Szégyellenem kell, hogy magyar vagyok. Itt mi nálunk nem is hajnalik még, holott máshol már a nap úgy ragyog. De semmi kincsért s hírért a világon el nem hagynám én szülőföldemet, mert szeretem, hőn szeretem, imádom gyalázatában is nemzetemet.

vitatán keresztül. Ezt követően mai műsorunkban a marosvásárhelyi felsővárosi református egyházközség életében nyerhetünk betekintést. Benkő Mihály lelkipásztorral beszélgetünk arról, hogy milyen történelmi körülmények között a hit és az isteni gondviselés útján hogyan született meg több mint 80 évvel ezelőtt ez a gyülekezet, és mit jelentett fél évszázaddal ezelőtt a bátor önállósodás a közösség számára. És most szóljon hozzánk Isten üzenete az ő igéjén keresztül.

Hallgassuk meg Isten igéjét, amint az írva van, Péter apostol első levele, negyedik részének a 17. versében. Itt az ideje, hogy elkezdődjék az ítélet Isten házán. Ha pedig először mi rajtunk kezdődik, mi lesz azoknak végük, akik nem engedelmeskednek Isten evangéliumának? Lehet, hogy felkapjuk a fejünket, hogy ítélet Isten házán, Krisztus követőin, amikor Jézus és általában az Új Szövetség kegyelemről beszél. Akkor miért mondja itt Péter apostol, hogy rajtunk kezdődik az ítélet? Megszoktuk, hogy a könnyű evangéliumot hallgassuk szívesebben, és sokszor beleesünk abba a hibába is, hogy a könnyű evangéliumot hirdetjük, és arról beszélünk inkább, hogy Isten szeret, hogy Isten megbocsát, hogy Isten jó, és tényleg ez mind igaz, de Isten sohasem hirdeti úgy a kegyelmet, hogy ne beszélne az ítéletről és a bűnről. Értelmetlen is, alaptalan úgy hirdetni a kegyelmet, a megbocsátást, hogy nem beszélünk világosan az ítéletről. Hiszen mire felkapnánk kegyelmet, ha nem hangzott el előtte az ítélet? Ha egy kicsit jobban belehallgatunk Jézus beszédeibe, abban egyensúlyban van mind a kettő. Ő világosan beszél az ember elesettségéről, képmutatásáról, bűnéről, kíméletlenül kimondja, de ugyanakkor nagyon világosan beszél a kegyelemről, a megbocsátásról, Isten jóságáról, vagyis a megváltásról. És ezért olyan fontos, hogy halljuk meg, és ne féljünk ettől az üzenettől, hogy az ítéletnek rajtunk kell elkezdődnie. Az evangélium, ítélet és kegyelem együtt. Pontosan úgy, mint az igazságot jelképező mérleg, mind a két tányér vagy mind a két serpenyő ott van, és nem csupán az egyik. Ezért Isten beszéde mindig is szembe kell fordítson engem önmagammal, nem is csoda, hogy Jézus azt mondja, hogy aki követni akar engem, tagadja meg önmagát. Isten igének a fényében ítélje el önmagát. És akkor kapom meg, nyilván akkor kapom meg a kegyelmet. Isten ebben elől jár, és az övéin kezdi el az ítéletet, mert ők kapják először a kegyelmet. A kegyelem ítélettel kezdődik, nekem szól, azért, hogy önmagammal szembefordítson, és teljes örömmel öleljem magamhoz a kegyelmet, Jézus Krisztust, benne az örök életet. Amen. Köszönjük neked, Jézus, hogy ítéleted, kegyelem, hiszen azért világítasz meg bennünket a te igédben, és mutatsz rá hibáinkra, hogy megbocsássad. Így kérünk, hogy újíts meg minket, és segíts, hogy a te igéd szerint járjunk tisztaságban és egyenességben.

Isten üzenete Adorjáni László, református lelkipásztor áhítatán keresztül szólt ma hozzánk, a Péter apostol első levele 4. részének a 17. verse alapján.

0: Műsorunk folytatásában a Marosvásárhelyi Felsővárosi Református Egyházközség életében nyerhetünk betekintést. Benkő Mihály lelkipásztorral beszélgetünk arról, hogy milyen történelmi körülmények között a hit és az isteni gondviselés útján hogyan született meg több mint 80 évvel ezelőtt a gyülekezet. És mit jelentett fél évszázaddal ezelőtt a bátor önállósodás a közösség számára? Szeretettel köszöntelek. Ejtsünk néhány szót arról, hogy 80 évvel ezelőtt alakult meg az egyházközség. Milyen körülmények között született meg annak idején a felsővárosi gyülekezet, és kik voltak azok az úttörő előjárók, akiknek a hitén és munkáján elindult az élet?
1: Nagy szeretettel köszöntöm az Ágnus Rádió hallgatóit. A Marosvásárhely 5 felsővárosi református egyházközség gyökerei a II. Világháború történelmileg rendkívül terhes és bizonytalan időszakában nyúlnak vissza. A gyülekezet megszületése több mint 80 év távlatából tekintve, minden túlzás nélkül mondom, a hit, a tudatos építkezés és mindenek fölött Isten gondviselésének iskola példája volt. A 20. század első felében a mai felsővárosi gyülekezet területén élő református hívek száma megnövekedett, a vártemplom fizikai távolsága megnehezítette a mindennapi hitélet gyakorlását, és ha a kezdetekről szeretnénk beszélni, akkor az 1938-39-es évekig kell visszakanyarodnunk. Ugyanis 1939-ben a Marosvásárhelyi Református Egyházközség 800 ezer lejét megvásárolta a Székely Vértanúk emlékoszlopa közelében az 1914-ben épült fűztelepi, szecessziós stílusban épült udvarházat, a mai gyülekezeti központunkat. Majd a Marosvásárhelyi Református Egyházközség presbitériuma 1943-ban kimondta a felsővárosi gyülekezeti körzet létrehozásának szükségességét. A felsővárosi hívek előbb egy hűséges református Újlaki József nevű asztalos mester műhelyében gyűltek össze istentiszteletre, aki 1946. júniusában elkészítette a mai napig használt diófa úrasztal. A megvásárolt épület egyik földszinti termét 1945-től kezdték imateremként használni, a többi teremben református iskola működött. Ezekben az években a vártemplom lelkészei tartották az istentiszteleteket. Az igazi mérföldkő 1946-ban volt, amikor a felsőváros megkapta az első saját lelkipásztorát idős Szabó Frigyes személyében. Az imatermet 1947. november 23-án szentelte fel főtiszteletű Vásárhelyi János, az Erdély Református Egyházkerület akkori püspöke. A szép elindulást viszont azonnal nehezítette az 1948-as államosítás. Az épület egy részét, köztük az iskolát, a szolgálati lakásokat a kommunista hatalom államosította. Hát a gyülekezet alapköveit olyan elkötelezett szolgálattevők fektették le, akik a politikai elnyomás és a szegénység dacára is szívvel, lélekkel szolgáltak, és megtartották a közösséget. Említettem már idős Szabó Frigyes lelkipásztort, ő volt a felsőváros első alapító lelkésze 1946-tól, közel két évtizeden át, egészen 1964-es nyugalomba vonulásáig áttorulta, vezette a gyülekezetet, és mondhatnánk, hogy a legnehezebb diktatórikus években megalkuvás nélkül, mély hittel. A presbitérium tagjai, akik iparosok, értelmiségiek, egy szóval így jellemezném őket, hogy hűséges, református egyháztagok, akik bátor kiállással, hittel, imádsággal szolgáltak, védték, szerették egyházukat a nagyon viszontagságos időben. Majd a sort ifjú Szabó Frigyes folytatja, aki édesapja örökségét folytatva előbb segédlelkészként, pártemplomi segédlelkészként, majd a későbbi önállósodás idején a gyülekezet első megválasztott lelkészeként vált közösség pillérévé. A felsővárosi élet tehát nem luxusból, nem pompából, hanem egy nagyon egyszerű, szerény imateremből, elnyomás, államosítás közepette, de sziklaszilárd lelkipásztori, presbiteri, gyülekezeti felelősségvállalás révén indult el.
0: 50 éve vált önállóvá gyülekezet. Mit jelentett ez a fél évszázaddal ezelőtti döntés a közösség identitása és a mindennapi élet szempontjából abban a történelmi korszakban?
1: Az 1976. január 1-i önállósodás a gyülekezetünk egy rendkívül fontos mérföldköve volt. A Ceausescu diktatúra legkeményebb asszimilációra és ateizmusra törekvő évtizedében egy új gyülekezet megalapítása. Annak hivatalos elismertetése szinte lehetetlen küldetésnek tűnt. Istennek hála, ez a felsővároson, Marosvásárhelyen mégis sikerült. Ez a döntés alapjaiban változtatta meg a marosvásárhelyi felsővárosi református egyházközség életét. A identitásra gondolok. A vártemplomtól való különvállást nem a megosztottság, hanem a felnőtté válás igénye szülte. A gyülekezet egyértelműen kifejezte azon óhaját, hogy a felsővárosi magyar reformátusság nem csupán egy városperemi leányegyházközség, hanem önálló, önfenntartó és cselekvő gyülekezet. A gyülekezet élére első megválasztott lelkipásztorként ifjú Szabó Frigyes állt, a közösség saját presbitériumot választott, saját költségvetéssel gazdálkodott, ami azonnali gyakorlati tettekre sarkalta. Már 1977-ben sikerült visszaszerezni az államosított épületrész egy részét, 1978-ban pedig saját erőből bővítették a meglévő imatermet. Ez egy olyan korszakban, amikor a hatalom az egyéneket elszigetelni és megtélenlíteni akarta, a frissen önállósult egyházközség, a biztonság, a magyar szó, Isten igéjének, a megmaradásnak védőbástyájává vált. Az önállóság felelőssége közelebb hozta egymáshoz az embereket. Ahogy gyülekezeti napunkon nagytiszteletű Kántor Attila nyugdíjas lelkipásztor Esperes és Kántor Katalin nagytiszteletű asszony többször is hangsúlyozta, hogy a gyülekezet valódi, egymásra figyelő, nagy családdá kovácsolódott. Az önállósodás tehát nem csak egy adminisztratív lépés volt, hanem a megmaradásba vetett hit bátor és jövőben mutató tette volt.
0: Ha visszatekintünk erre a 80, illetve 50 évre, melyek azok a legmeghatározóbb pillanatok vagy hithősök, akiknek a szellemiségét a mai napig őrzi a felsővárosi templom?
1: Marosvásárhelyi felsővárosi református egyházközség emlékezete egy olyan szellemi, lelki boltív, amelyet a történelem bizonytagságos idejében is kitartó és hűséges jellemek tartották. A felsővárosi templom szellemiségét elsősorban az egymást követő, elhivatott lelkipásztorok, a hűséges presbitérium imádságos élete alakította, formálta. Idős Szabó Frigyest említettem, ő az alapító lelkipásztor, aki, hát nem tudok, a nincstelenségben és az államosítás sokjában példát mutatott. A gyülekezet emlékezeteiben így él, mint aki szelíd, de töretlen hitű lelkész volt. És ez rendkívül fontos egy gyülekezet alapítás első éveiben. Majd ifjú Szabó Frigyes, aki 1964-től 1993-ig szolgált, őt az önállósodás motorjának is nevezhetjük, aki a kommunista diktatúra legnyomasztóbb évtizedeiben vezette a gyülekezetünket. Apa és fia közel fél évszázadon átadták egymásnak a stafétát, biztosítva a lelki folytonosságot. Majd ifjú Kántor Attila Béla, aki 1994-től 2019-ig szolgált. Ő a rendszerváltás utáni korszak meghatározó alakja. Az ő negyed évszázados szolgálata alatt vált a korábbi szűkös imaterem templommá, és ezzel párhuzamosan, azaz a külső építkezéssel párhuzamosan folyt a lelki gyülekezetépítés, ifjúsági munka, nőszövetség, presbiterképzés, gyülekezeti diakónia megszervezése, a kicsiknek a játszóház működtetése. Ezek mind-mind fontos kövek voltak nem csak a templomban, hanem a gyülekezeti életben. És Isten rendelt mindig odaadó híveket, itt áldozatként presbitereket, felelősségteljes gondnokokat, főgondnokokat, dr. Makkai András, Azakas Károly, Kelemen Lajos, Gál Miklós, Balázs Mihály, Nagy Dónát Sándor, Kerekes Zsolt, Kolozsvári Dezső, dr. Ábrám Zoltán, Pekkes Sándor, a múltnak és jelennek tisztségviselői gondnokai, főgondnokai. Rendelt az Úristen hűséges segédlelkészeket, nyugdíjas lelkészeket, vagy éppen aktív lelkészeket, harangozókat, kántorokat, diakonisza, betegápoló nővéreket, hitoktatókat, nőszövetségi tagokat, ifjúsági, bibliaórás fiatalokat, akik tehetségükkel, szolgálatukkal részesei, formálói voltak a gyülekezeti életük. És nyilván ott vannak a nevezzük névtelen hithősöknek, presbitereket, gyülekezeti tagokat, akik a kommunizmus ideje alatt vasárnaponként megtöltötték a templomot, dacolva megfigyelésekkel, és akik később a templom toronyépítés idején akár kétkezi munkával vagy adakozva hordták össze a falakat. Tehát a felsővárosi templom nem egyetlen pillanat alatt, hanem fokozatosan a közösség számbeli és lelki növekedésével párhuzamosan nyerte el a mai formáját. 1938-39-45-től 47-ig egy egyszerű lakóház volt, majd a földszinti helységeket átalakították imateremmé, 1947-ben fölszentelte Vásárhelyi János püspök úr, amit már említettem. 1978-ban az önállósodás után a diktatúra szorításában az imatermet a gyülekezet saját erőből megnagyobbította, majd 91-től 99-ig a rendszerváltás után a régi imaház fokozatosan átépült templommá, és a folyamat megkoronázásaként 1999. október 31-én felszentelték a szép, karcsúnak nevezhetnénk szép templomtornyot. Tehát a nemrégiben lezajlott, de még folyamatban levő templomfelújítás az épített örökség megóvása mellett a közösség megújulását is szimbolizálja. És ez a templom nem csupán téglák és habarcs összessége, hanem kőbevésett bizonságtétel arról, hogy Felsővároson, Marosvásárhelyen, Erdélyben a hit mindig utat tört magának.
0: A templom felújítás mindig nagy fába vágott fejsze, milyen kihívásokkal, nehézségekkel, és nem utolsó sorban isteni gondviseléssel teli pillanatokkal telt el a felújítás időszaka.
1: A Marosvásárhely Felsővárosi Református Egyházközség templomának felújítása még folyamatban van. De egy ilyen horderejű munka egyetlen közösség életében nem csupán mérnöki vagy anyagi kérdés, hanem komoly lelki próbatétel, és ugyanakkor a hit megnyilatkozása is. A felújítás időszakát a kihívások, a belső összefogás és a megtapasztalt gondviselés hármasa határozta meg. Napjaink gazdasági világában egy dolog a biztos, és ez a bizonytalanság. Az építőanyagára kiszámíthatatlan ingadozása, a szigorú műszaki követelmények közepette egy ekkora szecessziós stílusban épült komplexum megújítása folyamatos újratervezést igényelt. A munkálatok óhatatlanul felforgatták a gyülekezet megszokott életét is. egy élő, lüktető, több ezer fős közösség hitéletét, és gondolok itt a virágvasárnapi, konfirmációs, húsvéti istentiszteletekre, keresztelőkre. Úgy kellett megtartani, hogy a falak körbe voltak állványozva, vagy a falak között zajlott a porral, zajjal és állványokkal járó munka. A felújítási kere mögött azonban felsejlik a legfőbb dolog, az isteni gondviselés. A presbitérium koordinálása mellett a hívek nem csak imádságos háttérrel, hanem jelentős anyagi áldozatvállalással is a munka mögé álltak. Gondviselés jeleként a helyi források mellett sikerült külső, intézményi, Marosvásárhely polgármesteri hivataltól, Maros megyei tanácstól, Bethlen Gábor alaptól, Romániai Kultuszminisztérium államtitkárságától jelentős pénzösszegeket pályázni, és az egyházkerületi támogatásokat is bevonni, amelyek átsegítették a gyülekezetet a legkritikusabb költségvetési szakaszokon. És ahogyan augusztus végi hálaadó istentiszteletünkön főtiszteletű dr. Kolumbán Vírmos József püspök úr kiemelt a prédikációban, a pusztai vándorlásra visszatekintve, ezek az időszakok nem a puszta anyagiakról szólnak, hanem arról, hogy Isten megtartja az övéit nehéz időkben, és felkészíti őket a jövőre. Úgy érzem, hogy a felújítás időszaka végül nem kimerítette a gyülekezetet, hanem megedzette és közelebb hozta egymáshoz a felsővárosi reformátusokat. A megszépült hajlék így a kettős jubileumon a megmaradás és az isteni hűség ragyogó bizonságában.
0: Egy hajlék megújulása ritkán csak szakipari munka, sokkal inkább közösség összefogásának gyümölcse. Hogyan vették ki a részüket a hívek a munkából és az anyagi, lelki terhek hordozásából?
1: A felsővárosi templomunk megújulása valóban nem hideg-rideg szakipari teljesítmény, hanem közösségi összefogás és áldozatvállalás élő emlékműve. Egy ekkora méretű ingatlan felújítása során a gyülekezet tagjai bebizonyították, hogy a templom nem csupán egy épület számukra, hanem a lelki otthon, amelyet felelősséggel tartoznak. Bár a munkálatokhoz sikerült jelentős külső támogatásokat is megszerezni, mozgósítani, a gyülekezet tagjainak közvetlen adományai viszont jelentős mértékben hozzájárultak a javítási, tatarozási költségekhez. Sőt, ez képviseli a lelki, anyagi alap. Hála Istennek, nincs olyan vasárnap, hogy ne olvasnánk fel az adományozók névsorát. Felsejpénzek, féladományok, a nyugdíjas egyháztagok, kis özvegyasszonyi fillérjeitől kezdve a vállalkozó családok nagyobb léptékű felajánlásáig mindenki tehetsége szerint járult, és járul hozzá a költségeket. Úgy érzem, hogy a hívek megértették, hogy a jubileumra való készülés nem csak ünnepet jelent, hanem anyagi kötelezettséget is. Így az adományozási kedv a gazdaságilag nehéz hónapokban sem lankadt meg. A szakmunkák mellett számtalan olyan feladat adódott, amelyet a gyülekezet gondnoka, segítőkész presbiterek, vagy diakónus, vagy gyülekezeti tagok maguk végeztek el. A legnehezebb szakaszokban, amikor por, zaj, felfordulás miatt a megszokott hitélet komfortzónája sérült, a gyülekezeti tagok türelme, imádsága szintén jelentős és fontos támasz volt. Mondhatnám, hogy a hívek zokszó nélkül viselték, hogy a templom hónapokig építkezési munkatelep volt. Az istentiszteleti alkalmakat esetenként szűkösebb, vagy éppen a szabad téren, az udvaron kellett megtartani. És ott volt a folyamatos ima háttér, a szószékről is, de a Bécsi Szövetség mintáján alapuló péntekesti felsővárosi imaórán a gyülekezeti tagok otthonukban is könyörögtek, imádkoztak a gyülekezeti egységért, külső-belső épülésért, a munkálatok sikeréért és a békesség megőrzéséért. Ez az összefogás vezetett oda, hogy az ünnepi hálaadáson a felsővárosi reformátusok nem csak egy kívül-belül megújult épületnek örülhettek, hanem annak a felemelő érzésnek is, hogy ez a mi munkánk, ez a mi templomunk, ez a mi hitünk gyümölcse.
0: Amikor ma belépünk a megújult felsővárosi templomba, mi az a látható vagy éppen érezhető változás, ami leginkább szembetűnő és szívmelengető?
1: Nagyon hangsúlyos az amikor, azaz mikor lépünk be a templomba. Hiszen, hogy egy templom akkor szép, akkor igazán szép, ha a hívek megtöltik. A gyerekek, ifjak, felnőttek, idősek, családok, családtagok istentiszteleten vannak, imádkoznak, ígére figyelnek, szépen, hangosan énekelnek. Na ez adja igazán a templom szépségét, igazi értékét, másképp csak múzeum vagy mauzóleum. Ezúton is szeretném hívni, bátorítani gyülekezetünk tagjait, vagy éppen Marosvásárhelyre látogatókat, marosvásárhelyieket. Mindenkit szeretettel hívunk és várunk Marosvásárhelyi Felsővárosi Gyülekezetben.
0: Tehát ha a következő évtizedekre tekintünk, mi az a legfőbb ima, vágy és üzenet, amit a mostani jubileumi generáció útravalóul adhat a felsővárosi utódoknak?
1: Hát az útravaló semmi újat nem szeretnék és nem is tudnék mondani, hanem amit már a régiek megfogalmaztak, orando et laborando, azaz imádkozva és dolgozva, és mindezt Isten dicsőségére, azaz soli deo gloria. Istennek áldását kérem, segítségét és vezetését az mindenkori felsővárosi református gyülekezet tagjainak, presbitériumának, lelkészeinek, hogy mindenkor Jézus Krisztusnak a hívását megszívleljék, jöjjetek én hozzám minnyájan, és akkor van jövő, akkor van megmaradás, akkor van reménység, van hit, és a legfőbb a szeretet.
0: Az elmúlt percekben hallhattuk Benkő Mihály református lelkipásztor gondolatait a Marosvásárhelyi Felsővárosi Református Egyházközség elmúlt évtizedeiről, az úttörő elődök, a hűséges presbitérium és a közösség helytállásáról a legnehezebb időkben. Bízunk benne, hogy a megújuló templom és a hűséges hitélet továbbra is a megmaradás és az erőforrása lesz a felsővárosiak számára. Ennyi fért keresztény életrovatunkba. Megköszönve figyelmüket, Isten áldása kísérje mindannyiuk életét. A viszont hallásra békesség Istentől.

Az elmúlt percekben keresztény életfelekezetközi műsorunkat sugároztuk Szecsődi Árpád szerkesztésében. A rovatot újra hallgathatják holnap online műsorunkban 10 óra 10 perckor. Ezzel déli magazin műsorunk végére értünk, adással legközelebb éjjel 3 órakor jelentkezünk. Hallgathatnak minket a 88,3 MHz-es frekvencián, vagy online az agnusradio.ro honlapunkon. Elérhetnek minket a 0264 44 19 68-as telefonszámon, írhatnak az agnus@agnusradio.ro e-mail címre, vagy megtalálnak minket a Konstanca utca 1-3 szám alatt. A nap gondolatával búcsúzom a kedves hallgatóinktól, ami Ravasz László református püspök tollából származik, és így hangzik. Az életet egyetlen egy alapérzéssel lehet boldogan leélni, pedig éppen erre gondolnak legkevésbé az emberek, a hála érzésével. Ez a gondolat kísérje minket a mai napon. Én ezzel munkatársaim és magam nevében köszönöm szépen a megtisztelő figyelmüket és azt, hogy velem tartottak. Az elmúlt 3 órában Palkó Hannát hallották. Viszont hallásra, békesség Istentől, szép napot kívánok!

0: Ágnus Rádió. A hang, ami neked szól.
1: Önök az Ágnus Rádió adását hallották a 88,3 MHz frekvencián. Adásainkat naponta hajnali 3-tól reggel 8-ig, illetve déli 12 órától 15 óráig sugározzuk.

Úgy szálljon hozzád ez a dal, mint csillagfénye alkonyórán, szelíden, csöndesen mosolyogván, te szép, te kedves fiatal, úgy szálljon hozzád ez a dal. És úgy szálljon hozzád ez a dal, mint hófehér galamb az estve, fáradtam, enyhelyet keresve, míg csöndben zörren az avar, úgy szálljon hozzád ez a dal. Ne legyen soha ez a dal búgó sirálma bánatomnak, én hordozom csak, én tudom csak, sugaras, rózsás fiatal, mint te, olyan épp ez a dal.

Az évek jöttek, mentek, elmaradtál emlékeimből lassan. Elfakult arcképed a szívemben, elmosódott a vállaidnak íve, elsohant a hangod, és én nem mentem utánad az élet egyre mélyebb erdejében. Ma már nyugodtan ejtem a neved ki. Ma már nem reszketek tekintetedre. Ma már tudom, hogy egy voltál a sokból, hogy ifjúság, bolondság. Ó, de mégis, ne hidd szívem, hogy ez hiába volt, és hogy egészen elmúlt, ó, ne hidd. Mert benne élsz te minden félrecsúszott nyakkendőmben és elvétett szavamban, és minden eltévesztett köszönésben, és minden összetépet levelemben, és egész elhibázott életben.

másik oldalon mindig fúj a szél. Sötét nyírkos kötszit áll, ingújba rejtett altatókon él. Egy megtébolyodott

Csukom az ajtót, kattan a zár. Tétova homályon lépek át. A kakukkusóra egy pillanatra megáll.

Csikorgatja egy kód is a fogsorát. A hulladékgyűjtő fölé hajolva, a fejéből épp egy arasznyit, ha kilát.

ezelőtt le egy liter borára. Húzd rá a cigány!

0: híreink először címszavakban. Zöld utat kapott a közbeszerzés. Rengeteg javaslat érkezett a 9-eseknek szóló tankönyvekre. Mihály Fifor, szociáldemokrata párti képviselő magyarázatot vár arra, miért volt jelen három tábornok Miruca szakbizottsági meghallgatásán. Védelmi minisztérium. Drónmaradványokat találtak egy szántóföldön Braila megyében. Siegfried Muresan szerint a PESZEDE veszélyes, nem dönthet az ország jövőjéről. Kolozsváron ma napos időre lehet számítani. Most pedig következzenek a részletek. Az Oktatási Minisztérium mai tájékoztatása szerint 250 9. osztályosoknak szánt tankönyvjavaslatot nyújtottak be a közbeszerzési eljárásra. Az Országos Tanterv és Értékelési Központ közzétette a 9-es tankönyvek beszerzésére kiírt eljárásról szóló jelentését. A dokumentumot az Országos Közbeszerzési Ügynökség feltétel nélkül jóváhagyta, majd feltöltötték az elektronikus közbeszerzési rendszerbe. A végleges döntésekről már valamennyi pályázót értesítették. A 65 külön tételt magában foglaló pályázatra 21 kiadó és más szakmai ajánlattevő jelentkezett. A minisztérium tájékoztatása szerint a kiadók megtekinthetik az értékelőlapokat és elvégezhetik a szükséges módosításokat. Az ajánlattevőknek 10 naptári nap áll rendelkezésükre az esetleges óvások benyújtására. Azoknál a tételeknél, amelyek eredményét nem támadják meg, ezt követően megkötik a keretmegállapodásokat. Ezzel egyidejűleg a tankönyvek digitális változatát feltöltik a manuale.edu.ro honlapra, ahol a diákok és a pedagógusok is hozzáférhetnek. Mint korábban már kiderült, az idei tanév egy jelentős tantervi reform kettetét is jelenti. A most 9. osztályt kezdő diákok az új keret tantervek és új tantervek szerint fognak tanulni. Ők az első generáció, ám várhatóan nyomtatott tankönyvek nélkül kezdik az évet. Mihály Fifor szociáldemokrata párti képviselő ma interpellációt intézett Rádó Miruca ügyvédelmi miniszterhez, magyarázatot kérve arra, miért volt jelen a román hadsereg három tábornoka Miruca előző napi parlamenti meghallgatásán. Fifor Facebook bejegyzésében hangsúlyozta, hogy Rádó Miruca tegnap nem miniszterként, hanem politikai tisztségre jelölt személyként jelent meg a Parlament Védelmi Bizottsága előtt. A képviselő ezért azt kérte a védelmi minisztertől, nevezze meg a három tábornokot, akik elkísérték, és közölje ki, milyen jogalapon és milyen megbízással rendelte vagy engedélyezte részvételüket. A PESZEDE politikusa arra is választ vár, hogy a parlamenti bizottságok kérték-e a tisztek jelenlétét, illetve hogy utóbbiaknak volt-e erre vonatkozó írásos parancsuk vagy megbízásuk. Fifor ezeknek a dokumentumoknak a bemutatását is kérte, amennyiben nem minősített iratokról van szó. A képviselő szerint tisztázni kell, hogy a Védelmi Minisztérium tekintélyét és erőforrásait jogszerűen használták-e fel. Bejegyzésében emlékeztetett arra is, hogy a Parlament Védelmi Bizottsága elutasító véleményezést adott Miruca miniszteri kinevezéséről. Feltehetően egy drón darabjaira bukkantak ma egy szántóföldön, a Braila megyei Gropany település közelében, közölte a Védelmi Minisztérium. A tájékoztatás szerint az éjszaka folyamán egy lakos tett bejelentést a 112-es segélyhívószámon egy lezuhant tárgyról és az azt követően keletkezett tűzről, amely később kialudt. Személyi sérülés nem történt, és anyagi kár sem keletkezett. A belügyminisztérium és a román hírszerző szolgálat egységei biztosították a helyszínt, és megvizsgálták a roncsdarabokat. A Védelmi Minisztérium is szakértői csoportot küld a térségbe. A szaktárca azt is közölte, hogy radarrendszerei az elmúlt éjszaka nem észleltek jogosulatlan behatolást Románia légterébe. Siegfried Muresan kijelölt miniszterelnök ma ismét bírálta Sorin Grindeanu szociáldemokrata pártelnököt, és kijelentette, nem szabad megengedni, hogy a szociáldemokrata párt döntsön az ország jövőjéről. Muresán közösségi oldalán Grindianu előző este nyilatkozatára reagált. A PESZEDE elnöke a Románia TV-nek adott interjúban közölte, nem tart attól, hogy a 13-as sürgősségi kormányrendelet elleni megmozdulásokhoz hasonló tüntetések kezdődnének. Szerinte a hashtag buborék kipukkadt, mert az emberek felismerték, hogy az akkori jelszavak mögött nem volt valós tartalom, életszínvonaluk pedig folyamatosan romlik. A kijelölt miniszterelnök szerint Grindianu kijelentése azt bizonyítja, hogy a PESZEDE elnöke semmit sem tanult a 13-as sürgősségi kormányrendelet kapcsán kialakult helyzetből. Muresán úgy vélte, Grindianu nem azt bánja, hogy kiadta a korrupció legalizálását szolgáló rendeletet, hanem azt, hogy felelősségre vonták miatta. A Román Nemzeti Bank mára érvényes valutaárfolyama szerint 1 euró 5,27 bani, 1 amerikai dollár 4,63 bani, 100 magyar forint pedig 1,43 baniba kerül.
1: Időjárás jelentés.
0: A meteorológusok előrejelzése értelmében Kolozsváron ma napos időre kell számítani. A napcsúcs hőmérséklete 22 fok körül alakul, az éjszaka folyamán 5 fokig csökken a hőmérséklet. Kolozsváron jelenleg 22 fokot mérnek. Híreinkhez az AgerPress hírügynökség, a maszol.ro és kronika.ro online hírportálok értesüléseit használtuk fel. Az időjárás jelentés a morkeszt.com előrejelzése alapján készült. Most a jó hír következik. A mai napra kijelölt két igét Barta István Zsolt, a Bulgária telepi református egyházközség beosztott lelkipásztora mondja el.
2: Jó hír!

legyen áldott Isten neve örökkön örökké, övé a bölcsesség és a hatalom. Dániel könyve, 2. fejezet, 20. verse. Ámen. Az áldás, a dicsőség és a bölcsesség, a hálaadás és a tisztesség, a hatalom és az erő, ami Istenünké, örökkön örökké. Jelenések könyve, 7. fejezet, 12. verse.

0: közelebb Istenhez és közelebb egymáshoz az Ágnus Rádióval.
1: Reklám.
2: Egészséged szempontjából a legfontosabb a megelőzés. A szűrővizsgálatok nagyon fontosak a különböző rákos elváltozások korai, még a tünetek megjelenése előtti felismerésében. Figyelj oda az egészségedre! Az Oktatási Minisztérium által kezdeményezett Nevelés az életért médiakampány az Orvosi és Gyógyszerészeti Egyetemek Konzorciuma és az Egészségügyi Minisztérium támogatásával.
3: Az alapvető emberi jogokat és szabadságokat csak a demokráciában garantálják, és ezek az európai értékek alapjai.
4: Reklám.
5: Legyen ön is napra kész. Látogasson el honlapunkra, olvassa legfrissebb híreinket, műsorajánlóinkból pedig megtudhatja, hogy melyik rovatban miről lesz szó.
6: www.agnusradio.ru
5: Közösségünk honlapja.
7: Sok kicsi sokra megy. Támogassa ön is hónaponta egy lejjel az Ágnus Rádiót, hogy Erdélyben máshol is szólhasson Erdély egyetlen református rádiója. Adományát a kolozsvári gyülekezetekben elhelyezett persejekbe is teheti, de otthon is gyűjthet. Mi adunk hozzá egy kis persejt. Ha megtelt, tartalmát hozza el bármelyik református lelkészi hivatalba. Az ön egy lejje is számít, hiszen sok kicsi sokra megy.
0: Az ön adománya által ezrekhez továbbítjuk hitünk és kultúránk kincseit. Köszönjük, hogy eddig is támogatott!

0: Köszöntöm a Kárpát-medencei Református Rádiók hallgatóit. Önök közös műsorunkat a Határtalant hallják, Bekfi Mária vagyok. Hallgassák meg az Anyaország, Kárpátalja és Erdély híreiből készült összeállításunkat. Egy kis ízelítő mai műsorunkból. Ifjúsági munka a Beregi Református Egyházmegyében.
1: Hál' Istennek, hogy még a gyülekezetekben vannak olyan fiatalok, akik elkezdhették az idén is a konfirmáció oktatást. Nyáron táborokba vehettek részt, és pont egy ilyen találkozást szeretnénk nekik szervezni, hogy ez már nem az a nyári életérzés, hanem egy kicsit már az iskola, egy kicsit már a tanulás, de azért mégis hadd találkozzanak egymással azok a fiatalok, akik nyáron együtt táboroztak.
0: Megkezdte 496. tanévét a Sárospataki Református Hittudományi Egyetem.
2: Áldjuk a Teremtőt, hogy többen vagyunk, mint ahogy én azt még a korábbiakban diagnosztizáltam magyarul. A 251 néhány hallgató, ami szám szerint hát 253, 44 nappali hallgatót takar ugyan, de a szociális munka és az egyéb levelező képzők, amely immár most már a mesterképzés felé is elmegy, nem fogom ezeket részletezni.

0: mindenki megtalálhatja a honlapon, és az adatszerű dolgok mind megtalálhatók.
1: Játszunk együtt, nyílt nap, százfenesen.
2: Tervünk az, hogy ez a kapcsolati háló minél több rétű legyen, minél több szakembert be tudjunk vonni. Illetve jelen pillanatban a kora gyermekkorra fókuszálunk, de szeretném, hogyha egy olyan programot is el tudnánk indítani, ami például óvodába és iskolába is be tudnánk vinni, mert hogy még az óvodások és a kisiskolásoknak is a mindennapjában a játék benne van.
1: Ezekkel a témákkal várjuk Önöket, ha tehetik, tartsanak velünk.

0: Kárpátalja. Az ősz beköszöntével a református gyülekezetekben is újraindul a közösségi és hitbeli élet. Megkezdődik a konfirmandusok felkészítése, folytatódik a hittanoktatás, és a fiatalok számára is egyre több lehetőség nyílik a közösséghez való kapcsolódásra, a hit elmélyítésére és az együttlétre. De hogyan készülnek a gyülekezetek az új tanévre, milyen szerepet kap a fiatalok megszólítása és a hitben való megerősítése? Erről beszélgetünk Tóth Lászlóval, a Beregi Református Egyházmegye esperesével, valamint Szilágyi Károly református lelkésszel, a missziói bizottság tagjával. Aki kérdez, Birta Zoltán és Rajkó Balázs.
1: Számos rendezvény zajlik a Beregi Egyházmegyében, illetve mondhatnánk, hogy eddig is minden hétvég ezért a gyülekezetek életében különböző programokról szól, éppen kiskörzeti kórus találkozó volt tegnap Dédában, fantasztikus élmény volt, és azért a következő napok, illetve hetek is rengeteg megyei programtól lesznek zsúfoltak. Érdemes megemlítenünk a sokadik alkalommal megrendezésre kerülő konfirmandus ifjúsági napot, amely ezen a héten kerül megrendezésre, több száz fiatal készülődik, mit kell erről tudni.
2: Hál' Istennek, hogy még a gyülekezetekben vannak olyan fiatalok, akik

0: olyan alkalmaprogramok, amelyek azt üzenik számunkra, hogy azokkal a fiatalokkal, akik itt vannak még, nagyon komoly munkát kell végezni azért, hogy a jövőben is számíthassunk rájuk, és azok a gyülekezetek, amelyekből ők jönnek, valamikor majd ott ők, mint gyülekezeti tagok, mint presbiterek, szolgálattevők jelen legyenek. Ez is a célja ennek a mostani alkalomnak, ami szintén az éves téma alapján kerül majd megszervezésre, ami a magvetésről szól.
1: Milyen funkció jut a gyülekezeteinkben az ifjúságra? Nagyon féltünk, hogy elfogynak, de közben azt látjuk, hogy több száz fős ifjúsági rendezvényeink vannak, és azt látjuk, hogy ott vannak a közösségeikben, sőt, látunk saját kezdeményezést, látunk különböző közösségi tereket, ahol a szolgálat jelen van. Milyen funkciót töltenek be az egyházaink, a közösségeinknek, a gyülekezeteink életében a fiatalok?
2: Mivel azt tapasztaljuk, hogy az ifjúság azért fogyóban van a gyülekezeteinkben, szeretnénk valahogy megerősíteni az itthon maradókat, és szeretnénk összetartani azokat a közösségeket, amelyek igazából most már bezárkóznak a szobáikba, sokszor a mobiltelefon vagy a komputer mögé, és a közösségek elveszítik az értékeiket. Én évek óta azt tapasztalom, hogy az ilyen közösségi alkalmak után a fiatalok egy kicsit megelevenednek. Lelkileg buzgóbbak, az ifjúsági alkalmakon is jobban megjelennek, és azok a dolgok, amiket hallanak, azért ott hagyják a nyomukat a szívükbe. Szeretnénk hinni, hogy ugyanazzal az eredménnyel, ami évekkel ezelőtt mi is átéltünk a ma saját fiatalkorunkban, hogy talán el tudjuk mondani, hogy volt egy ige, ami megragadott, volt egy gondolat, ami oda kényszeretett a Krisztushoz, és ha talán most még nem is konkrétan hat, de lehet, hogy egy-két év múlva, vagy amikor nehéz helyzetbe kerülnek, ezek a gondolatok visszatérnek, és azok a fiatalok, akik most még talán nem mindig tudják, hogy mit szeretnénk tőlük, akkor majd megértik.
3: Ez azt is jelentheti egyébként, hogy mondjuk haladva a korszellemmel, vagy a változásokkal ezek a konfirmandus hétvégék, vagy ezek mondjuk meg sokszorozódnak az év során. Ahogy lelkész úr mondta, hogy egy-egy ilyen találkozó után mindig felpesdül az élet a kisebb közösségekbe is, és nyitottabbá válnak, aktívabbá válnak. Lehet, hogy ez volna a nagyobb mértékű aktivitás előidézésének egyik módja?
2: Hát mindenképpen szeretnénk elérni, hogy ne csak megyei szinten legyenek rendezvények, hanem a Beregi Egyházmegye körzetekre van felosztva, és ezek a körzetek maguk szintjén is rendezvényeket végeznek. Így például abban a körzetben, ahol én szolgálok, a Mérce körzet váralja, ott október 10-én már készül egy újabb ifjúsági alkalom, amikor fölmegyünk Munkács mellett a fesztikép kilátóhoz, és onnan szeretnénk egy közös imádsággal, evangelizációval a fiatalokat közelebb vezetni a Krisztushoz. De gondolom ugyanúgy minden körzetben azért ott vannak az ifjúsági vezetők, és a Kriszt is igyekszik tenni arról, hogy a kis csoportok azok megelevenedjenek és életre keljenek.
1: Szeptember időszaka az iskola kezdésről szól, a gyülekezetekben pedig a hittan és a konfirmációs képzéseknek a fel megszervezéséről, újraszervezéséről és váltásáról szól. Miért fontos, hogy azt a meghökkentően sokan teszünk bizonyságot Isten szín előtt, hogy akár keresztülőként, szülőként, illetve a közösség tagjainként. Én ezzel felszoktam csodálkozni, hogy amikor beregszászi református templomban megkeresztelek egy gyermeket, akkor felteszi a lelkész a kérdés, hogy én a közösség, aki hallgatja ezt, megteszek-e mindent afelől, hogy a gyermek Isten igéhez közel kerül, és mindig azt mondom, hogy igen, ezt hittel vallom és fogadom. És azon gondolkoztam, hogy 38-35 éve a templomban hány gyermeknek mondhattam ezt én, hogy vállalom, mint hallgatót gyerekkoromtól kezdve ezt a fogadalmat, úgyhogy van felelősségünk a felelő gyermekünk ezt a szülők, keresztülők által ígért dolgot majd a konfirmációnál. Ennek a képzésben való részvételkor felelevenítsük. Miért fontos ez, hogy a gyerekeinket, unokáinkat, keresztgyerekeinket eljutassuk ilyenkor a konfirmációs képzésre?
0: Hát nagyon fontos azt látni, hogy ez egy bibliai tanítás. Tehát, hogyha mi keresztények vagyunk, Krisztust valljuk, Krisztust követjük, akkor mi ebben valószínűleg jól érezzük magunkat, megtaláltuk benne azt, ami az életünkhöz szükséges és elengedhetetlen, és ugye egy szülő, vagy egy közösség a kisebbekre, a kicsikre, a gyermekekre úgy tekint, hogy nekik is szeretnénk jót, és ezek a hittanórák és ezek a programok, alkalmak, amelyek a gyermekek számára vannak szervezve, pontosan ezt célozzák meg gyülekezet részéről, hogy segítsünk a szülőknek. Én ezt nagyon alá szeretném húzni, mert mi nem a szülők helyett vagyunk keresztény szülei a gyermekeknek, vagy keresztszülei a gyermekeknek, hanem mi besegítünk. mert a gyülekezet az egy héten, hogyha tart egy hét tanórát, tegyük fel, az 1 óra, ha van még egy gyermekisten tisztelet, az 2,

0: Lehet még van valami gyermekprogram, tegyük fel, akkor az már három, de ez még mindig csak 3 óra egy héten, ahol mi a Krisztus tanítását tudjuk feléjük közvetíteni. A gyermek legtöbbet a családban tölt időt, tehát ott kell a szülőknek, mert ez az igei tanítás is, ott kell a szülőknek azt a kötelezettséget, amit magukra vettek, mondjuk így, bár ezt nem nagyon szeretjük így hangoztatni, de megígértük és megfogadtuk, hogy keresztény hitben fogjuk nevelni és neveltetni. És a gyülekezet az már egy következő szint, ahol már ezek a gyerekek, akik így nevelkednek, neveltetnek otthon, találkoznak egymással a hittanórán, és ezért van hitoktatónk, ezért van nagyon sok gyülekezetben olyan önkéntes szolgálattevő, aki ebben a munkában segít, és így kialakul egy ilyen szolgálati terület. Tehát én úgy látom, hogy Bereg megyében, meg más egyházmegyékben is a gyermekekkel való foglalkozás az egy elég nagy prioritást élvez a gyülekezetekben.
1: Egy ilyen konfirmandus alkalom egy picit lehetőséget teremt arra is, hogy a gyermekeket vagy a fiatalokat egyfajta kapocsá tegyék a családok, az otthoni felfogás, az otthoni neveltetés és az egyház között? Ha esetleg ebben mondjuk valami hiátus lépne föl?
0: Igen, korábban volt olyan gyermek egy gyermek táborba, mondjuk Isten igéjét hallva, nagyon közel került az Istenhez, Krisztus követőjévé lesz, és akkor ő hazamegy, és otthon a szülőket is elkezd evangelizálni. De azért lássuk be azt, hogy a bibliai modell az nem teljesen így néz ki, hanem a szülő az, aki valamikor megkereszteltek, és ha ő részt vesz a gyülekezet közösségében, akkor ő nagyon sok olyan dolgot magába tudott szívni, ami az ő életét olyanná teszi, amiben példával is tud elöljárni a gyermeke előtt otthon a családban, mert az egy dolog, hogy én azt mondom a gyerekemnek, hogy imádkozz, de én nem teszem ezt. Az egy dolog, hogy azt mondom, hogy olvasd az igét, de én mondjuk nem olvasom vele együtt.
2: Konfirmáción mit is ad pluszban a gyermekek életében?
3: A KT oktatásunk többnyire információ alapú. Éppen ezért fontos, hogy azok az ifjúsági alkalmak is, amiket szervezünk, azok egy megtoldják egy lelki töltettel. A KT-nak pontosan az a lényege, hogy azokat a bibliatanításokat, amelyeket mi akár felolvasunk nekik, vagy ők találkoznak vele, egy rendszerbe foglalja. A KT maga a hitvallásunk, ami rendszeré alkotja a Bibliának a tanítását református szemmel, és évek múlva azok a kérdések, amik úgy rögzülnek a tanulásban, nagyon jó a KT-nak a elkészítése, hogy kérdés és felelet, amit megtanulnak, hogy ha előkerül egy kérdés, akkor neki már a felelet ott van benne, ilyen automatikusan megszületik, és saját magát magyarázza a KT. Tehát ez a rendszer mindenképp a hitvallás ismeretében, az egyházának az ismeretében nagyon fontos szerepet játszik. Én emlékszem arra, hogy amikor még volt a fordulat, hogy megkezdődött a vallásszabadság, még a felnőttek is úgy voltak vele, hogy sokkal jobban ismerték más felekezeteknek a tanítását, mint a sajátjukat. Viszont a mai fiatalok már jól ismerik a saját egyházuknak a tanítását, és ezzel örvendetes találkozni mindig újra és újra. Tehát a KT mindenképp fontos szerepe kap abban, hogy megértsük a Szentírás tanítását.
4: Az elmúlt percekben Tóth Lászlóval, a Beregi Református Egyházmegye esperesével és Szilágyi Károly református lelkésszel, a missziói bizottság tagjával beszélgettünk.

0: Az anyaország megkezdte 496. tanévét a Sárospataki Református Hittudományi Egyetem. Dr. Engi Sándor rektor tanévnyitó beszédében az egyetem házatáján a nyári időszakban történteket is értékelte. A rektorral készített beszélgetésünk elején mi is erre kértük Dr. Engi Sándort, a riporter Bódisz Attila.
1: Igyekeztem teljesen nyíltan és őszintén megfogalmazni a gondolataimat, nem azért, hogy ezekkel a gondolatokkal kitűnjek, hanem hogy lássák a kollégák, hogy a szeretetnél magasabb erő még mindig nem létezik, és ez velem még mindig összeegyeztethető. Arra gondolok, amely az egyházkerületi találkozó, az egyházkerülettel való találkozásnak a következménye. Olvastunk egy Facebook bejegyzést, és erre a kedves kollégák megpróbáltak reagálni, kételyt támasztani, vagy éppen megerősítő gondolatokat megfogalmazni. A teológia látja azt, hogy egy változó világban élünk, ennek tanúi vagyunk. A változásnak a gondolatai begyűrűztek, úgy látszik, az egyházba is. És azon fáradozunk, hogy a kerület és a teológia ebből a változásból jól jöjjön ki. Igenis vannak problémák, igenis vannak gondolatok, igenis van kritika. Pontosan úgy nem tudok másképp fogalmazni, mint egy jó családban, de lehetetlen, hogy ne szeressük egymást annyira, hogy ez a pillanatnyi állapot ne jóra vigyen bennünket. Ezért említettem éppen a rabbinak a történetét, akinek sok nyomorúsága volt, amit ő veszteségként ért meg, és ez a veszteség tulajdonképpen nyilvánvalóvá vált számára, hogy az életét mentette meg. Hitem és meggyőződésem, hogy a mai egyházi, közegyházi, teológiai állapotok olyan körülményeket teremtenek, amelyeken keresztül fog győzedelmeskedni a jó. Látjuk azt, hogy az emberi vélemények különbözőek, a bennünket megítélő vélemények is megoszlanak. Nem tudok elképzelni egy olyan szekeret, hogyha azt négy irányból húzza valaki, hogy az haladjon előre. Nem fog előre haladni sem a teológia, sem az egyház, sem az egyházkerület, hogyha ezek az erők, amelyek most jelen vannak bennünk, körülöttünk, a teológia életében, a kerületben, hogyha ezek az erők nem összefognak, és egy irányba haladnak, és teológia vagyunk, nem engedhetjük magunknak azt, és ez volt a másik rabbinikus történetem, hogy ne formáljon bennünket az Isten igéje, nem engedhetjük meg magunknak azt, hogy a szekeret négy oldalról húzva mindenki a saját véleményét a legeslegfontosabbnak tartva, tegyük ki magunkat ezeknek az erőhatásoknak, a teológiának előre kell menni, a megmaradás felé, a jövő felé, az Isten vezetése mellett nem engedhetjük meg magunknak azt, hogy ezek az erők kioltsák egymást. Ezen fáradozunk minden egyéb véleménnyel szemben. Szeretnénk a szeretet erejét érvényesíteni a teológia és a kerület kapcsolatában. Ez a leges-leges, legnormálisabb megközelítés, úgy gondolom.
2: Térjünk rá a felvételi adatokra, hiszen ezt is ismertette. Ugye egy héttel ezelőtt volt az a tanácskozás, amelyen megfogalmazódott, hogy hogyan tovább, merre vezessen az egyetem útja, főleg a hitéleti képzést fókuszba állítva, és akkor még elhangzott egy szám, hogy 58 hallgató kapott diplomát a tavasszal megtörtént évzáró eseménye, most pedig szintén 58-an jönnek erre, tegnap azt hallottuk, hogy 78-an lettek végül az elsősök. Mit jelent ez?
1: Halleluja! Ezt jelenti, ha héber kifejezésként értékelnénk, azt is megtehetnénk, de most egyszerűen örülünk. És áldjuk a Teremtőt, hogy többen vagyunk, mint ahogy én azt még a korábbiakban diagnosztizáltam magyarul. A 251 néhány hallgató, ami szám szerint hát 253, 44 nappali hallgatót takar ugyan, de a szociális munka és az egyéb levelező képzők, amely immáron most már a mesterképzés felé is elmegy, nem fogom ezeket részletezni, mindenki megtalálhatja a honlapon, és az adatszerű dolgok mind megtalálhatók. Egyszerűen úgy látom, hogy ha csúnya vagyok, akkor azt mondom, hogy a fejkvóta el fog bennünket tartani. Természetesen nagy egyetemekhez soha nem fogjuk magunkat hasonlítani, javítani, és nem is akarjuk, noha nagy a kísértés. Mi hitéleti területen mozgunk, és azok a tartalmak, amelyek itt a épületben vannak, amelyekkel megtöltjük a diákot, ezek mindig valamilyen módon bibliai tartalmat fognak jelenteni, akárhova is kötődjünk. Tisztában vagyok azzal, hogy ezek nem annyira kelendő portékák. Én azt mondom, hogy a 10 teológus lelkészszakos hallgató a korábbiakhoz képest is föltétlen pozitívum, és attól tartok, hogy a változásokkal nekünk lépést kell tartani, és már ez a bizonyos, mondjuk ki, plusz, noha nem a maximális energiát tettük be a beiskolázásokba, ezt be kell, hogy valljuk férfiasan, igenis túlterheltek vagyunk, igenis sokféle területen kell nekünk maximumot nyújtani. Azt hiszem, hogy a beiskolázásban, a reklámban, a küldetésünknek a megfogalmazásában, kifelé, iskolák látogatásában, programok szervezésében még van tennivalónk, élni is fogunk ezzel a jövőben, és ebben is a maximumot fogjuk kihozni magunkból, ezt ígérem.
2: Bejelentett szervezeti változásokat is, amelyek intézeteket, sőt magát a rektori hivatalt is érintették, tehát egyrészt vannak személyi változások, másrészt pedig szervezeti változások, melyek ezek közül a legfontosabbak, amelyek alapvetően változtatják meg, vagy erősítik meg a Hittudományi Egyetem életét.
1: Anélkül, hogy maliciózus lennék, megújulnak egy-egy területen a vezetésnek a dolgai. Talán számomra a legfontosabb az oktatási rektorhelyettes személyének a változása, dr. Patyán László. Aztán úgy gondolom, hogy a gyakorlati teológiai intézetnek az összeolvadása a Bibliai Tudományok Intézetével, az is egy novum mostantól, dr. Fodor Ferenc a vezetője. Én úgy gondolom, hogy a Minőségbiztosítási Bizottság megújulása oktatói és diák hallgatói tekintetben ez is egy fontos dolog. A kreditbizottság vezetője is megváltozott, dr. Homoki Gyula. Én úgy gondolom, hogy ezeken a területeken a regisztrálható, észlelhető változás eredményeket fog hozni a jövőben is. Tele vagyok reménységgel.
2: A előttünk álló tanévvel kapcsolatban milyen reménységeket táplál, rektor úr?
1: A reménység az, hogy amiket a rektori beszédemben megfogalmaztam, ez magvetéssé válik, és az, amit magunkkal hozunk, az, amit az Isten formáló ereje okoz majd bennünk és általunk, hitelessé teszi a küldetésünket, és ennek a küldetés teljesítésnek az eredményei kézzelfoghatóak lesznek, és az egyházkerülettel való együttmunkálkodásban is partnerként, testvérként fogunk tudni megjelenni a közvélemény előtt.
0: Az elmúlt percekben dr. Engi Sándorral, a Sárospataki Református Hittudományi Egyetem rektorával beszélgettünk. Hanem?

0: Erdély. A kisgyermekkor meghatározó időszak, amikor a játék, a család, a kapcsolatok és a közösség mind fontos szerepet játszanak a gyermek fejlődésében. Erről, valamint a szülők támogatásáról és a kora gyermekkori foglalkozások jelentőségéről beszélgetünk a Játszunk Együtt nyílt napja kapcsán. A rendezvényt szeptember 28-án Szászfenesen tartották, ahol a kisgyermekes családok több szakmai nézőponttal is találkozhattak, kérdezhettek, ismerkedhettek, és közösen gondolkodhattak arról, hogyan támogathatjuk jól a gyermekek fejlődését. Az eseményről és arról, hogyan indult el a Játszunk Együtt kezdeményezés Szászfenesen, a Játszunk Együtt kora gyermekkori közösségi program alapítójával és vezetőjével, Nagy Tímával beszélgettünk. A reporter Szabó Anita.
1: Hogyan indult ez az egész kezdeményezés, a Játszunk Együtt, és mi adta az ötletet?
2: Ezelőtt 2 évvel született meg bennem ez az ötlet. Én is kigyerekes anyuka vagyok, és ebből jött az igény, mivel az első kisfiam kevésbé volt nyitott az énekes, zenés foglalkozásra, és akkor próbáltam keresni más stílusú programokat. Találtam is a városba több ilyen programot, de hogy anyanyelvünkön, magyar nyelven nem igazán találtam, és mivel a szakmám is és a végzettségem is nagyon közel áll ehhez, és előtte is volt tapasztalatom kisgyerekekkel, ezért úgy gondoltam, hogy létrehozok én egy ilyet itt Szászfenesen.
1: És mik a tapasztalatok, hogy általában milyen igényekkel, kérdésekkel érkeznek hozzátok a kisgyermekes szülők, mivel keresnek meg elsősorban?
2: A foglalkozások is részben azzal a céllal születnek meg minden alkalommal, hogy a szülőknek megmutassuk azt, hogy milyen korosztályú gyerekeknek milyen játék típusokat, mivel érdemes kitölteni maga a játékidőt otthon is, illetve a workshopjaink azok tematikusak szoktak lenni. Volt olyan workshopunk, amiknek a témáját például a hiszti kezelés adta, az érzelmi kezelés, vagy voltak olyan workshopok, amik direkt szülőknek születtek, úgyhogy mindig az aktuális igények határozzák meg, hogy mik a témáink.
1: A kezdeményezés középpontjában a kisgyermekkor áll. Miért olyan fontosak egy gyermek életében a korai évek?
2: A korai éveknek a figyelése tulajdonképpen, mint prevenció vagyunk mi jelen ebben a korszakban. A tapasztalás kora gyermekkorban az a mód, ahol a gyerekek tanulnak. És ha én, mint szakember, ha látom a foglalkozáson, vagy már a szülő is bizonyos kérdésekkel jönnek hozzánk, főleg az édesanyák, és ebbe tudok nekik segíteni információval. Az információ alatt itt azt értem, hogy célom már az elejétől az volt, hogy egy hálózatot építsünk ki. Ebbe a hálózatba kinetoterapeuták, gyógypedagógusok, óvodapedagógusok, pszichológusok bekerülnek, mivel hogy nekem ezek nem szakterületeim, ezért a szülőket el tudom irányítani egy megfelelő szakemberhez. És hogyha bármi probléma van, az már időbe kiderül, és nem 5-6 éves korba jelennek meg olyan problémák, amiket, hogyha koragyermekkorban 2-3 konzultáció vagy egy-egy TSM torna nagyon könnyen kijavíthatott volna.
1: Igen, sok szülőben felmerül ez a kérdés, hogy vajon a gyermekem jól fejlődik-e a saját ütemében. Esetleg mik lehetnek azok a jelek, amik már szakembert igényelhetnek?
2: A legtöbb problémák 2 éves korban a határhúzás, a dac korszak, az érzelmi kezelés, a kimerültség a szülők részéről, a kúszás, mászás. Jönnek a foglalkozásra, hogy a szülők mondják, hogy hát, hogy a kúszás, mászás az kimaradt, de hogy hát nem is baj. Nem baj, természetesen vannak szakaszok, amik nem minden gyereknél történnek meg, de hogyha a kúszás, mászás kimarad, akkor azokat a mozgásokat más mozgásokkal lehet helyettesíteni, és például egy kinetoterapeuta, vagy egy TSM szakember ezeket meg tudja tanítani a szülőknek, és közösen a foglalkozásokon megtanulják, és látják a szülő is, és mikre kell figyeljenek. Vagy például hogyha kimarad a kúszás-mászás, csak egy egyszerű dolog, hogy a futóbiciklivel való menés, a lábnak a váltó mozgása, vagy például a lépcsőn való járás, az már nagyon sokat segít, mert konkrétan a kúszás-mászás az ugye a mozgásról szól, de tulajdonképpen az idegrendszer és az agy fejlődéséről szól. Az a lényeg, hogy ez az idegrendszeri stimulálás megtörténjen.
1: A programban nagy szerepet kap, nagy hangsúlyt kap a mozgás, a játék, a szabad játék. Miért olyan fontos egy kisgyermek életében, hogy szabadon játszasson?
2: A szabad játék, ami konkrétan fejleszti maga a kreativitást, illetve a szabad játékon keresztül a szülő is megtapasztalja a kapcsolódást a gyerekkel, a kommunikációt. Az, hogy a gyerekek együttműködők legyenek a későbbiekben, mikor már 3-4 éves korba beüt a hatalmas dac korszak, ezek adják meg az alapot. Ezek a közös játékok tanítják meg a gyereket arra, hogy ezt most nem lehet, kicsit megtanítja a gyereket arra, hogy késleltesse egy kicsit az igényeit, és ezeken a játékokon keresztül a gyerek játszva megtanulja, és a szülő is már akkor megtapasztalja, hogy a gyerek igen akarja, és a gyerek akarja abba a korba. És a szülőnek is például a foglalkozásokon is elmondjuk, hogy az a teljesen normális, hogy a gyerek akarja a dolgokat. Nekünk, mint szülőnek a feladatunk a határok tartása. Csak ennyit tanítunk a szülőknek mindig, hogy egy határozott nemet hogy tud megtanulni. És ez már 4-5 éves korig a gyereknek, nem a szülőnek, akkora muníciót ad, ami segíti, hogy ne legyen kimerült folyamatosan, és hogy a határoknak a tartása, ez a magabiztosság, amit ad, szerintem felbecsülhetetlen.
1: Mik a jövőbeli céljaid például ezzel az egész programsorozattal? Mit szeretnél még kialakítani? Említettél valami kapcsolati hálót is például, vagy hogy a közösséghez jobban eljusson? Mik a tervek a jövőre nézve?
2: Igen, tervünk az, hogy ez a kapcsolati háló minél több rétű legyen, minél több szakembert be tudjunk vonni. Illetve jelen pillanatban a kora gyermekkorra fókuszálunk, de szeretném, hogyha egy olyan programot is el tudnánk indítani, ami például óvodába és iskolába is be tudnánk vinni, mert hogy még az óvodások és a kisiskolásoknak is a mindennapjában a játék benne van, és arra gondoltam, hogy náluk már a stresszkezelésre, vagy az érzelmek feldolgozására is fókuszálhatnánk, mert hogy konkrétan a játék az, amikor a gyerekek játszanak, akkor megnyílnak, akkor mondják el, hogy mi volt az iskolába, mi volt az óvodába, mik azok a problémák, és ezeknek a módszereknek a segítségével, és szeretnénk, hogyha minél több szülőt is ebbe a mentalitásba és ebbe a meglátásba be tudnánk vonni.
0: Nyílt napot tartottak, 100 fenesen, erről készült összeállításunkat hallhatták. A Kárpát-medencei Református Rádiók közös műsorának szerkesztőinek nevében megköszönöm figyelmüket. Legyenek hallgatóink a hét minden napján. Áldást, békességet!

Erős várom Istenünk, szeretettel köszöntelek benneteket Szent Háromság utáni 11. vasárnapon. Szeretettel köszöntöm az Ágnus Rádió hallgatóit is. A hétnek a vezérigéje így szól hozzánk. Isten a gőgösöknek ellenáll, az alázatosaknak pedig kegyelmet ad. Adja az Úr, hogy tudjuk megtapasztalni mindenkor az ő kegyelmét, és ebben megerősödni. Szeretettel hívunk benneteket minden egyes vasárnap 10 órától Isten tiszteleteinkre. Ugyanakkor a holnapi augusztus 17-én 7 órától kezdődő orgonakoncertre, melyen Kaposi Brunót hallgathatják meg. Augusztus 18-án kedden 6 órától a Kolozsvári Magyar Napok keretében a Szent Mihály templomban ökumenikus ima alkalomra kerül sor, melyen hálát adunk városunkért, közösségeinkért, és a szervezők szeretettel hívják a mi gyülekezetünket is erre az ima alkalomra kedden 18 órától. A mai nagyimádságban meg fogunk emlékezni a 13 éve elhunyt Piroska Gyuláról, a 3 éve elhunyt Bazsó Bencs Jolán testvérünkről, és a 2 éve elhunyt Szörnyi Ajtani Ilonáról. Isten legyen a rá emlékezőkkel, adjon nekik vigasztalást. Isten békessége, mely minden emberi értelmet meghalad, őrizze meg szívünket és gondolatainkat a Krisztus Jézusban. Amen.

Az Atya, Fiú, Szentlélek Istennek nevében. Így szól a Zsoltáros. Magasztallak téged, Istenem, Királyom, áldom nevedet mindörökké. Minden nap áldalak téged, dicsérem nevedet mindörökké. Támogat az Úr minden elesettet, és fölegyenesít minden görnyedezőt. Közel van az Úr mindenkihez, aki hívja, mindenkihez, aki igazán hívja. Dicsőség az Atya, Fiú, Szentlélek Istennek.

Testvéreim, vizsgáljuk meg lelkiismeretünket, és bánjuk meg bűneinket. Megvallom, Uram Istenem, és bánom, hogy nem vagyok mentes a dicsekvéstől, mert magamat jónak és igaznak, szavaimat és tetteimet pedig másokinál helyesebbnek tartom, amiért sokakat elmarasztalok, megítélek. Emlékeztes arra, Uram, hogy egykor nekem is meg kell állnom a Te ítélőszéked előtt, és Te számon kéred azt, amit rám bíztál, és akkor nem kérkedhetek, mert Te mindentudó vagy, a kilátott hiányosságaimat, mulasztásaimat, tévedéseimet. Segíts engem, hogy magamat igéd tökéletes tükrében lássam, és a Szentlélek világosságában meglátnom igazi önmagamat, azt, aki a Te kegyelmedre szorul. Igaz és hű, Uramért, Jézus Krisztusért kérlek, hallgass meg, irgalmazz nekünk, könyörülj rajtunk. Amen.

Az Úr Jézus apostola tanítja, ha azt mondjuk, hogy nincsen bűnünk, önmagunkat csaljuk meg, és nincs meg bennünk az igazság. Ha megvalljuk bűneinket, hű és igaz ő, megbocsátja bűneinket, és megtisztít minket minden gonoszságtól. Ezért helyeitekről felállva, feleljetek őszinte szívvel a gyónási kérdésekre. Valljátok-e magatokat Isten szent színe előtt bűnösnek, és ezért büntetésre méltónak? Felejétek, vallom, vallom. Bánjátok-e szívetek szerint minden bűnötöket, amellyel megbántottátok Istent, a ti mennyei atyátokat, vagy megbántottátok az embereket, a ti testvéreiteket? Felejétek, bánom, bánom. Hiszitek-e, hogy Isten a Jézus Krisztus érdemért minden bűnötöket megbocsátja? Felejétek, hiszem, hiszem. Legyen a ti hitetek szerint. Az irgalom és kegyelem Istene adja szent lelkének erejét, hogy amit előtte szóban vallottatok, az valósággal meglegyen bennetek. Én, az Úrnak hivatalos szolgája, Jézus Krisztus szavai szerint, akinek megbocsátjátok bűneit, azok bocsánatot nyernek, hirdettem bűneiteknek bocsánatát az Atya, Fiú, Szentlélek Istennek nevében. Amen. Isten kegyelmes szava ma is szól hozzánk, és ezt mondja, Isten a gőgösöknek ellenáll, az alázatosaknak pedig kegyelmet ad. Mert úgy szerette Isten a világot, hogy egyszülött fiát adta, hogy aki hisz ő benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen. Dicsőség a magasságos mennyekben Istennek.

Ószövetségi olvasmány Sámuel második könyvének 12. részéből. Az Úr elküldte Dávidhoz Nátánt. Az bement hozzá, és ezt mondta neki. Volt egy városban két ember, egy gazdag, meg egy szegény. A gazdagnak igen sok juha és marhája volt. A szegénynek nem volt egyebe, csak egy báránykája, azt is pénzen vette. Táplálgatta, és a gyermekeivel együtt nőtt fel nála. A falatjából evett, poharából ivott, és az ölében feküdt, mintha csak a lánya lett volna. Egyszer egy utas érkezett a gazdag emberhez, de ez sajnálta maga juhai és marhái közül hozatni, hogy elkészítse a hozzáérkezett vándornak. Ezért elvette a szegény ember bárányát, és azt készítette el annak, aki hozzáérkezett. Dávid nagy haragra lombant az ellen az ember ellen, és ezt mondta Nátánnak. Az élő Úrra mondom, hogy halálfia az az ember, aki ezt elkövette. A bárányért 4-szer annyit kell fizetnie, mivel ezt tette, és mivel könyörtelen volt. Akkor ezt mondta Nátán Dávidnak, te vagy az az ember. Ezt mondja az Úr Izrael Istenem, én kentelek föl Izrael királyává, és én mentettelek meg Saul kezéből. Neked adtam uradnak a házát, és öletbe adtam urad feleségeit. Neked adtam Izrael és Júda házát is, és ha ezt keveselted volna, még sok mindent adtam volna neked. Miért vetetted meg az Úr szavát, miért tettél olyat, ami nem tetszik neki? A hettita Úriást fegyverrel vágattad le, hogy a feleségét feleségül vehest. Őt magát pedig meggyilkoltattad az ammóniak fegyverével. Ezért nem távozik el soha a fegyver a házadtól, mivel megvetettél engem, és elvetetted a hettita Úriás feleségét, hogy a te feleséged legyen. Akkor ezt mondta Dávid Nátánnak, vétkeztem az Úr ellen. Nátán így felelt Dávidnak, az Úr is elengedte vétkedet, nem halsz meg. Áldjuk az Urat, mert irgalmas, és beszéde megmarad örökké.

Imádkozzunk. Mindenható Isten, mennyei Atyánk, a Te szent igéd tökéletes tükrét elénk tartod, hogy meglássuk benne igazi önmagunkat. Kérjük Téged, segíts bennünket, hogy megtanuljuk megváltónktól az irántad való engedelmességet, hűséget, szelídséget és alázatot. És megmaradhassunk üdvözítő kegyelmedben, ami Úrunk Jézus Krisztus által, aki veled és a Szentlélekkel egységben él és uralkodik, örökkön örökké. Hallgassátok meg a mai vasárnapra kijelölt levélbeli ígét, úgy, amint az írva található Pál apostolnak az efezusiakhoz írt levelének második részében, a negyedik verstől a tizedikig a következőképpen. De Isten gazdag lévén irgalomban az ő nagy szeretetéért, amellyel minket szeretett, hogy minket is, akik halottak voltunk a vétkek miatt, életre keltett Krisztussal együtt. Kegyelemből van üdvösségetek. És vele együtt feltámasztott és a mennyei világba ültetett Krisztus Jézusban, hogy megmutassa az eljövendő világban kegyelmének mérhetetlen gazdagságát irántunk való jóságából Krisztus Jézusban. Hiszen kegyelemből van üdvösségetek hit által, és ez nem tőletek van. Isten ajándéka ez. Nem cselekedetekért, hogy senki se dicsekedjék. Mert az ő alkotása vagyunk, akiket Krisztus Jézusban jó cselekedetekre teremtett, amelyeket előre elkészített Isten, hogy azok szerint éljünk. Boldogok, akik hallgatják és megtartják Istennek igéjét. Halleluja!

Hallgassátok meg az evangéliumi ígét is, ugyanint az írva található a Lukács írása szerinti evangélium 18. részében, a 9. verstől a 14-ig. Némely elbizakodott embernek, aki igaznak tartotta magát, a többieket pedig lenézte, ezt a példázatot mondta. Két ember ment fel a templomba imádkozni. Az egyik farizeus, a másik vámszedő. A farizeus megállt, és így imádkozott magában. Istenem, hálát adok neked, hogy nem vagyok olyan, mint a többi ember, rabló, gonosz, parázna, vagy mint ez a vámszedő is. Böjtölök kétszer egy héten, tizedek adok mindenből, amit szerzek. A vámszedő pedig távol állva, még szemét sem akarta az égre emelni, hanem a mellét verve így szólt. Istenem, légy irgalmas nekem bűnösnek. Mondom nektek, ez megigazulva ment haza, nem úgy, mint amaz. Mert aki felmagasztalja magát, megaláztatik. Aki pedig megalázza magát, felmagasztaltatik. Dicsőség az Úr Jézus Krisztusnak, akinek kegyelme nélkül semmit sem cselekedhetünk.

Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól és a mi Urunktól, Jézus Krisztustól. Amen. Hallgassátok meg a mai vasárnapra kijelölt ige hirdetési alapígét, ugye, mint az írva található a Lukács írása szerinti evangélium 18. részében, a 9. verstől a 14. ismételten olvasom. Némely elbizakodott embernek, aki igaznak tartotta magát, a többieket pedig lenézte, ezt a példázatot mondta. Két ember ment fel a templomba imádkozni. Az egyik farizeus, a másik vámszedő. A farizeus megállt, és így imádkozott magában. Istenem, hálát adok neked, hogy nem vagyok olyan, mint a többi ember. Rabló, gonosz, parázna, vagy mint ez a vámszedő is. Böjtölök kétszer egy héten. Tizedek adok mindenből, amit szerzek. A vámszedő pedig távol állva, még szemét sem akarta az égre emelni, hanem a mellét verve így szólt. Istenem, légy irgalmas nekem, bűnösnek. Mondom nektek, ez megigazulva ment haza, nem úgy, mint Amaz. Mert aki felmagasztalja magát, megaláztatik, aki pedig megalázza magát, felmagasztaltatik. Eddig a felolvasott alapige. Istennek legyen hála érte. Talán jártatok ti is már úgy, mint én, ige olvasás, ige hallgatás közben, amikor egyszer csak az jutott eszembe, hogy jaj, bárcsak itt lenne a szomszédom, a testvérem, a férjem, és hallaná, mert ez az ige pont neki szól. Pont az ő problémájára, hibájára, bajára világít rá. Ez neki szól, és neki kellene végre megértenie. Végre megértenie. És amikor

ránk, és jaj, de jó, hogy én nem vagyok ilyen. És ezzel már is ugyanabba a csapdába estünk bele. És az a példázat, amit Jézus ma elénk állít, Isten ma elénk hozott, nem azért van előttünk, hogy kiválasszuk, eldöntsük, hogy mi melyik szereplővel tudunk azonosulni, hogy melyiket tudjuk elítélni. Sokkal inkább azért, hogy vegyük észre, hogy mindkettőnek a lelkülete ott tud élni bennünk. A farizeusé is, és a vámszedőé is. Két ember ment fel a templomba imádkozni. Így kezdi Jézus a példázatát. Ugyanoda mennek, ugyanabba a templomba. Ugyanaz az Isten van előttük, ugyanahoz az Istenhez imádkoznak, mindketten imádkoznak, és mégis óriási a távolság a kettő között. A farizeus úgy imádkozik, hogy hálát adok neked, Istenem, hogy nem vagyok olyan, mint a többiek. És nagyon sok dolgot sorol fel magáról, amivel magát úgymond fényezi, bőjtöl, tizedet ad, komolyan veszi a vallási kötelezettségeit, és lényegében véve nem az a baj vele, hogy rossz ember lenne, még csak nem is az, hogy túl sok jót tett, hogy túl buzgó, hanem az, hogy abból a jóból, amit tesz, a vallásos kötelezettségéből, amit megél, érdem lesz. A hálaadásából dicsőség lajstrom lesz. Az a baj, amikor a mondat folytatása az, hogy nem vagyok olyan, mint a többi ember. Mi talán nem mondjuk azt, hogy hetente kétszer bőjtölünk, tizedet adunk minden jövedelmünkből, de hasonló mondataink azért nekünk is vannak. Én legalább becsületesen dolgozom. Én legalább törődöm a körülöttem levőkkel. Én legalább eljárok templomba. Én legalább próbálok tisztességesen élni. Én ilyet biztosan nem tennék. És ezek közül, a mondatok közül nagyon sok igaz is lehet, és nincs is baj ezekkel a mondatokkal, hanem akkor van baj, amikor kimondva vagy kimondatlanul ott van mögötte az, hogy nem úgy, mint ő. Nem úgy, mint a másik. És ilyenkor nagyon könnyen megteremtjük a távolságot egymás között. Mert nagyon könnyen találunk valakit, akihez képest mi szebbnek, jobbnak, ügyesebbnek tudunk látszani. És a példázatban is a farizeusnak szüksége van a vámszedőre, mert a másik ember hibája, gyengesége, bűne lesz az a háttér, amely előtt az ő élete sokkal szebbnek látszik, sokkal fényesebbnek. És itt nagyon közel tud hozzánk kerülni ez a példázat. És megnézhetjük azt, hogy ki az az ember, akire nekem szükségem van ahhoz, hogy én miatta jobb embernek érezhessem magam. Ki az, akiről én nagyon könnyen ki tudom mondani azt, hogy hát én azért nem vagyok olyan, mint ő. Ki az, akit már besoroltam, beskatujáztam. Ki az, akivel azért nem vállalok közösséget, mert én tudom, eldöntöttem, hogy ő milyen. Képzeljük el, hogy elmegyünk az orvoshoz. És az orvos megkérdi, mint minden orvos, hogy mi a panaszod? Mi a panasza? Mi pedig elkezdjük sorolni, hogy doktor úr, a szomszédomnak nagyon magas a vérnyomása. A munkatársam rettenetesen köhög. A testvéremnek valamilyen baja van a gyomrával. És az orvos visszakérdez, hogy jó, jó, de önnek mi a panasza? Önnek hol fáj? Mert hogyha gyógyulni akarok, akkor nem a másik ember tüneteit kezdem el sorolni és mutogatni, hanem a sajátaimról beszélek. Az én bajomról beszélek. És nagyon sokszor Isten igéje előtt is ugyanez történik. Mert nagyon könnyű megmondani azt, és rámutatni arra, hogy mi a baj a másikkal. Mi a baj a családban, a gyülekezetben, mi a baj a fiatalokkal, mi a baj az idősekkel, a társadalommal, az egyházzal. De Isten azt kérdi, hogy neked hol fáj? Nálad hol van a baj? Hol keményedett meg a

Szíved, ki az, akit nem tudsz szeretni, kinek nem tudsz megbocsátani? Hol fontosabb neked az, hogy igazad legyen, mint az, hogy közösséget tudj vállalni a másikkal? Hol van benned gőg, sértettség, ami távol tart a másiktól? Hol van benned önigazolás? Mi az, amit takargatsz Isten előtt? És éppen ezért a vámszedő imája olyan egyszerű és mély, hogy légy irgalmas Isten nekem bűnösnek. Mert nem a másik emberről beszél. Nem mások hibáit sorolja, nem magyarázkodik, nem kezdi hasonlítgatni magát másokhoz, hanem önmagáról beszél Istennek. És az Ószövetség ige, amit hallhattunk, ugyanezt mutatja nekünk nagyon szépen, hogy Dávid, amikor hallja a példázatot, és megérti az igazságtalanságot, ami történt, felismeri az igazságtalanságot, felháborodik. Halál fia az az ember, meg kell fizessen. És ez is arra mutat rá, hogy milyen könnyű felismerni a bűnt, amikor a másik ember történeteként halljuk. Milyen könnyű megmondani, hogy ki mit tett rosszul. Milyen könnyű ítéletet mondani. És akkor Nátán kimondja Dávidnak, hogy te vagy az az ember. És Isten igéje velünk is ezt akarja tenni. Amikor azt gondoljuk, hogy ez ráillik a szomszédra, a testvérre, a férjemre, bárki másra, neki kéne hallania, akkor Isten csendesen megfordítja a tükröt, és azt mondja, hogy te vagy az az ember. És nem azért teszi, hogy összetörjön bennünket, hanem azért, hogy végre nem másokról beszéljünk az orvosnak, hanem magunkról. És Dávid válasza mindössze ennyi: vétkeztem az Úr ellen. Nem mentegetőzik, de hát unatkoztam, de hát ő is benne volt. Nincs igen, de nincs mutogatás. Csak annyi, hogy vétkeztem az Úr ellen. És hangzik is Isten kegyelmes válasza, hogy az Úr is elengedte vétkedet. És ez a kegyelem útja. A szembesülés, bűnvallás és a bocsánat. Farizeussal nem az volt a baj, hogy ő jót tett, hogy ő megélte a vallásos kötelezettségeit, hanem hogy úgy áll Isten elé, mintha mindaz, amit tett, valami fizető eszköz lenne. Mintha azt mondaná, hogy Uram, nézd meg, én mit tettem. Én megtettem a magamét, most akkor rajtad a sor. És lehet, hogy mi is sokszor, talán nem is akarattal, hanem akaratlanul így működünk. És különösen akkor derül ez ki, amikor valami baj történik, amikor valami nehéz történik az életünkben. És jönnek a kérdések, hogy miért éppen velem? Mit tettem, hogy én ezt érdemlem? Hiszen én próbáltam rendesen élni, én mindig segítettem, én jó vagyok, én hiszek. Horrontottam el, hogy velem ez történhetett meg. És ilyenkor kiderül, hogy valahol mélyen, nagyon mélyen üzletként kezeltük az Istennel való kapcsolatunkat. Ha én jó vagyok, Uram, akkor te megóvsz a bajtól. Ha én engedelmeskedek, ha én betartom a parancsolatokat, ha én elvégzem azt, ami ki van írva kötelező módon, akkor te is visszaadsz nekem. Én megteszem a magam részét, te pedig teljesíted a tiédet. De ez nem kegyelem, ez cserekereskedelem. És a farizeus, mintha ki akarná fizetni Istent. A vámszedő viszont tudja, hogy nincs fizető eszköze. Nincs mivel fizetnie, és mégis oda megy. És ez a történet legszebb része. Mert hogyha valóban azt hinné, hogy Istennél semmi esélye, akkor nem menne fel a templomba. De tudja, hogy van irgalom számára is. És ezért meri kimondani, hogy légy irgalmas hozzám. És itt nem a farizeus, vagy a vámszedő önutálatáról van szó, nem arról van szó, hogy értéktelennek tartja magát, hanem az alázatában az jelenik meg, hogy tudja, hogy ki ő. Tudja, hogy nem állhat meg Isten előtt. Tudja, hogy Isten előtt nem kell szebb legyen, nem kell nagyobbnak mutatnia magát, nem kell bizonyítania, hanem egyszerűen megállhat úgy abban az állapotában, amiben van. A farizeus, mintha teli kézzel jönne Isten elé.
Tele van saját érdemeivel, teljesítményével, igazságával, és amikor tele a kezünk, akkor nem tudunk elfogadni. Így a farizeus sem. Nincs mit elfogadnia Istentől. A vámszedő viszont üres kézzel áll, és éppen ezért tudja ezt a kegyelmet megtapasztalni. Tudja megkapni a kegyelmet. Ma nem kell eldönteni, hogy én farizeus vagyok, vagy vámszedő vagyok, hanem tudomásul kell vennünk, hogy ez a két lelkület ott van bennünk, és harcol egymással. Néha egyik kerekedik felül, néha a másik. Néha bennünk megszólal a farizeus, hogy Uram, nézd, én mit tettem, mit értem el. Máskor meg ott van a vámszedő, amikor rájövünk, hogy Uram, szükségem van rád. Farizeus kérdése néha ott cseng bennünk is, hogy hát másokhoz képest én milyen vagyok. És ott van az is, hogy ki vagyok én Isten előtt, mint a vámszedőnél. És ez különbség. Mert amíg másokhoz mérjük magunkat, akkor mindig találunk valakit, akihez képest jobbnak tűnhetünk. Isten előtt viszont megszűnik az összehasonlítás. Jézus azt mondja a történet végén, hogy ez megigazulva ment haza. Mindketten hazamentek. Mindketten ugyanabból a templomból, ugyanannak az Istennek a színe elől, de nem ugyanúgy. Mi hogyan megyünk haza vasárnapról vasárnapra egy-egy Isten tiszteletről a templomból, az imádságházából? Ugyanúgy, ahogy megérkeztünk? Megerősödve abba, hogy én azért rendben vagyok, de jó lenne, hogyha itt lenne még XY, akinek meg kellett volna hallani az igét. Vagy történik valami bennünk és velünk. Sikerül letennünk valamit, kimondanunk, megneveznünk valamit. Meg tudunk úgy állni Isten előtt, hogy lebontjuk a védőrendszerünket, a falainkat. Hogy rájövünk, hogy nem kell bizonyítanunk semmit, nem kell érdemeket felsorolnunk, nem kell másokat kisebbé tennünk ahhoz, hogy mi nagyobbnak látszódjunk. Nem kell semmivel sem kifizetnünk Istent. Pál apostol is ezt írja, hogy kegyelemből van üdvösségetek a hit által, és ez nem tőletek van, Isten ajándéka ez. És a példázatnak ez az igazi örömhíre. Nem az, hogy legyünk inkább vámszedők, mint farizeusok. Mert akkor még az alázatból is teljesítmény lenne. Akkor a végén oda jutnánk, hogy úgy imádkozzunk, hogy hálát adok neked, Uram, hogy én legalább nem vagyok olyan, mint az a farizeus. A jó hír az, hogy valójában egyikünknek sincs semmi, amivel Istent kifizethetné. Amivel Isten kegyelmét kiérdemelhetnénk, és nem is kell, mert ez ajándék Krisztusért. Azért a Krisztusért, aki valóban megalázta magát szeretetből. Aki nem távolodott el a bűnös embertől, nem állt félre, és nem mondta azt, hogy hála neked, Atyám, hogy én nem vagyok olyan, mint azok, hanem belépett közénk. Magára vette azt, amit mi nem tudunk elrendezni. Elment a halálig, mégpedig a kereszt halálig. És ezért van alapja a vámszedő imádságának. Ezért van alapja a mi imánknak az Isten tisztelet erején, a bűnvallás után, hogy Uram, irgalmazz nekünk, könyörülj rajtunk. Mert van irgalmas Isten. Mert van bocsánat, van kegyelem, és van új kezdet. És amikor mi hazamegyünk, akkor menjünk úgy haza, hogy ma hozzám szólt az ige. Találjuk meg azt a pontot, ahol megérintett. Vegyük észre azt, hogy igen, bennünk is ott van sokszor a farizeus. Bennem is ott él az az ember, aki összehasonlítja magát másokkal, aki ítél, aki távolságot teremt. De ott lehet bennem a vámszedő is, aki végre nem akar semmit sem bizonyítani, hanem csak ennyit mond, hogy légy irgalmas nekem bűnösnek. Mert az megigazulva megy haza. Az, aki üres kézzel érkezik, az kegyelemmel megy haza. Adja az Úr, hogy mi is ezt a kegyelmet
kegyelme gazdagságát megtapasztaljuk, és ebben megerősödve, bátorodva tudjunk hazamenni, és másokhoz közel állni, odalépni, lebontani azokat a távolságokat, amelyeket sokszor mi magunk építünk egymás közé. Így áldjon meg bennünket a mindenható. Amen. A kegyelem Istene tegye áldottá az ő igéjének hirdetését, hogy mi sok gyümölcsöt teremjünk az ő nevének dicsőségére. Amen.

Gyertek, valljuk meg hitünket. Hiszek egy Istenben, mindenható atyában, mennek és földnek teremtőjében. És Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, a mi Urunkban, aki fogantatott Szentlélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt, megfeszítették, meghalt és eltemették. Alászállt a poklokra, harmadnapon feltámadt a halottak közül, fölment a mennybe, ott ül a mindenható Atya Isten jobbján, onnan jön el ítélni élőket és holtakat. Hiszek Szentlélekben, hiszem az egyetemes Anya Szent Egyházat, a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát, a test feltámadását és az örök életet. Amen.

Mennyei Atyánk, aki egyházat gyűjtesz magadnak itt a földön, add kegyelmedet, hogy ajándékaidat megnevessük, hanem teljes szívvel bízzunk benned. Kérünk, szabadíts meg bennünket az elbizakodottságtól, a gőgtől, a szeretetlenségtől, hogy testvéreinket ne ítélgessük, ne is nézzük le őket, hanem megértéssel és szeretettel tudjuk egymást hordozni. Könyörgünk mindazokért, akik bűneik terhe alatt roskadnak. Add, hogy felismerjék, nálad számukra is van bocsánat, mert a te fiad legyőzte a bűn hatalmát, és ma is irgalommal hív magához minden elesettet. Könyörgünk gyülekezetünkért, egyházunkért, az egész világ kereszténységéért. Segíts, hogy ne hozzunk rád szégyent méltatlan életünkkel, és emlékeztes naponként, hogy csak irgalmadból élünk. Taníts kegyelmedből élni, hogy neked engedelmes, bűnösökként is a te dicsőségedet szolgáljuk. A te oltalmadba ajánljuk a szenvedőket, a betegeket, a nélkülözőket, és kérünk, ne terheld őket erejükön felül. Mutasd meg rajtuk irgalmadat, hogy el ne keseredjenek. Különösképpen gondolunk ma egy bukaresti evangélikus testvérünkre, aki nehéz műtét előtt áll. És kérünk téged, hogy te légy ott, mellette, erősítsd, légy mindazok mellett, akik őt körülveszik és támogatják, és légy az ő orvosaival is. Adj nekik biztos kezet, tudást és bölcsességet a műtét során. Urunk, megemlékezünk előtted a 13 éve elhunyt Piroska Gyula testvérünkről, a 3 éve elhunyt Bazsó Bencs Jolán testvérünkről, és a 2 éve elhunyt Szörnyi Ajtai Ilonya testvérünkről. Megköszönjük neked mindannyiuk életét, köszönjük, hogy gyülekezeteink tagjai lehettek, pillérei lehettek. Köszönjük neked mindazt a jót, amit általuk te az övéinek adtál. És kérünk, te légy most mindazok mellett, akik rájuk emlékeznek. És erősítsd meg őket a feltámadás reménységében. Urunk, kérünk, hogy te védelmezd meg bennünket, országunkat, a mi világunkat. Add, hogy egyetértésben és békességben tudjunk élni. Te adj a vezetőknek bölcsességet. Ébreszd fel bennük a felelősség tudatát, hogy neked tetszően tudják irányítani mindazokat, akiket rájuk bíztál. Kérünk téged, Urunk, hargass meg és légy hozzánk irgalmas. Ne emlékezz meg bűneinkről, hanem napról napra újítsd meg rajtunk kegyelmedet, hogy elnyerjük az örök üdvösséget Szent Fiad, a mi Urunk Jézus Krisztus által, aki veled és a Szentlélekkel él és uralkodik, örökkön örökké. Amen.

és helyes, illő és üdvös, hogy mi téged, Urunk, szentséges Atya, örökkévaló Isten, mindenkor dicsérjünk, és adjunk hálát neked a te fiad, Jézus Krisztus által. Mert üdvösséget szereztél minden embernek, és atyai szeretettel gondoskodsz a világról. Ezért dicsérik az angyalok a te dicsőségedet, imádnak a hatalmasságok, és félnek minden népek. A mennyek és minden mennyei hatalmak dicsőítenek téged egyetértő újongással. Velük egyesüljön a mi énekünk is, és valljuk imádva, vég nélkül.

Urunk, nagy szeretetedet látta szemünk. Add, hogy meglássa a megígért örök életet. Dicséretedet énekelte nyelvünk, add, hogy az igazat vallja ezután. Templomodban járt a lábunk, add, hogy a világosság útján járjon ezután. Testedből részesült a testünk, add, hogy új életet éljen ezután. Hála neked, kimondhatatlan jóságodért. Amen. Kezdetben volt az ige, és az ige az Istennél volt, és Isten volt az ige. Ő kezdetben az Istennél volt. Az ige testé lett, közöttünk lakott, és láttuk az ő dicsőségét, mint az Atya egyszülöttjének dicsőségét, telve kegyelemmel és igazsággal. Amen.

Istennek népe, az Úr áldjon meg és őrizzen meg téged. Az Úr világosítsa meg az ő arcát te rajtad és könyörüljön rajtad. Az Úr fordítsa az ő arcát te reád és adjon neked békességet.

0: Híreink először címszavakban. Bizakodva várja Siegfried Muresan a kormánya beiktatásáról szóló holnapi parlamenti szavazást. Buzau szociáldemokrata párti polgármestere szerint alakulatának meg kellene szavaznia a Muresan kormányt. Kötelező egyenruha. A képviselőháztól remélnek józan döntést a diákok. Újra vetíthetnek filmeket a marosvásárhelyi művészmoziban. Kolozsváron ma napos időre lehet számítani. Most pedig következzenek a részletek. Optimistán nyilatkozott Siegfried Muresan kijelölt miniszterelnök a kormánya beiktatásáról szóló holnapi parlamenti szavazás előtt. Szerinte a Bolozsán kabinet megbuktatása óta ez az első átlátható és legitim kísérlet egy Európa barát, reformokat vállaló és stabil kormány létrehozására. Muresan az Ager Press hírügynökségnek adott mai interjúban emlékeztetett arra, hogy az első kormányalakítási kísérlet egy parlamenten kívüli pártjelöltje, Eugen Tomák köré épült, aki kezdetben egyetlen szavazattal sem rendelkezett. Ezt követően Adrián Vestéa kapott kormányalakítási megbízást, de pártja a Nemzeti Liberális Párt akarata ellenére. Az Ager Pressnek adott interjúban a kijelölt miniszterelnök azt is elmondta, hogy amennyiben a parlament bizalmat szavaz kormányának, a gazdaság rövidtávú stabilizálása érdekében elsőként elfogadják a költségvetés kiigazítást, valamint a jövő évi állami költségvetésről szóló törvényt, és megreformálják az állami vállalatokat. A külföldi befektetők kiemelt figyelemmel követik ezeket a területeket, hangsúlyozta. Buzau szociáldemokrata párti polgármestere Konstantin Tomás szerint pártjának meg kellene szavaznia holnap a parlamentben a Siegfried Muresan vezette kormányt, hogy vessenek véget a hónapok óta tartó politikai válságnak. Tomás az Ager Press hírügynökségnek kijelentette, meglátása szerint a kijelölt kormányfő alkalmas lenne az ország vezetésére a jelenlegi nehéz politikai, gazdasági és geopolitikai helyzetben. Ugyanakkor nem derül átó a Muresan kormány beiktatásának esélyeit illetően, miután Sorin Grindeanu PESZEDE elnök és a Románok Egyesüléséért Szövetséget vezető George Simion is közölte, hogy pártjuk nem támogatja a kormányt. A parlament két háza holnapi együttes ülésén szavaz a Muresan kormányról. A kabinet beiktatásához 233 támogató szavazatra lenne szükség. Feketébe öltözve tiltakoztak tegnap országszerte a diákok a kötelező iskolai egyenruha bevezetése ellen. A szenátus már megszavazta az erről szóló törvénytervezetet, a végső döntés a képviselőházé. A diákok abban bíznak, hogy ott figyelembe veszik álláspontjukat, és nem teszik országosan kötelezővé az egyenruhát. Megkeresésünkre Szabó Ödön, parlamenti képviselő, oktatási szakpolitikus elmondta, arra számít, hogy év végéig a képviselőház is véleményt mond az iskolai egyenruhák ügyében, olvasható a maszol.ro weboldalán. Szociáldemokrata politikusok egy csoportja kezdeményezte azt a törvénymódosítást, amely kötelezővé tenné az iskolai egyenruha viselését az állami közoktatásban. A szenátus szeptember 21-én elsőházként 84 igen, 18 nem szavazattal és 4 tartózkodás mellett elfogadta a tervezetet. A végső döntést a képviselőház hozza meg. A tervezet szerint nem ugyanolyan egyenruhát kellene viselnie az ország valamennyi diákjának. Az egyes iskolai közösségek helyben választhatnák ki az öltözetet. Azt egyelőre nem lehet tudni, pontosan mikor kerülhet a tervezet a képviselőház elé. Az oktatási bizottságot és más szakbizottságokat az elkövetkező időszakban a kormányalakítással kapcsolatos teendők kötik le. Zajlanak a felújítási munkálatok a Marosvásárhelyi Művész, vagyis Ártámoziban, amelyet a tervek szerint novemberig átadnak a Marosvásárhelyi Művészeti Egyetemnek. Az épület továbbra is a város tulajdonában marad, az egyetem hosszú távra kapja meg a használati jogát. A nagy terem megőrzi eredeti rendeltetését, és rendszeresen tartanak majd benne filmvetítéseket a nagy közönség számára is, ígérte a polgármester. Jelenleg a művészmozi fűtési és szellőző rendszerén dolgoznak, emellett a tetőszigetelést is javítják, mondta a maszol megkeresésére Sós Zoltán, Marosvásárhely polgármestere. A munkálatok befejezése után tisztasági festést végeznek a folyosókon, ezt követően adhatják át az ingatlan ügykezelési jogát. Sors Zoltán hangsúlyozta, hogy a város nem mond le az ingatlan tulajdonjogáról, azt hosszú távra adja a Művészeti Egyetem ügykezelésébe. Az épület elsősorban az egyetemi oktatást szolgálja majd. A polgármester szerint az intézmény helyhiánnyal küzd, a moziban pedig megfelelő körülményeket tudnak biztosítani többek között az operatőr, kamera és rendezőképzés számára. A Román Nemzeti Bank mára érvényes valutárfolyama szerint 1 euró 5 le 27 bani, 1 amerikai dollár 4 le 63 bani, 100 magyar forint pedig 1 le 43 baniba kerül.
1: Időjárás jelentés.
0: A meteorológusok előrejelzései értelmében Kolozsváron ma napos időre kell számítani. A napcsúcs hőmérséklete 22 fok körül alakul, az éjszaka folyamán 5 fokig csökken a hőmérséklet. Kolozsváron jelenleg 22 fokot mérnek. Híreinkhez az Agerpress hírügynökség, amaszol.ro és Krónika online hírportálok értesüléseit használtuk fel. Az időjárás jelentés a morkest.com előrejelzése alapján készült. Most a jó hír következik. A mai napra kijelölt két igét Barta István Zsolt, a Bulgária telepi református egyházközség lelkipásztora mondja el.
2: Jó hír!

legyen áldott Isten neve örökkön örökké, övé a bölcsesség és a hatalom. Dániel könyve, 2. fejezet, 20. verse. Ámen. Az áldás, a dicsőség és a bölcsesség, a hálaadás és a tisztesség, a hatalom és az erő, ami Istenünké, örökkön örökké. Jelenések könyve, 7. fejezet, 12. verse.

0: közelebb Istenhez és közelebb egymáshoz az Ágnus Rádióval.
1: Reklám.
2: Hírek, információ, kultúra, kampusz, sport, riport, mozaik, vélemény, művelődés, állatbarát, körkép, egészségügy, gazdaság, tudomány, motorház, kocsogó, ponifát, spektákulum, világjáró, információ, kultúra, kampusz, sport, riport, mozaik, vélemény, művelődés, állatbarát, körkép, egészségügy, gazdaság, tudomány, motorház, kocsogó, ponifát, spektákulum.
3: Szabadság. Erdélyi közéleti napilap.
4: Egy könyvet is lehet követni, lájkolni vagy megosztani. Csatlakozz a hálózathoz. Olvas.
5: Reklám.
6: Jézus Krisztus azzal bízta meg a tanítványait, hogy hirdessék az evangéliumot. Ezt a közösségi feladatot a történelem során számtalanszor újra kellett gondolnia a kereszténységnek. Most is egy ilyen időszakhoz érkeztünk. Az Agnus Rádió célja ma is az, hogy ennek a küldetésnek hűséges követője és tolmácsa legyen. Segítse református rádiónk megújulását, fennmaradását, küldetését, hogy minél több helyen, közösségben, életben jelen lehessen az evangélium. Örömmel fogadjuk adományait a kolozsvári egyházközségekben elhelyezett perseinkbe, vagy a rádiónk stúdiójában, a Konstanca utca 1-3 szám alatt.
7: Gombolózzon állig zenébe. Vágjon zsebre érdekességeket és tudnivalókat emberekről, korokról és zeneművekről. Akassza le a fogasról a zenélő köntöst. Nagy Ivolya vagyok. Várom Önöket minden vasárnap 14 óra 25 perckor és szerdán 13 óra 30 perckor.
0: Az Ön adománya által ezrekhez továbbítjuk hitünk és kultúránk kincseit. Köszönjük, hogy eddig is támogatott!
8: Credo.
9: A megtartó hit műsora. Békesség Istentől, szeretettel köszöntöm a rádió hallgatóit. Credo hitépítő műsorunk tartalmából. Isten üzenete Jakab apostol levele második fejezetének a 18. verse alapján szól hozzánk Makkai László, a magyarországi maklári református egyházközség

neki pásztorának áhítatán keresztül. Ezt követően a Parakletosz könyvesház kiadásában megjelent Josh McDowell és Bob Hostetler Ne dobd el az agyad, tudd, hogy mit és miért hiszel, Téfitek a kereszténységről című könyvből, Paradicsompüle és teniszcipő című részt felolvassa Janicskó Mihály Noémi, rádiónk munkatársa. És most hallgassuk meg Isten hozzánk intézett üzenetét az ő igéjén keresztül.

Szeretettel köszöntöm Önöket, Makai László vagyok, a Hevesi Eötvös József Református Oktatási Központ iskola lelkésze, a maklári és egerszaluki gyülekezetek lelkipásztora. Isten hozzánk Jakab apostol leveléből, a második fejezetből, a második fejezetnek a 18. és következő verséből szól hozzánk. Mondhatja valaki azt is, neked hited van, nekem meg cselekedeteim vannak. Mutasd meg nekem a hitedet cselekedetek nélkül, és én is meg fogom neked mutatni cselekedeteim alapján a hitemet. Ámen. Jakab apostol ma is segít számunkra, hogy mérlegre tegyük hitünket, és az abból fakadó életvitelünket pontosabban és tisztában lássuk. Előfordul, hogy vitába keveredünk másokkal, hogyha a kereszténység és a mi személyes kereszténységünk is szóba kerül, és bizony néha nagyon fájdalmas vádak, bántó igazságtalanságok, hamis kritikák is elhangozhatnak. Ne hagyjuk, hogy ezek elvigyék a fókuszt arról, ami igazán számít, vagyis arról, hogy Istennek mi tetszik, és mi nem tetszik. Könnyű elfelejteni néha, hogy Isten látja a szívünk szándékait is, ahogy tegnap mondtam, a hajlandóságot. És nem csak, hogy látja, de értékeli is. Az Istennek tetsző élet nem lehetetlen vállalkozás, de komoly veszély az ezzel kapcsolatban önelégültség, mely szintén ott sündörök körülöttünk. Az Isten iránti teljes szeretet megnyilvánult tettekben is, ez egyértelmű. De mit válaszolnánk, ha most megkérdezném mindannyiukat, vajon mi válogatjuk meg, hogy mikor és milyen tettben nyilvánul meg? Ki irányába és kit hagyunk ki ebből? Vagy a Szentléleknek engedelmeskedünk. Ha alkalmanként mutatjuk ki a hitünket, ha alkalmanként valljuk meg azt, vagyis megválogatjuk az alkalmakat és időket, akkor hasonlóvá válhatunk azokhoz, akik ellene akarnak állni Isten mindenek felett való hatalmának és jóságának. Nem akarják azt elismerni. Pedig mi élő példái vagyunk annak, hogy 2026-ban is érvényes a Zsoltár idézet, érezzétek és lássátok, hogy jó az Úr. Boldog az az ember, aki ő benne bízik. Ne rejtsük el ezt a boldogságunkat, se ma, se holnap, senki elől. Ámen. Imádkozzunk. Köszönjük Istenünk, hogy Te látod a mi hitünket, látod a bizonytalanságainkat, és meghallgatod az imát, amit a tanítványok is mondtak egyszer, növeld a mi hitünket. Segíts, hogy összhang legyen, szívből jövő összhang, gondolataink, szavaink és tetteink között. Ahogy kérjük, növeld a hitünket, úgy kérjük, segíts igazán, őszintén jót tenni, segíts hitelesnek lenni, ma, holnap és minden időben.

Isten üzenete Makkai László, a magyarországi Maklári Református Egyházközség lelkipásztorának áhítatán keresztül szólt ma hozzánk, a Jakab apostol levele második fejezetének a 18. verse alapján. Műsorunk folytatásában a Parakletosz könyvesház kiadásában megjelent Josh McDowell és Bob Hostetler Ne dobd el az agyat, tudd, hogy mit és miért hiszel, Tévhitek a kereszténységről című könyvből, Paradicsompüre és teniszcipő című részt felolvassa a rádiónk munkatársa Janicsko Mihály Noémi.

Paradicsompüré és teniszcipő. Az agymosás mítosza. Sok ember úgy véli, hogy a keresztény megtérés nem más, mint valami pszichológiai fogásokkal kiváltott élmény, amit azzal érnek el, hogy a megtérőn agymosást hajtanak végre meggyőző szavakkal és érzelmileg megható keresztény mítoszokkal. Úgy képzelik, hogy az egész keresztény élet egy érzékcsalódás. Tehát a keresztények becsapják magukat, s különféle fogásokkal elérik, hogy valamicskét megváltozzon a viselkedésük. Ami egy tévhit. Egyszer bizonyságot tettem egy történelem órán kialakult vita során. Mikor befejeztem, a professzor megszólalt. Nézze meg, Dowell, minket a tények érdekelnek, nem holmi bizonyságtételek. Rengeteg emberrel találkoztam világszerte, akiket megváltoztatott Krisztus. És? Köszönöm, feleltem. Hadd fejezzem be, amit még szerettem volna mondani, és azonnal visszatérek a megjegyzésére. Pár pillanattal később sorra is került. Sokan azt mondják önök közül, hogy Krisztus megváltoztatta az életét. És akkor mi van? Most elmondom önöknek, hogy mi van akkor. Az egyik dolog, ami megerősítette számomra Jézus Krisztus feltámadásának tényét az, hogy milliónyi ember élete változott meg annak eredményeképpen, hogy hinni kezdtek Jézusban. Annak ellenére, hogy ez a sok ember az élet minden területéről, különböző nemzetekből származik, mégis figyelemre méltóan hasonló módon változtak meg. A legragyogóbb elméjű professzortól kezdve, a legtudatlanabb szerencsétlenig mindegyiküknek megváltozott az élete, mikor bizalmukat Jézusba vetették. Vannak, akik szerint ez mindössze annak az eredménye, hogy végig gondolták a dolgokat. Mások egyszerűen elvetik az egészet, hogy ez még nem bizonyít semmit. Csak hogy egy keresztény számára az ő személyes, szubjektív élményein kívül van egy objektív valóság is, amire alapozhat. Ez pedig Jézus Krisztus személye és az ő feltámadása. Például néztem az osztályra. Képzeljük el, hogy bejön ide egy diák, és ezt mondja. Srácok, van egy paradicsom a teniszcipőmben a jobb lábamon. Ez a paradicsom megváltoztatta az életemet. Békét, szeretetet és örömöt adott. Olyat, amit még sohasem tapasztaltam azelőtt. De ez még nem minden. Azóta ráadásul 10 másodperc alatt futom le a 100 métert. Az osztályra mosolyogtam. Nehéz egy ilyen diákkal vitatkozni, folytattam. Ha az élete alátámasztja azt, amit mond, különösen, ha a szemed láttára vágtázza a köröket kint a pályán. A láttára vágtázza a körök,

lesz. Ebben az osztályban, egyetemen, országban, kontinensen hányan tapasztalták ugyanazt a szeretetet, békét, örömöt, s megnövekedett egy gyorsaságot attól, hogy széttrancsíroztak egy paradicsomot a jobb lábukon viselt teniszcipőben. A legtöbb diák nevetni kezdett erre a kérdésre. De ki ítélhetné el őket érte? Hiszen nyilvánvaló, hogy a második kérdésre a válasz senki. Na de mi történik akkor, ha ezt a két próbát a keresztjének tapasztalataira alkalmazzuk? Milyen objektív valóság áll a szubjektív tapasztalatom a megváltozott életem mögött? Válasz: Krisztus személye és feltámadása. Hány ember tapasztalta ugyanazt az élményt, amikor kapcsolatba került Jézus Krisztussal? Válasz: milliók, különféle háttérből érkezett, különféle képzettséggel rendelkező, különféle nemzetiségű emberek, akiknek az élete a béke, öröm és győzelem új szintjére lépett azzal, hogy életüket Krisztusnak adták át. A keresztjén megtérés élménye nem valamiféle agymosás. Annak ellenére, hogy nagyon is személyes, a kereszténység mégis egy objektív valóságon alapszik, s számtalanszor, számtalan ember életében megtörtént. Pál apostol így ír a keresztjén tapasztalat dinamikus erejéről a korintusiaknak. Ne tévelyegjetek! Sem paráznák, sem bálványimádók, sem házasságtörők, sem bujálkodók, sem fajtalanok, sem tolvajok, sem nyerészkedők, sem részegesek, sem rágalmazók, sem harácsolók nem fogják örökölni az Isten országát. Pedig ilyenek voltak közületek némelyek. De megmosattatok, megszentelődtetek, és meg is igazultatok az Úr Jézus Krisztus nevében, és a mi Istenünk lelke által. Ahogy olvashatjuk, a korintusiakhoz írt első levél 6. részének 9-től 11-ig terjedő verseiben.

Az elmúlt percekben a Parakletos könyvesház kiadásában megjelent Josh McDowell és Bob Hostetler Ne dobd el az agyat, tud, hogy mit és miért hiszel, Tévhitek a kereszténységről című könyvből, a Paradicsompüre és teniszcipő című részt felolvasta Janicsko Mihály Noémi, rádiónk munkatársa. Ezzel elérkeztünk Krédó hitépítő műsorunk mai kiadásának a végéhez. Megköszönve figyelmüket, Isten áldása kísérje mindannyiuk életét. A viszont hallásra békesség Istentől.

Petőfi Sándor, magyar vagyok. Magyar vagyok. Legszebb ország hazám az öt világrész nagy területén. Egy kis világ maga. Nincs annyi szám, ahány a szépség gazdag kebelén. Van rajta bérc, amely tekintetet vét a Kaszpi-tenger habjain is túl, és rónasága, mintha a föld végét keresné, olyan messze-messze nyúl. Magyar vagyok. Természetem komoly, mint hegedűink első hangjai. Ajkamra felfelröppen a mosoly, de nevetésem ritkán hallani. Ha az öröm legjobban festi képem, magas kedvemben sírva fakadok, de arcom víg a bánat idejében, mert nem akarom, hogy sajnáljatok. Magyar vagyok. Büszkén tekintek át a múltnak tengerén, ahol szemem egekbe nyúló kősziklákat lát, nagy tetteidet, bajnok nemzetem. Európa színpadán mi is játszottunk, s milyenk nem volt a legkisebb szerep. Úgy rettegi a föld kirántott kardunk, mint a villámot éjjel a gyerek.

0: Mesekosár. Mesekosár.
1: Egy egér naplója. Csendéleteim. Múzeumban születtem, amely telis-teli volt szebbnél szebb festményekkel, hadvezérek, hercegnők, büszke paripák, sárkányok tekintettek rám az aranyozott képkeretekből. Én inkább a csendéletekben gyönyörködtem. Hogy mi a csendélet? Az olyan festmény, amely csupa élettelen tárgyat ábrázol, lőtt vadat, bögréket, tálakat, ételmaradékot. Az egyik festményen például reggeliző asztalt lehetett látni. Mi minden volt azon az asztalon, uram fia, szőlőfürt, duzzadó szemekkel, kígyó módjára kunkorodó almahé, dió és egy gyümölcs torta, amiből még alig ettek. Vacsora helyett hányszor gyönyörködtem ebben a gyümölcs tortában. Mennyire szerettem volna egy varázslóval találkozni, aki a festett finomságokat ehetővé varázsolja. A múzeumban azonban nem jártak varázslók, csak egészen közönséges emberek, akik a régi festményeket, butorokat, hangszereket, fegyvereket szeretik nézegetni. Szerencsére a látogatók között akadt néha olyan falánk gyerek is, aki titokban, amikor sem a szülei, sem a teremőrök nem látták, elemózsiát szedett ki a zsebéből, és sietve, morzsákat hullajtva behabzsolta. Ezeket a morzsákat gyűjtögettük mi össze, ebből éltünk. Atyám azelőtt a templom egere volt, de visszavonult, mert reumát kapott a hideg kövek között. A templomból anyám egy sajt raktárba szeretett volna költözni, ám atyám, ki megszokta a templomi pompát, a sok aranyozást, a márványszobrokat, a kristályüvegből készült csillárok szivárványos fényeit, a múzeumhoz ragaszkodott. Már csak a csend miatt is. Szoktam mondani, inkább élek itt, mint egy raktárban, ahol nagy robajjal ládatornyok omlanak össze. Azon kívül a beton épp olyan hideg, mint a márvány. Nem mondhatunk le a parkettáról. A múzeum mintásan kirakott, tükörfényes parkettájára atyám nagyon büszke volt. Szerinte a reumáját is elmulasztotta. Hugocskáim, Eliza és Enikő, no meg jó magam bezzeg, nem bántunk volna sem betonpadlót, sem robajokat, ha úgy Isten igazából teliehettük volna magunkat sajttal. Folyton folyvás csak erről ábrándoztunk, hiába intett bennünket jó anyám, hogy ahol ennivaló van, ott macskákkal is számolni kell. Még sosem láttunk macskát. Az egyik festmény sarkában feketén lett ugyan egy négylábú jószág égnek emelt farokkal, a szüleim szerint ilyen a macska, de csöppet sem látszott félelmetesnek. Sokkal ijesztőbbnek tartottuk Ede bácsit, a régi csemballóban rakó vén egeret. Ede bácsi tanított bennünket cincogni, és a véletlenül hamis hangot adtunk, meghúzta a fülünket. A csemballó húrjaihoz sohasem nyúlhattunk, pedig ez inkább lett volna kedvünk, mint hogy órákon át énekeljük, hogy cin-cin-din-din-din-cin-cin-din-din-din. Ede bácsinak volt egy szép, régi porcelán csengője. Igaz, ő harangnak nevezte, atyám szerint azonban harang az, ami a templom toronyban lóg, ami viszont csak ott áll az asztalon, az csengő, még akkor is, ha három egér elfér alatta. Onnan tudtuk, hogy elfér alatta három egér, hogy egyszer, mikor cincogás órán rendetlenkedtünk, Ede úr leborított bennünket a porcelán csengővel. Addig kellett ott kuksolnunk, amíg hibátlanul el nem tudtuk cincogni a szófogadó egérkék dalát. Sejtelmese volt róla, hogy a szívünk mélyén bosszút forralunk. Alig telt el egy hét, már is elérkezett a kedvező alkalom. Ede úr kissé rövid látó volt, s még a kottát böngészte, ráborítottuk a porcelán csengőt. Hiába méltatlankodott, fenyegetőzött, úgy tettünk, mintha nem hallanánk. Ugándozzunk a húrokon, ajánlottam a hugaimnak. Jártunk is olyan csárdást a hangszer belsejében, hogy az egész terem visszhangzott tőle. Az égtelen nagy zenebonát meghallották a szüleim, sőt, a teremőr is. A múzeumi teremőrök vastag posztó papucsban járnak, vagy inkább siklanak a tükörfényes parketten. Mi bizony nem hallottuk az őrlépteit, s ki tudja, mi történt volna, ha nem a szüleink érnek előbb a csemballóba. Sietve elbújtunk egy régi postakörben. A veszély elmúlt,

0: autójával csigavonalban kanyarogtunk belőle kifelé, s valósággal beleszédültünk a kanyargásokba. Hát még amikor megláttuk atyám szigorú arcát,
1: ez a csíny mindnyájunk vesztét okozhatta volna,
0: sziszegte folytott Düvel.
1: Ha a teremőr észreveszi, hogy itt egerek élnek, előbb-utóbb macskát is hoz ide, akkor pedig végünk. A macska odaül az egérjük elé, és el nem mozdul onnan.
2: És ha ki akarunk jönni?
0: Kérdezte legkisebbi kugocskám a csacska Eliza.
1: Akkor elkap!
0: Nagyon megszeppentünk. Ede úr, miután szüleim végre kiszabadították, kijelentette, hogy egy egész kifliért sem vállalja további oktatásunkat. Este, a szűkös nápolyi morzsa vacsora után apám így szólt. Most egy hétig csak gyékény papucs foszlányt kapsz enni. Ez lesz a büntetésed, és még túl enyhe is ahhoz a veszélyhez képest, amelyben valamennyien forogtunk a te ostobaságod miatt.
2: Inkább világgá megyek, kiáltottam dacosan. Elegem van a koplalásból.
0: Anyám sírva fakadt. Nem tudod, mit beszélsz, gyermekem. Igaz, hogy itt szűkösen élünk, de biztonságban. Mocskát csak festményen látunk. Bezzeg a múzeumon kívül. Ezer veszély leselkedik az egerekre. Anyámat még mennyasszony korában csónyán megkergette egy macska, akkor veszítette el a retikőjét, azzal az árpa szemmel együtt, amelybe atyám, még mint vőlegény, szép emlékverset rágott neki bele. Hátat fordítottam szüleimnek, pityergő hugocskáimnak, és a csendéletre néztem, amelyen ott pompázott a félig megkezdett gyümölcstorta. Ilyen látvány után rágódjam a látogatók számára készített gyékény papucsok valamelyikén.
2: Igenis, világgá megyek, határoztam el.
0: Nem nyugszom, míg nem találok egy valódi asztalt és igazi gyümölcstortát. Még azon az éjszakán kiosontam a múzeumból. Az ajtó alatti résen holmi jól táplált egér alig fért volna át. Én bezzeg olyan könnyedén bújtam ki, mintha csak egy papírlapot csúsztattak volna ki az ajtó alatt.
3: Bolhamadár. Egy szoknyában lakott egy bolha. Nem is ment rosszul a dolga, nem ivott mást, csak vért, és nem fizetett lakbért, élvezte a bolha létet, nem fenyegette csalétek, nem háborgatták praktikák, övé volt a világ a bokától egész a derékig. S csöndben telt volna tán élete végig, tán sírja lett volna a szoknya korca, ha nem határoz másképpen a sorsa. Ám úgy esett egy alkalommal, a szoknyát sok más tarkalommal kiteregették, kiporolták, s leverték róla a bolhát. A szegény lehuppant a földre, fejét csóválta megütődve, s mérgelődött, hogy a szoknyák táján romlik a közbiztonság. Aztán ugrott, ahogy csak bírt a lába, hogy visszatérje nyájas otthonába. Ugrott egy akkorát, amekkorát, senki más nem ugorna, csak egy bolha. S a szoknyába már bújt is volna vissza, ha nem suhajt alatta egy giliszta.
4: De szépen száll a bolha madár.
3: Meghallotta ezt a bolha. Vére a fejébe tódult, nekilódult. Ugrált jobbra, ugrált balra, le az útra, fel a falra, homorítva, melső lábát leszorítva, a gilisztát szomorítva, mely irigyen, többször súhajtott imígyen.
4: De szépen száll a bolha madár.
3: Addig ugrált, míg elfáradt. Kiválasztott egy fűszálat, odafent megpihent, panaszolta. Milyen terhes madár volta. Körbeállják, megcsodálják, ide hívják, oda hívják, szegény bolha vérét szívják. Ma holnap már repülni sem engedik, pedig, ha nem volna annyi dolga, felszállna a bolha holdba. Ám de ott röppent el épp a gonosz veréb, csak megrázta a fejét. Mindez, mondta, nem elég. Ha a bolha madár volna, szárnya volna néki, tolla. Ugrott a bolha a házba, be a szobába, az ágyba, ahol 120 bolha lakott. Ajtajukon bekopogott. Megvárta mind, amíg fölkel, s így szólt, toll kell! S a bolhák, mint a héja, lecsaptak a párna héjra. Egy toll kibökődő tokját valahányan közrefogták, neki ment a nagy bolha regiment, addig tépték, addig nyúzták, a tollat végül kihúzták ki az udvar közepére. 60 húzta, 60 tolta. Elől az érdekelt bolha, így kiáltotta verébre.
5: Ide néz, te csibész! Kétség hozzám, nem hatolhat, itt hozzák a bolhatollat!

0: A veréb csak megrázta a fejét. Mindez, mondta, nem elég. Ha a bolha madár volna, madártojásokat tojna. Ugrott a bolha az olba. Ott ült kakasné, kotolva, takargatta 20 tojását, ne is lássák. De a bolha hozzá lépett udvarolva. Kedves tyúk, bocsánat, Jérce, ha velem helyet cserélne, elmehetne szórakozni. Nem fogok én kárt okozni, hogyha elmegy egy kicsit a tojáskák. Ó, mi szépek, ó, mi drágák, észre sem veszik. Bolha szóval addig győzte, hogy a tyúk egy kakas szóra elszaladt a szemétdombra. Tojások közt legfelsőre felugrott a bolha, onnan kiáltotta.
1: Kat, ide nézd, te csibész, elhiszed-e, hogy madár vagyok?
0: A veréb csak megrázta a fejét. Mindez, mondta, nem elég. Ha a bolha madár volna, gyönyörű szépen dalolna. És a bolha, ahogy csak lábai bírták, fölkereste a pacsirtát. Elmesélte, hogy dalolna, de a hangját elvesztette, nincs idő, hogy megkeresse, mert többfelől sürgetik, bolha nóta kell nekik. A pacsirtát arra kéri, hogy a hangját csak egy napra adja kölcsön, jó kamatra, visszahozza, megígéri. Nevettében a pacsirta még a könnyét is kisírta. Ó, te bolha, ó, te banga, belül van a madár hangja, senkinek sem adhatok kölcsön abból, jó napot! De a bolha tovább kérte, a hangversenyt megígérte, kárba veszel annyi költség, a pacsirtát meg ne sértse, háta mögött bújjon el, s azt hiszi majd a közönség, hogy a bolha énekel. Nevettében a pacsirta még a könnyét is kisírta, felkiáltott, te kis bolha, te kis senki! Ha én hátad mögé állok, téged ki fog észrevenni? Szegény bolha mód felett elszomorodva utazott 3 nap, 3 éjszaka egy nadrágszáron, míg elért egy boltba, felugrott a polcra, bolha nyelven elmakogta. Kapható-e bolhakotta? Bolhakotta, elfogyott, volt szerencsénk, jó napot! Így a bolha, látván, hogy betölt a sorsa, örökre elbújdosott. Otthon pedig a madárkák várták vissza, egyre várták. 2 hét múlva Harkály Olga kidobolta. Mindenkinek illik tudni, ha egy barna ugribugrit lát, bármilyen nagyot ugrik, s bárha volna pávatolla, struc tojásokon kotolna. Nem madár az, csak is bolha. Tréfás mackók.
2: Hol volt?
3: Hol nem.
2: Messze.
3: Messze.
2: Volt egy boglyos, lompos, loncsos, egy bozontos öreg medve. Annak pedig fia 2. 2 kis boglyos, lompos, loncsos, 2 bozontos, tréfás kis semmire kellő. Hát egyszer az öreg medve megy, megyen a rengetegbe, megyen egy kis málnát szedni. Megy a boglyos, lompos, loncsos, a bozontos öreg medve éhségében málnát enni. Megyen a medve, morrog a mája. Megy vele a rengetegbe 2 kis boglyos, lompos, loncsos, 2 bozontos fiacskája. Elunják a hosszú sétát, s a 2 boglyos, lompos, loncsos, 2 bozontos kölyökmackó sorra veszen minden tréfát. Szól a kisebb boglyos, lompos, kis bozontos. Úton megyen nem poroz, vizen megyen nem csobog, nádon megyen nem suhog, sáson megyen nem susog, eső éri nem ázik, ha fagy éri nem fázik, mi az? Felel rá az öreg medve.
3: Éj, te kölök, hát mi lenne? Az bizony a napsugár.
2: Tovább folytatják a sétát. S a 2 boglyos, lompos, loncsos, 2 bozontos kölyökmackó szedi elő a sok tréfát. Szól a nagyobb boglyos, lompos, kis bozontos.
4: Erdőn által végvásznak a teregetnek. Mi az?
2: Felel rá az öreg medve.
3: Hé, te kölök! Hát mi lenne? Az bizony az országút.
2: Tovább folytatják a sétát. S a 2 boglyos, lompos, loncsos, 2 bozontos kölyökmackó szedi sorra a sok tréfát. Szól a kisebb boglyos, lompos, kis bozontos.
4: Kifele megy, befele áll. Befele megy, kifele áll, lefele megy. Felfele áll, felfele megy, lefele áll. Mi az?
2: Felel rá az öreg medve.
3: Hé, te kölök, hát mi lenne? Az bizony a macska farka.
2: Tovább folytatják a sétát. S a két bogjos, lompos, loncsos, kéde, bazantos kölyök mackó szedi sorra a sok tréfát. Szól a nagyobb bogjos, lompos kis bazantos. Zöld istállóban fekete lovak piros szénát esznek. Mi az? Feler rá az öreg medve.
3: Hű, te kölök! Hát mi lenne? Az bizony a körök dinnye.
2: Tovább folytatják a sétát. S a két bogjos, lompos, loncsos, két bazontos kölyök mackó szedi sorra a sok tréfát. Szól a kisebb bogjos, lompos, kis bazontos. Madarak szállnak szárnyak nélkül, fára ülnek lábak nélkül, jön egy király napkeletről, mind megeszi szája nélkül, mi az? Feler rá az öreg medve.
3: Hé, te kölök, hát mi lenne? Az bizony a hó és a nap.
2: Tovább folytatják a sétát. S a két bogjos, lompos, loncsos, két bazontos kölyök mackó szedi sorra a sok tréfát, de az apjuk csöndet int. A két mackóra tekinte, két kis bazontos fiára, s ő kérdez utoljára.
3: Úton megyen médula, keze lába, korcsolya, szőr maga, szőr nadrágja, szilágyi bársonya szakál. Mi az?
2: Hallgat ám a két okos, bogjos, lompos és bazontos tréfálkozó kicsi bocs. Tekergetik nyakukat, úgy szégyellik magukat. Mondogatják magukba. Úton megyen médula, keze lába, korcsolya, szőr maga, szőr nadrágja, szilágyi bársonya szakál, mi az? Mi az?
5: Szól az apjuk.
3: Látjátok, éppen ezt nem tudjátok. Majd megmondom, micsoda. Hát a medve! No, elég volt, elég már a tréfából. Mind a kettőtök buta.
2: Megyen a medve, morrog a mája. Megy az öreg medve előtt, egymás mellett, kéz a kézben. Két kis bogjos, lompos, loncsos, két bazontos fiacskája.

Úgy szálljon hozzád ez a dal, mint csillagfénye alkonyórán, szelíden, csöndesen mosolyogván, te szép, te kedves, fiatal, úgy szálljon hozzád ez a dal. És úgy szálljon hozzád ez a dal, mint hófehér galamb az estve, fáradtam, enyhelyet keresve, míg csöndben zörren az avar, úgy szálljon hozzád ez a dal. Ne legyen soha ez a dal búgó sirám a bánatomnak, én hordozom csak, én tudom csak, sugaras, rózsás fiatal, mint te, olyan épp ez a dal.

Az évek jöttek, mentek, elmaradtál emlékeimből lassan. Elfakult arcképed a szívemben, elmosódott a vállaidnak íve. Elsohant a hangod, és én nem mentem utánad az élet egyre mélyebb erdejében. Ma már nyugodtan ejtem a neved ki. Ma már nem reszketek tekintetedre. Ma már tudom, hogy egy voltál a sokból, hogy ifjúság, bolondság. Ó, de mégis, ne hidd szívem, hogy ez hiába volt, és hogy egészen elmúlt, ó, ne hidd. Mert benne élsz te minden félrecsúszott nyakkendőmben és elvétett szavamban, és minden eltévesztett köszönésben, és minden összetépet levelemben, és egész elhibázott életben.

másik oldalon mindig fúj a szél. Sötét nyírkos kötszitál, ingújba rejtett altatókon él. Egy megtébolyodott

csukom az ajtót, kattan a zár. Tétova homályon lépek át, a kakukkusóra egy pillanatra megáll.

Csikorgatja egy koldus a fogsorát. A hulladékgyűjtő fölé hajolva, a fejéből épp egy arasznyit, ha kilát. Mert lezárt a magyar királyi

tizedöt le egy liter borára. Húzd rá cigány, ezer lejes adó, még az éjjel

Itt az Agnus Rádió a 88,3 MHz frekvencián. Adásainkat naponta hajnali 3-tól reggel 8-ig, illetve déli 12 órától 15 óráig sugározzuk.